Azt hitted, csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgan! Ez a Forrás Rádió reggeli sója és Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. Buenos Morgan!

Sok lány megforult közben az ágyamban, de én egyiknek sem hazudtam. Mondtam, hogy nem lesz ebből szerelem, sem most, se később nem is keresem. És mérgeztem, mérgeztem a testet, mások mikor feküdtek, én keltem. Rengeteg sok csókot elég értem, a reggelekre volt, hogy alig értem. Sok idő eltelt végig egyedül, hosszú volt és mégis elrepül. Azt mondják, meg kell élni hamarabb, de közben

0: Csak slágerek. Forrás Rádió. Mindig veled.
1: A gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legtöbb

következő sláger garantáltan magyar. És garantáltan fülbemászó. Ez a Forrás Rádió. Mindig veled.

A tévémaci nem hoz lázba, míg este is pörögnél. Mondjuk a megoldást. Forrás Charter. Benne a világ és Magyarország aktuális kedvencei. Minden hétköznap este 6-tól 8-ig Zimmer.

statisztikák, adatok, gazdasági mutatók, és mindaz, ami a számok mögött van. Ismerd meg jobban a térség üzleti életét, tarts velünk a helyi sikerek nyomában. Hallgasd minden kedden délután 5 órától a For Profitot, a Forrás Rádió üzleti magazinját. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Velünk felpörgetheted a hajnalt. Ha már felébredtél, vagy az éjszaka után még mindig talpon vagy, akkor a következő 2 órában legyen tánc! Indul a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora!

Aki beszélni akar, hívja fel a barátait. Aki csak slágereket szeretne, az kapcsoljon a koktélra. Sok zene, kevés duma, minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig Zimmerer Tamással. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye, bírjátok még! Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora. Ez a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora, hétköznap este 8 és 10 óra között.

volt a buli. Ne feledd, mi házhoz visszük a party. Hallgasd a Light Session-t a Forrás Rádió Mix műsorán. Hétfőtől csütörtökig este 8-tól 10-ig. Hangolódj velünk a bulira! Az

0: a Forrás Rádióban.
1: Szép reggelt kívánok, lemondott az Országos Kórházi Főigazgatóság főigazgatója. Az Egyesült Államok akár már ezen a héten újraindíthatja a szabadságprojektet. Módosul a 2 Budapest-Esztergom-vas útvonalon a vonatok menetrendje. Itt Taler Andreát hallják a mikrofon mögött, már is hozom a Forrás Rádió reggeli híreit. Lemondott az Országos Kórházi Főigazgatóság főigazgatója. Révész János ezt a szervezet honlapján jelentette be csütörtökön. A főigazgató május 8-ával nyújtotta be lemondását, munkaviszonya június végén szűnik meg. Lemondásával kapcsolatban Révész János azt írta, mivel a hatályos jogi környezetben az Országos Kórház főigazgatót az ágazatért felelős miniszter javaslatára a miniszterelnök nevezi ki, és május 9-ét követően mind a miniszter, mind a miniszterelnök személye változni fog, úgy gondolja etikusnak és támogatónak, ha lehetővé teszi, hogy az ágazat új vezetése az általa legalkalmasabbnak ítélt vezetőt bízza meg mihamarabb feladatának ellátásával. Az Egyesült Államok akár már ezen a héten újraindíthatja a hormuzi szoros hajózásának biztonsága érdekében kezdeményezett szabadságprojektet, írta a Wall Street Journal az amerikai hadügyminisztérium tisztségviselőire hivatkozva csütörtökön. A lap szerint a Pentagon azt követően vette fontolóra a kedden felfüggesztett művelet ismételt megindítását, hogy Szaúd-Arábia és Kuvait feloldotta a katonai bázisainak használatára vonatkozó korlátozásokat az akcióban résztvevő amerikai repülőgépek előtt. A mai napon 22 óra 30-tól május 10-éig felújítási munkák miatt a 2 Budapest-Esztergom vasútvonalon a vonatok menetrendje módosul. Az S72 és Z72-es vonatok rövidített útvonalon Esztergom és Angyalföld közötti szakaszon közlekednek. A vasútvonalat érintő vágányzári hirdetményt az esztergom.hu oldalon találják. Kamarazenekari koncert lesz Komáromban május 10-én, most vasárnap 18 órára várják az érdeklődőket a polgármesteri hivatal dísztermébe, az est házigazdája Hózsa Zsófia zenetörténész.
0: Időjárás.
1: Ma zömében napos idő lesz, amit csak néha takarhatnak majd el felhők. Csapadékot Vármegyékben nem jósolnak, 18 és 22 fok között ingadozik a hőmérséklet.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rossz Morgan, Best of, I és Rolanddal és Riedl Ádámmal. Az előző epizód tartalmából.
1: Köszönöm a kérdést, igen, reggel bütyköltem, itt a stúdióban nézem az SMS falat is, majd látjátok a videóban, az volt itt a kavarcs, meg minden, hogy van szép új függönyünk, aminek köszönhetően talán én, meg Roland sem leszünk sötétek, már hogy a videóban, ezt majd megnézhetitek. Egyébként olyan tisztaságérzésem lett tőle, nem tudom, te hogy vagy vele.
2: Figyelj, szép lett, nagyon ügyesen felszerelted, úgyhogy arra kérlek titeket, drága hallgatók, dicsérjétek meg a Rédládit, mert
1: függönyszerelésből.
2: Most már függönyt is fel tud rakni, úgyhogy ha bármilyen magányos háziasszonynál ilyen munkálatokat kell vállalni, akkor örömmel megteszi, ráadásul neki még feltétlenül létrára se kell állni. Tehát amíg az én esetemben egy kisebb tűzoltó létrát kellene beszerezni egy ilyen művelethez, addig Ádi ezt megoldja talpról.
1: Igazából ezt úgy kéne akkor hirdetnünk magányos háziasszonyoknak, hogy Ádi mindent megold fent, Roland pedig mindent megold lent. Hogy ez félreérthető?
2: Ez jó. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy jó kombináció, erre talán lehet igény.
1: Jó.
2: Töri érettségi. Tegnap ugye lezajlott, kinek sikeresen, kinek még sikeresebben nyilván. Mindenképpen szemezgessünk, aztán nézzük meg, hogy vajon mit tudunk mi ebből ki okumlálni.
1: Igen, és igazából Roland nyilván ebben jobb lesz. Tehát neki az agya, mint egy szivacs. Tehát a dátumokat, meg minden ilyen dolgot ő megtanul, bár állítólag forráselemzés is van benne. Szerintem itt tegnap látva a szalagcímeket azért van esélyünk. Kérlek Roland, hogyha rávágod valamire a választ, akkor ne húzzál csőbe, tehát ne csináld azt, hogy rossz választ adsz, mert én a rádandizást meg akarom csinálni, tehát igen, igen, úgy, ahogy mondod.
2: Na, jöhet akkor, kezdjük is.
3: Figyeljetek, megmondom őszintén, hogy nehéz dolgom van, mert hogy rengeteg képes feladat van.
2: Hát akkor
3: tehát,
2: azt majd valahogy megmutogatod.
3: Első, ez az egyszerűbb, rövid választ igénylő feladatokat hoztam igazából, mert azok a legjobbak. Azt nem tudom elmondani, de majd megpróbálom úgy beállítani, hogy megmutogassam. Az első egyébként a görög és a római építészethez volt köthető,
2: úgyhogy
3: megmutatom mindegyikőtöknek a képeket.
1: Közben, amíg Andi mutatja a képeket, addig Buenos Morgan. Júj, pont jókor csatlakoztam, írja Móni. Mónika is itt van, sziasztok, Roli, szerintem te ebben is brillírozni fogsz, elképesztő a tudásod. Jó van, Roland, már fel vagy hájpolva.
3: Térképezi a szemével, már okay.
2: El is olvastam az instrukciót. Tehát.
1: Nagyjából megpróbálom akkor elmondani, hogy mit látunk a képeken. Az elsőn a Jondor korintoszi oszlopok vannak, a másodikon szerintem ez a vízvezeték, az majd mindjárt mondom, hogy melyik nemzethez köthető. A harmadikon valamilyen csarnok, ilyen a negyediken meg aréna, ilyen gladiátor aréna. A harmadikat meg tudod mondani, mi van a képen amúgy?
4: Már én már nem emlékszem.
1: Azon van a, hát ilyen piactér, vagy nem tudom az mi. Ilyen, hát vagy borozó?
3: Valami épület, izé. Hát kerek épület.
1: Igen. Hát Fehérváron ilyen a kút.
2: Ez egy épület típus, igen. De az a kérdés, ugye, hogy melyik jelent meg a görög, és melyik a római korban.
1: Jó, tehát az oszlopok az görög.
2: Így van, az abszolút klasszikus.
1: A vízvezeték az római.
2: Így van.
1: Az épület, hát szerintem nyilván az lesz a római, mert az aréna meg a görög.
2: Így van, tehát hogy AD az ami az 1 vagy 1-4, nem tudom, hogy volt, az a görög, és a két középső az meg a római korban jelent meg.
3: Igen, yes. Ügyesek voltatok.
1: De amúgy az érdekes, hogy ma az AI korában eléggé bénák ezek a rajzocskák. Tehát, hogy ilyen fakók is, halovány, nagyjából felismerhető, de nem teljesen, nem tudnak csinálni egy normálisat.
2: Hát, egyébként ugye Amfiteátrum volt inkább a D-verzió. Te arénának hívtad, de hát mindegy, jó lesz az úgyis.
1: Amfiteátrum.
2: Na, nézzük. Köszönöm. Akkor a másodikat.
1: Az a lényeg, hogy a gladiátorok ott zúztak. Meg jó, olimpia, mesztelen olimpia.
3: Oké, ez már a négyes feladat, ezt tudom úgy megmutatni nektek, hogy ez a reformációval lesz kapcsolatos.
2: És a kettes-hármassal mi van?
3: Hát mondom, hogy olyan... Tehát ilyen térkép van az a kettesnél, vagy a hármasnál, már nem tudom, és akkor azok alapján van
2: hát de
3: válasz.
2: De mutasd meg, nézzük meg.
3: De nem fogod tudni megjegyezni.
2: Ne csináld már, hát még annyira bonyolult. Hát mutasd meg az agyjegyesét.
3: Jó, oké, te akartad.
1: Agyjegyesét.
2: Te akartad.
1: Agyjegyesét, ebben a formában.
3: Ez
1: Roland
3: a hármas feladat, tessék. Itt a térkép, és mindjárt mondom akkor az első állítást, ami alapján be kell lőnöd.
1: Roland, ne szólj már be Ádinak, olyan ügyes volt, hogy tudta a válaszokat.
2: Persze, nem. Tehát várjál, megnézem, az egyes terület. Igen, az a kettes terület.
1: Andi, már az üzeneteidet nézi, csak mondom.
3: Ja, igen.
1: Andi a kezébe nyomja a telefonját.
3: Nem a térképet nézi.
2: Morva fejedelemség, de itt van, azt nézem.
1: Tinder jobbra, balra, jobbra.
2: Mindenkit jobbra húzunk.
1: Morva fejedelemség.
2: Jó, nézd meg te is, Ádi.
1: De ez mi?
3: Ez egy térkép.
2: A honfoglaláskor, gyanítom, hogy valami honfoglaláskori eseményeket kell majd sorba rakni, vagy helyhez kötni, vagy nem tudom.
1: Jó vanna. De hozd inkább a templomos képet föntről, nincs jobb kérdése.
3: Itt a térkép.
1: Ilyen izgalmas műsorblokkot hát még nem tartottunk, mutasd.
3: Egy olyan van, aminél azért sorrendbe kell állni. Állítsa időrendi sorrendbe a forrásokat, tartalmuk alapján írja a források betűjelét a táblázatba.
2: Hát de most ezt a kettő forrást rakjuk sorba, az nem egy...
3: Hát a C-t is felolvashatom, mert ott, is
2: jó is egy mondatot.
3: Amikor a türkök és a besenyők közt háború ütött ki, a türkök hadserege vereséget szenvedett és két részre szakadt. Az egyik rész kelet felé Perzsia vidékén telepedett le, a másik pedig...
2: Jaj, ez a Levédiából. Levédiából letel közben ez a 9. század, akkor ez az első. Kell. Akkor CBA visszafele, mint az ABC. Mármint, hogy CBA, úgy, mint a bót.
3: A CBA.
1: Én a besenyő Pista bácsit tudom, meg a besenyeit a repülőst. Ezeket időrendi sorrendben is tudom állítani szükség esetén.
2: Legalábbis magasságiban, mert a besenyei magasabban repült.
1: Jó, láttam ott egyházképeket, nincs olyan kérdés, hogy ki az egyház feje, mert ezt tudom, pápa.
2: Ezt akarja bemondani nekem,
1: pápa!
3: Van megint egy térképes, ugye itt a Szigetvár ostroma van, ez 1566. évi ostroma van képen, és van egy olyan kérdés, hogy nevezze meg a várvédők vezetőjét.
2: Na, ez még ez menni fog. Tessék, mert hagyjanak érvényesülni.
1: Igen! Tudom.
3: Várjatok.
1: Hú, kösz.
2: És pápa. Már mi nem pápa. Az Rényi.
1: Pápa, nem jó valahova,
2: az
1: vagy pápa?
2: Az egyház vezetője a pápa.
1: A pápa.
3: Igen, hát...
2: Valahova kell, egy ponton is
3: pápa. Nézem nektek, hogy mit lehetne még, ami nem...
1: Nincs olyan, hogy egyház vezetőt kérdeznek.
3: Nincs.
1: Pápa.
2: Pápa, ez az egy pont. Na, szóval megpróbáltuk ezt tolmácsolni, de valóban olyan ez a mostani töri érettségi, hogy ezt nem nagyon lehet így a képekkel, meg forrásokkal, ezt ugye látni kell, úgyhogy ezt tényleg nem nagyon tudtuk átadni.
1: Amúgy megnéztük itt a zenék alatt a többit, és Frankon volt olyan kérdés, amire az volt a válasz, hogy pápa. Csak igaz, mondom, hogy minden hallgató kedvéért, hogy lenne egy ponton pluszba.
2: Igen, tehát hogy egy pontja biztosan lenne a töri érettségi Nádinak, ennek ő nagyon örül. Tehát ettől ő most hihetetlenül boldog.
1: Jó, na hát hagyjál a kis örömömben. Egyébként pedig figyeltem a híreket, és abban is egy csomó ilyen tudományos szó elhangzott, úgyhogy mindennek tükrében most arra gondoltunk, hogy lazítjuk majd kukis viccekkel az órát. Legyen egy erős csavar, egy kanyar.
2: Na hát az nem biztos, hogy lesz, viszont...
1: Nem lesz?
2: A szóvíz csütörtöket hoz, meg az enyémben nincs kukis.
1: Jó,
2: nem tudom, te mire készülsz.
1: Nem, de a színvonal tekintetében, tehát ugye szóvic csütörtök van, ezt túl kell élni, nekem van egy nagyon durva. Én még gondolkozom, hogy bemerjem-e vállalni, valószínűleg bemerem, mert mindenki poénra veszi, de lesz egy nagyon durva. Tehát, hogy akinek túl sok volt az előző óra, az ebben az órában egészen biztos lelazul majd. Mi van a tisztaságmániás fiúk ajtajára írva? Pornó.
2: Hey.
1: Ó, meg most a Tideniére is, nem?
2: Na, igen.
1: Most már.
2: Hallottad a következő sztorit, hogy a szenvedélyes kalauzt teljesen elragadta a hév?
1: Áó! Jó. Na hát ezt nem mertem. De
2: ezt nem mertem, és mindjárt mondjam.
1: A következőt azért elmondom, mert tudom, hogy mindenki humorral meg viccesen kezeli, mert annyira jó szerintem egyébként. Mi lesz, ha meghal Bárány Attila? Hozzák a hamvait. De ez jó, nem?
2: Elnézést kérünk a
1: muszáj
2: kollégáktól. Igen, és akkor nekem még jön egy zárásként, szerintem egészen nyugodtan rányomhatod majd a következő dalt. Mire vadászik Szikora Robi Erdélyben?
1: Nem tudom.
2: Csiki dámra.
1: Andi, jól láttam, hogy ott egy görög feliratú táskával vagy zsákkal vagy itt?
3: Nem.
1: Olyan görög hangulata van, mi van rajta?
3: De melyik van elől? Már nem emlékszem.
1: A kék feliratos.
3: Ja, Stray Kids-es.
1: Ja, jó, mindegy. Csak gondoltam, hogy neked itt a görög az
2: görög,
1: ilyen szép
2: ügyet. Görög, Korea, tehát, hogy majdnem ott van egymás mellett.
1: Határeset. Hát...
3: Ott is van szép idő, meg strand.
1: Víz.
2: Exotikus, exotikus.
1: Görögországban 251 strandon betiltják a napozó ágyakat.
2: Tűjtsek be a napozást is egyből, nem?
3: De miért kell azt betiltani? Vagy...
1: Hát figyelj, igazából én először teljesen másra gondoltam, aztán elolvastam a hírt. Tulajdonképpen arról van szó, hogy természetvédelmi okokból, mert a különböző veszélyeztetett fajok olyan helyeken szeretnek lenni, ahol nyugodt partszakaszok vannak, és abban reménykednek, ha jól értelmeztem ezt a cikket, hogyha nem lesznek napozóágyak, akkor sokkal kevesebb turista lesz ott, és egyébként a napozóágyak által felbolygatott környezet is nyugodtabb lehet. Egyébként 30 38 millió turista érkezik egy évben Görögországba, plusz akik még a hajókon ott vannak, és gondolják, hogy majd napozóágy nélkül nem fognak ott napozni.
3: Szerintem ez, ebben ne reménykedjenek. Itt is Balatonon az ingyenes strandokon egymás szájában vannak az emberek. Tehát, hogy teljesen mindegy, mert ha valaki strandolni akar, akkor szerintem strandol napozóágy, sőt, visz magával sajátot.
2: A lehet, vagy, mint a jó magyar turista, majd viszi a polifómot,
3: ja,
2: azt leteríti, meg viszi nyilván a rántott szeletes szendvicset alufóliában.
1: A cicis meg a Ferrari törül között.
2: Há, így van, ez mind kell. Ugye,
1: meg a dollárost.
2: Igen, igen, meg hát ugye kell plusz egy törcsi, az ugye a strand safe, tudjuk jól, mert ha valamit igen letakarunk, akkor az olyan, mintha ott se lenne.
1: Meg kell egy olyan törölköző, ami az elhízott derekat nem fogja körbe, hogy az alatt át tudjunk öltözni.
2: Igen, de az lehet az, amivel letakarod. Tehát az azért az lehet ilyen multifunkciós törcsi.
1: Felfújhatós gumihattyú.
2: Az most már inkább flamingó, nem?
3: Flamingó szokott lenni.
1: Jó, na, hát igen.
3: Vagy de... ez a unikorn is, tudjátok, én olyat is láttam nagyon sokat.
2: Az is nagyon, de ezek mostanában tudod, ilyen instakompatibilis fiatal csajoknál vannak. Hmm. Tehát ezek ilyen ribitutajok igazából.
3: A flamingó
2: is, meg az unikorn is, az is ilyen ribitutaj.
1: Amelyik ilyen gumimatracban van.
3: Pedig én akartam amúgy.
2: Nyugodtan.
3: Unikorn is, de most már biztos, hogy nem.
1: Miért nem?
3: Hát ezek után, hogy leribitutajozta.
1: Hát ez tök magány. Az a jó, hogyha italtartós a flamingod.
3: Hát igen.
1: Kell, hogy legyen benne ilyen kis kulacstartó rész.
2: Nem, az a nem kulacs. Hát hülye vagy? Hát egy Instára, akik pohár, csajokat ilyeneket ja, posztolnak, ők koktéloznak.
1: Szvaroszkival kikövezett műanyag pohár.
3: Az.
1: Van a... Mit isztok?
3: Mi?
1: Hát te akarsz ízét?
3: Ne többes számozzál, itt én nem isztok semmit a vizen.
1: Hát te akarsz ribi kulacsot, tutajt.
2: Ribitutajt akar. Aperolt, vagy pinyakolládet. Képzeljétek el, hogy az egyik népszerű ilyen tusfürdő márkából van olyan relatíva új betűnk, ananászos kókuszos.
1: Végre.
2: Azt használom. Hát gyerekek, mintha pinyakoládát kennék szét a testemen.
1: És
2: olyan.
1: Te szóltál be, hogy én a női tus.
3: Téged,
2: Nem.
3: A szándékot értékelem, de... Az én nyalogásról nagy évetted, mi?
1: Nem.
3: Álka meg kívánt.
1: Nem, de itt az...
2: Milyen kedves!
3: Hát itt tizen, nem tudom hány év után már mindent be kell vetni.
2: Ananászos kókuszos tusfürdő?
1: Nem, de itt az utcában
3: de
1: lévő...
3: De most jó ötletet a Tádinak is.
2: Felcsillant a szeme, mindjárt rakappal vesz.
1: Nóri, nem, de az utcában lévő mesteremberek meg építészek itt Rolandot végén nyalogatták reggel, akkor valószínűleg az ezért volt. De te szóltál be nekem, hogy a női tusfürdőket szerettem erre. Nem találtál egy jó sör illatot?
2: Nem, ők aranyászokra esküsznek a munkás emberek, nem a pinyakoládára. Na, szóval,
1: akkor
2: hogy...
1: magyarázd meg azt a tegnapi bajszost, aki utána nyalt. A kisboltból.
2: Mert egy nő volt. Na, szóval, hogy van ilyen aranyászos kókusz. Csak onnan megemlítem.
1: De jó neked. Jó.
2: De az nem elég női neked, tudom.
1: Mondjuk az is tény, hogyha voltatok már Görögországban, akkor nagyon sokszor ezek a napágyak, ezek ilyen eszméletlen gusztustalan, ilyen régi izomember pólószerű, ilyen kék-fehér csíkos, kifoszlott dolgok szoktak lenni, nincs meg?
3: Nekem nincs, mert ahova mi járunk strandra, itt legalábbis Magyarországon, ott ezek a normál fehérek vannak.
1: Megjön az izmos gyerek, aki beszedi tőled az ojrot, hogyha odaülsz. Tehát, hogy ott nem az van, mint nálunk, hogy csak úgy letelepedsz, és akkor az a tied már rajta van a törcsit, mm-hmm, hanem ez euróba kerül.
3: Hát itt is fizetni kell érte.
1: Tényleg, én még soha nem fizettem.
3: Hát jó,
1: én mindig szerzek.
3: Ja.
2: Viszel sajátot, vadd be.
1: Na de például, amikor voltunk Horvátországban egyszer régebben, akkor ott néztem meg, reggel elmentem futni, hogy még az all-exclusive-inclusive reggeli előtt lejönnek a családapák, és viszik a törölközőt, meg a papucsot, és azzal az egy törölközővel két ágyat lefednek, meg még egy papucsal még egyet, meg egy negyediket, és aztán elmennek regizni, hogy legyen nekik ágyuk későbbre.
2: Igen, ugyanezt tapasztaltam én is nemrég a nyaraláson, és tök idegesítő.
1: És én leszedegettem ezeket, és egy kupacba összeraktam a zuhanyzó mellett. Ott volt egy rakott papucs megtörölköző, hogy ezt nektek.
2: Azt nem mondom, hogy egyébként a negyedik, ötödik napon már nem csináltuk mi is.
3: Na, ugye.
1: Nem, de ez nem. Én mostanában szoktam egyébként, ahova szaunázni járok, oda ki is van írva megcsinálni, mert most már elegem van ebből, hogy tényleg lefedik ezeket a helyeket, és közben senki nincs ott, hogy ott, ahol a szaunázok, oda ki van írva, hogy ne tedd a cuccodat a napon az ágyra, hanem amikor nem vagy ott, akkor erre van alkalmas kialakított polc. És én már megcsinálom azt, hogyha valaki le van terítve, és nekem hely kell, fogom, összehajtogatom, odébb rakom, és beleülök.
2: Azért milyen?
3: Jó, hát...
2: Igazi genya tudsz lenni.
1: Hát de miért genya? De nem használja, nem lehet az övé.
2: Hát lehet, hogy éppen bent van a szaunában, nem?
3: Vagy elment,
1: és ha csak most dóba ment. És amikor én vagyok a szaunában, akkor ő használja.
3: Na ugyan de és ha csak mosdóba ment, akkor?
1: Hát visszaadom neki, ha visszajön. Jöjjön vissza, soha nem jött vissza.
2: De te örülnél, hogyha a cuccaidat csak úgy arrébb pakolgatnád?
1: Ha elfoglalom a helyét másnak, akkor igen. Tehát akkor csinálja meg.
2: De várjál, miért nem pakolsz arra a polcra?
1: Tehát ez olyan, mintha nem állnál polc a parkolóban, de oda raknál egy táblát, hogy Rolandé. A közparkoló.
2: Ez egy jó ötlet.
1: Rálok a parkoló tábládra.
3: Igen, nekem már én is gondolkoztam.
1: De egyébként a strandon is, tehát hogy nézzétek meg, hogy az ilyen lefedett ágyakból mennyit és mennyi időre használnak. Rohadtul nem.
3: Amúgy én tényleg szoktam nem használni.
2: Tényleg kevesen, tehát hogy tényleg
1: ha rajta vagy, nem ülök rád.
3: Jó, hát még jó, hogy nem ülsz rám.
1: De felállsz enyém?
3: Ha rajta ülök. Nem, hát azért, az enyém. Én... És ha fizettek érte, akkor az enyém.
1: Más, ha fizetsz érte.
2: De nyugtass meg azért, hogy egy klasszikus magyar strandon azért másnak a pokrócára nem heveredsz le. Tehát nem az van, hogy megyek vissza random a medencéből, és akkor azt látom, hogy egy rédládában fekszik a pokrócunkon.
1: Nem, nyilván pokrócra nem lehet. Ez tök egyértelmű, hogy nem. De ott van mellette nekem is pokróc hely. Viszont, hogyha ott van 10 darab napozó ágy, és senki nem napozik, csak a törölközők vannak rajtuk, és közös, és nem fizettek érte, akkor már hadd vegyem a bátorságot, hogy leülök az egyikre.
3: Na de, hogyha mondjuk én bemegyek a vízbe, egy mit tudom én, 10-15 percre,
1: addig akkor... én napozok.
3: Ja persze, hogy
1: kijössz,
3: ne.
1: Visszaadom. Hát miért a tied?
3: Hát mert
1: te voltál ott először?
3: Hát igen.
1: Mi vagy, te honfoglaló?
3: Igen.
2: Nem, napágyfoglaló.
1: Ha legalább 15 évig befoglalod, és tudod igazolni, de senki nem kérte. Nem.
3: Hát de ne haragudjál, mert hadd ne menjek már el WC-re, úgyhogy utána visszajövök, ne legyen ott valaki.
1: De...
3: Érted?
1: Csak azért, mert te voltál ott előbb?
3: Hát igen, azt én foglaltam le, de hát most könyörgöm, ha tényleg ott hagyom órákra, és nem megyek rá, akkor stip, azt mondom, stop. Hogy menjél oda.
1: Stip, stop, ha... én megyek WC-re. Most nem mehetsz WC-re, mert az enyém ma.
3: Na de ez az, látod, hogy hadd ne menjek előbb. Már el WC-re.
1: Én kértem előbb a WC-t, nem mehetsz oda.
3: De ilyen nincs.
1: De most én kértem, oda rakom a törölközömet, nem mehetsz WC-re, mert én mondtam előbb.
2: De figyelj, legalább hívd meg egy de italra, tehát akkor ja. Próbáld valamivel kárpótolni. Tehát azt mondod, hogy oké, elnézést, mert tényleg befoglaltam a napágyadat, de akkor már hadd hívjalak meg valamire. És akkor össze lehet kötni a kellemest, amíg kellemesebben.
1: Na jó, de akkor most az algapupu ékszerteknő szerinted jobban fog élni, úgyhogy nincsen ott napágy?
2: Hát én úgy tippelek egyébként, hogy szuperszónikus évben leszarja, hogy van-e ott napágy,
1: ugye?
2: Ám de, hogyha emiatt tényleg kevesebb lesz a tömeg, mondjuk akkor nem tudom, hova fognak menni.
1: Minden esetre ezt most meg fogják lépni. Egy valaki akad ki nagyon a témán, aki a napágy bizniszben ott érintett ezeken a partszakaszokon, de nyilván ez is érthető. Biztos vagyok benne, hogy ki fog találni valami mást, amiből pénzt lehet beszedni, tehát akkor nem napágy lesz, hanem mit tudom én, koktélt kever ott helyben, és akkor azt adja el.
2: Vagy teknős simogató.
1: Hát így. Andi, képzeld el, ez egy olyan nap, amikor végre elmondhatsz egy nap hírét. Tehát ja. Se szülinapi tortával nem szakítunk
3: kár,
1: félbe.
3: Kár, pedig jöhetne.
1: Se nem húrogunk le semmi, ugye? Nincs.
2: Na hát azért az nem biztos.
3: Az, hogy nem húrogtok le, hát azt ilyet, igen, szerintem inkább ne.
1: De jó lesz?
3: Jó lesz szerintem. Okay. Kicsit olyan érdekes. Bár nem, de nem sikerült magyarázatot találniuk a kutatóknak, ahogy szokták.
1: Az milyen jó, amikor de... egy kutatásnak kijön az eredménye, de nem tudják megmagyarázni. De úgy van.
3: Na, de mondom, hogy mit vizsgáltak. Képzeljétek el, hogy kiderült, hogy állítólag a városi madarak jobban megijednek, vagy legalábbis nagyobb eséllyel repülnek el, ha egy nő sétál feléjük, mint ha egy férfi.
1: Hát. Oh. Mit árul el ez a nőkről?
3: Ugye? Az, ezt ők nem tudják.
2: Andi, te erről nőként mit gondolsz? Milyen bölcsek ezek a madarak?
3: De hogy az a durva, hogy ebben a kutatásban ugye tök, tehát hogy úgy küldték feléjük a nőket meg a férfiakat, hogy nagyjából ugyanaz a ruha volt rajtuk, és a nőknek, ha hosszú hajuk volt, akkor el kellett azt ugye takarniuk, tehát hogy nem lehetett, hogy látszódjon. És még így is az jött ki, hogy ugye a nők esetében repültek el jobban, mint ugye a férfiakével.
1: Bocsánat, de ezek palémadarak? Már hogy hímek?
3: Nem, nem tudjuk.
1: Hím és nőstény, tehát voltak ott nőgalambok, meg fiúgalambok.
3: Azt gondolom nem vizsgálták ennyire.
2: Mert te meg tudsz különböztetni amúgy lánygalambot fiúgalambtól?
1: Hát persze, melyik van felül?
3: Melyik van felül? Csak akkor de tudod a párosodnak, miért, másképpen nem tudok.
1: Amikor a Kitty leselkedik.
2: Miért jó. Szerinted, hogy egyfajta galamb póz van? Tehát, hogy te úgy... Na. Tényleg, nem magadból hogy... indulj ki ilyenkor, de... pasiként, azt nem szabad.
1: Nem vizsgáltam.
3: De tényleg.
1: Hát az is számít, nem? Hogy
3: hát gondolom, hogy csak olyan póz van. Hát hogy milyen más póz lenne még?
2: Na, most engedje el a kreatív elmémet, azt nem biztos elviseli az adás.
3: De nem a galamboknál, érted?
2: Hát az egyik hátra fekszik.
3: Ja. Láttam már döglött madaron kívül. Tehát, hogy élő madarat láttam már a hátán feküdni?
2: Hát de nem, de szexuális galambot sem láttam még.
1: Amúgy a háton fekvő...
2: Féle lehetne.
1: A háton fekvő madarakról van egy sztorim.
2: Ki gondolta volna?
1: Ezt elmondom, mert elmentünk madárlesre. Meg ilyen ornitológiai cuccra. Nagyon klassz volt egyébként. Onnan van a Nemzeti Parkos Dunaipoly bögrém. De a lényeg az.
2: És láttál pár zoomadarakat?
1: Azt nem. De akkor nem gyűrűzött madarat, igen.
3: De és valaha láttál már egyáltalán pár zoogalambot?
1: Persze, de most erről dumáljunk.
2: De várjál, mert a madaraktál is úgy van ez, mint a férfiaknál, hogyha meggyűrűzik őket, akkor utána egyre kevesebb szempárzanak.
1: Várjál, erről még nem tudok, de majd kutatok. De hogy az
3: szóval van egy gyűrűs
1: nagyon, nagyon cuki, ahogyan gyűrűzik őket, mert ugye azt úgy csinálják, képzeljétek el, hogy egy feles pohárba fejjel lefelé belerakják a madarat, mivel ilyen pózban nincs.
3: Te milyen rendezvényen voltál?
1: Ezt így csinálják. Mivel
3: ilyen, nem ilyen madárgyűrűzést
1: mivel
3: láttam.
1: Ilyen pózban a madár nem szokott lenni, ezért nyugton marad, rárakják a gyűrűt a lábára, utána megfogja a madarászlány a madarat, így az ujján, és képzeljétek el, amikor újra elrepítik, azt úgy csinálják, hogy hátra fektetik a madarat, mivel a madár nem szokott háton feküdni, ezért ez neki egy szokatlan pozíció, így a tenyére hátra fektetik, ott meg sem mozdul, mert nem ismeri ezt a pózt, és hogy szépen lassan kihúzod alóla a tenyeredet, ösztönből elrepül. Így küldik el a madarakat. Tehát a madárnak a fekvés az nem egy megszokott dolog.
2: Azt mondja, hogy leesik szerencsétlen. Zsíros kenyér. Na, közben azt írja, hogy...
1: Pingvin lehet, de aztán... ez nem olyan madár van.
2: Más a színe a hímnek, és más a tojónak. Na, hát köszönjük, ennyire még alaposan nem figyeltünk meg a kurgalambokat. Na, akkor mégis fekszik háton a madár, érted? Csak nem tud mit csinálni. Hát de...
3: magától nem fekszik hátra a madár. Ez egy természetes folyamat.
2: Hát jön a...
3: Ha pároznak, az egy természetes folyamat, de magától nem fog a hátára feküdni. Itt is mesterségesen fektették a hátára.
2: Figyelj, jön a fiú...
3: Bár ez a poharas, ez még mindig fura nekem, mert mondom, én nem így láttam a madárgyűrűzést, de hát...
1: Így
3: mindig.
1: Van.
2: Jön a fiú madár, és a hátára fekteti a lány madarat.
3: Ja?
2: Az, hogy utána a lány madár meg sem mozdul, nem csinál semmit. Hát nekem is volt ilyen exem. Na, szóval, hogy...
3: Valami madarász írjon már nekünk, hogy szoktak egy párosodni a madarak, mert ugye most ilyen.
1: Én csak a denevérekről tudok, de azt majd máskor. Jó, minden esetre.
3: Mi azt volt? Tudjuk, hogy
1: miről beszélünk?
2: A denevérek hogyan kakilnak,
3: ugye? A denevérek, azt már tudjuk.
1: Nem azt csinálták, hogy egy kirúzsozott pláza cica a körömcipőben kopogott a madár felé, és akkor a kopogástól elrémült a madár, hanem kvázi férfias nők és nőies férfiak, vagy így a kettő nagyjából nem megkülönböztetett.
3: Nem voltak férfias nők, hanem nagyjából egyforma ruhában voltak. És annyi, hogy ha hosszú haja volt a nőnek, nem?
1: Rúzsal.
3: Igen.
2: Szoknyás férfiak rúzsal?
1: Igen.
2: És mindenki másról álmodott.
1: És bajszos nők.
3: Mondjuk azt is kipróbálhatták volna, mert így meg nem tudják, hogy mi alapján tudja a madár eldönteni, hogy most az adott illető nő-e vagy férfi.
2: Mondjuk a bajszos nő elől én is elfutottam volna, pedig nem vagyok madár.
1: Bajszos nő meg a rúzsozott férfi közelített az uhuhoz, és akkor forgott a bagoly. Jó, oké, ezek mentek oda, és ennek ellenére, hogy viszonylag nem voltak megkülönböztetve férfiak és nők, a nők elől jobban elijedtek a madarak.
3: Igen, viszont azt nem tudják megmondani, hogy ez miért van. Igazából elmélet van erről, hogy ugye a férfiak voltak ugye a múltban a vadászok, a nők pedig a gyűjtögetők, és hogy a nők ugye kisebb állatokra vadásztak, madarakra, meg ilyesmikre, és hogy emiatt maradhatott meg a madarakban egy ilyen ösztön ezzel
1: tehát
3: kapcsolatban.
1: A madarak inkább félnek attól, hogy begyűjtögetik őket, mint hogy levadásszák.
2: Hát nem, hogy a férfiak a nagyobb állatokra mentek rá.
3: Igen, a nők meg ugye a kisebbekre.
2: És
3: mert
2: akkor
3: jobban el tudták kapni.
2: Genetikusan bele van kódolva, igen, a madárba, hogy jön a férfi ember, az nem rám fog rám mozdulni, hanem majd betámadja a vaddisznót, ellenben jön a nő, az meg majd elkap.
1: Az meg meggyűjtöget.
2: Na.
1: Hát ez sosem volt meg így előttem, tehát én azt mindig úgy láttam, hogy az ősasszony az a bogyókat gyűjti, tehát nem volt bennem, hogy egy galambot így felszed.
3: Az mondjuk bennem sem, de...
1: És ham.
3: Ezek szerint leharapja a fejét.
2: Nem, az az Ozi volt, nem? Tehát, hogy az más. Nem, hát a gyerekek hát
3: tényleg...
2: De hogy ki az a hülye elvetemült állat, aki egyáltalán ilyet kutat, ugye? Hogy most akkor megnézzük, hogy a galamb ki elől fut el, meg ki elől.
1: Ezek szerint régen akkor jobban hasonlítottak a férfiak és a nők egymásra. De ez is kiderül ebből a kutatásból.
3: Hát, egyébként igen.
1: De ez mennyire érdekes már. Amúgy nekem a megfigyelésem, és amikor így elkezdted a hírt, akkor erre gondoltam, hogy a mai városi állatok, főleg a galambok, azok ellustultak. Ja. Tehát nekem frankon megvan az, hogy gyerekkoromban futottam egy galamb után, és akkor megközelíteni nem tudtam. Ma meg nem teszek ilyet, bár nem szeretem a galambokat, de gyakorlatilag odébb tudnám rúgni, nem megy el. Sőt, igen, a kislányom is utol tudja őket érni.
3: Igen, de ez nem ellustulás, inkább az, hogy megszokták szerint. szerintem azt a környezetet. És
1: na jó, de akkor ez 10 év alatt, amíg én felnőttem, megszokták, azt meg nem, hogy a nők nem gyűjtögetik be őket?
2: Hát inkább hol volt az 10 év? Már ne is haragudjál! Az minimum a kétszerese.
1: Örülök, hogy a lényegi résznél álltál meg, te 40 éves.
2: Hát de én nem is tagadom.
1: Gyűjtöges be egy madarat. Terjesszük el. Amúgy a hollók meg a varjak azok kifejezetten okosak. Tehát, hogy ezek állítólag meg tudnak jegyezni dolgokat, és hogyha kiszúrsz velük, akkor ezek még vissza is támadnak adott esetben, tehát hogy abban lehet valami, hogy ezeket így tovább örökítik.
2: Várj, akkor rájöttem,
3: ezeket
2: hogy
3: miért, be lehet tanítani.
2: Miért félnek a nőktől, mert hogy ugye mondod, hogy ha kiszúrsz velük, akkor bosszút állnak. Hát ezek olyanok, mint a nők. Hát hasonlónak, nem örül.
0: A műsor, ami mosollyal ébreszt minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig élőben a Forrás Rádióban. A srácok már készen állnak. Hamarosan innen folytatjuk. Dream about the things you could have had. Dreams are only made up in a head.

csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és a

0: mikrofonnál Illy és Roland és Rédl Ádám. Illy és Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: Fél hét múlt egy perccel, Buenos Morgan, szép jó reggelt, Komárom Esztergom, Vármegye, jó reggelt, Piña Colada illatú és Roland.
3: Susu bolondság, jó reggelt, szevasztok, igen.
2: Nehogy azt hitt, hogy nem érezzük ám.
3: Hát persze, direkt itt még, mielőtt elindultam otthonról, még magamra dobtam egy adagot.
2: Jó, hát figyelj, majd haladsz így a Mai Tai felé, esetleg lehetséges, hogy egy Sex on the Beach-et is bedobsz. Egy safety-t.
3: Azt igen. Ugye én egyébként szeretem a koktélokat, mondjuk nem azzal indítom a napot, tehát azért ilyen, az már erősen alkoholista szint.
2: Jó, de azért a tusiban van szívószál, nem?
3: Nincsen, de hát a nyaralásnál mondjuk azt azért úgy. Na, szóval amikor ilyen all-inclusive helyre megyünk, akkor szeretem, hogyha úgy.
2: De nem reggel. Reggel csak pezsgő, mint a normálisok, nem? Pezsgő meg feles.
3: Persze, pezsgő eperrel, tudod, mert a micsoda nő után ez így elterjedt, és minden sznob így iszogatta a pezsgőt. Hát nem, de 10 után már kinyit a bár, szóval onnantól kezdve már lehet élni.
2: 10-kor nyit a bár? Hát sose tudtam, nem voltam ébren olyankor.
3: Nem tudom, itt legutóbb, ahol mi voltunk, a 10-kor nyitott a bár.
2: Aszta, és olyankor már beülnek az ilyen törzstagok? Tehát vannak ilyen kalapos, egész nap ingben mászkálós, ilyen havai ruhás idős bácsik?
3: Persze, sőt, fiatal srácok is vannak.
2: Tehát,
3: aha, most a legutóbbi nyaralásnál például találkoztunk egy német társasággal, fiatal srácok voltak, tehát ilyen 25-30 körüliek. Őket nem láttad máshol, csak és kizárólag az egyik parti medencében iszogatni, meg üldögélni. Ott volt egy bár is, egy olyan bár, hogy nem kellett kiszállni a medencéből, tehát a medencéből tudtál kérni.
2: Az de jó. És általában ilyen helyeken ki van írva, hogy tilos bevinni italt a medencébe, de ha a bárba veszed, akkor szabad.
3: Hát persze, de ez egy all inclusive hely volt, tehát hogy annyit kértél meg, annyit ittál, amennyi ugye jól esett. Na hát a srácokkal csak ott lehetett találkozni, nagyon vidámak voltak, nagyon jó fejek amúgy, szóval nem volt velük semmi gond, de hogy őket nem láttam sehol máshol, csak ott.
2: Szerinted belepisültek a medencébe?
3: Á, nem, hát azért úgy biztos, hogy úri emberek.
2: Na hát. Jó, érdekes információk ezek, lehetséges, hogy fölírom majd, hogy merre felé nyaraltál. Azon járatom most az agyamat, hogy bedobhatok egy olyan kérdést, ami valószínűleg csak engem érdekel, de lehet, hogy közszolgálatívá tudom tenni. Bedobom. Tegnap mentem Győrbe. Győr felé az M1-esen, ahol van az a tábla, hogy 80, aztán 10 méteren belül 60, aztán ott egy ilyen fényképezőgép. Az mére? És mit? Ezt valaki írja már meg, mert az van, hogy 80-ra lelassítottam, ott annyival mentem, mert ott volt a sárga tábla. Jött a 60-as, elkezdtem fékezni, de a fenekemben volt egy kamion, mert egy sávra voltunk szűkítve, hát nem akartam, hogy belém jöjjön, tehát csak ilyen 75-ig tudtam lelassulni, ha az ott 60-ra van állítva, és úgy fotóz, akkor ez a szemétségek non plus ultrája.
3: Nem, ilyenkor ugye általában, de aztán erősítsétek, vagy cáfoljátok meg.
2: Ez 10 méteren belül volt a két tábla.
3: Az csak te érzékelted úgy, hogy 10 méter. Ebben biztos vagyok.
2: Tehát akkor picit,
3: hát lehet, hogy 50 volt az inkább, vagy 100.
2: Nagyon mindegy, kevés volt.
3: Nem, de hogy ezeknél egyébként telepített trafiknál azt hiszem, hogy talán ez a plusz 15 km per órás. Tehát, hogy az, ami azon belül nincs bünti, utolsó információim szerint. Tehát, ha te 70, mondjuk 4-gyel mentél, ha 75-nek látod, általában az 2-3 km per órával kevesebb, mint amit ugye kijelez. Tehát volt mondjuk 73, akkor pont megúszod.
2: Vagy egy nagyon drága interjú lesz. Vagy csak mondom.
3: Értem a célzást.
2: Forrásra jön a számla. Nem, volt, az 10 méter volt, mert mutatom, jó? Tehát, hogy mondom majd, hogy mikor voltam az első táblánál, és akkor húhogok, amikor a második jött. Tehát most, hú! Aha. Ez nem lehet 10 méternél több.
3: Attól függ, mennyivel mész, tehát érted?
2: Jó, de ez akkor is szemétség.
3: Jó, figyelj, hogy nekem is volt már olyan, mikor visszanéztem Google Earth-ön, hogy milyen tábla van kirakva, hányas. Pont egy ilyen autópálya kivezető szakaszon.
2: Erre olyan is volt, hogy visszamentem autóval.
3: Tényleg?
2: A Google Earth-ön nem láttam. Aha, de ezt én megúsztam, te?
3: Én is.
2: Jó. Gyönyörű reggelt, fiúk. Szia, Mónika. Szia, Anna. Jó reggelt neked is. Lukács Zsolt. Pest felé is van Ádi. Jó, de ezt tudom. De ott nincsen 60-ra visszalassítva, én úgy tudom. Tehát ott azzal nincs baj, egy 80. A 60-as tábla volt a gáz.
3: De figyelj, amúgy szerintem, tehát beteszik ezeket a korlátozó táblákat, de erről majd kérdezzük meg a rendőrséget, jövő héten úgy is jönnek hozzánk. Jó. Szóval, hogy én nem hiszem, hogy ezeket a trafikat így visszaprogramozzák, vagy nem tudom, és akkor azok onnantól kezdve 60-on mérnek. Tehát, hogy én azért megmerném kockáztatni, hogy nem feltétlenül van ez.
2: Figyelj,
3: így.
2: Ha az M1-esen megbüntetnek engem azért, mert tegyük azt 76-tal mentem, én akkor ezt fogok röhögni. Hát ilyen lúzerség a világon nincs, szerintem.
3: Innentől kezdve
2: az M1-ese 76-tal.
3: Na jó, de figyelj, lehet, hogy lassan eljutunk addig, hogyha 76-tal tudsz haladni a pályán folyamatosan, annak örülsz.
2: Beszarok tényleg. Na, itt van Zsolt, Buenos Morgan, M1 Pesttől Tatabányai közepes forgalommal autózható, Biatorbágy és Zsámbék között nagy köd tapasztalató. Igen, ezen én is átjöttem, tényleg brutál. Pest felé már Óbaroktól áll a kamionos szélső sáv. Igen, és a kamionos sávot veszi, de van 60-as tábla. Banyek. Aj.
3: Hupika!
2: Hups! Nincs olyan, hogy ilyen izé, hogy ez most közeledik a szülinapom, hogy ilyen kupont kapok a családtól, amit a rendőrségnél beválthatok tetszőleges bűncselekményekre.
3: De várjál, ilyet kellene tényleg. 10%-os kupon, de nem a büntire váltod be, hanem a sebességből levonják.
2: Jó!
3: És onnantól kezdve az már tök jó.
2: Vagy tényleg bármilyen büntetésre, meg bűncselekményre használható. Tehát boltilopásból 20%-a, az ilyen dutyi kártya legyen. Gyorshajtásból 50%, aki tag a rendőrségnél havonta befizet 5000-et, az ha büntetést kap, akkor kapjon bónokat.
3: Egy egészen újfajta büntetési rendszer tudnátok találni dutyi Magyarországra.
2: Küldenének a Sing Singbe, vagy valami szigorú börtönbe, de nekem van dutyi kártyám, így mehetek a fehér galérosok közé.
3: A Sing Singbe, hogy de a csillagba esetleg küldenének.
2: Vagy a dutyi kártyásoknak heti 2 házastársi látogatás megengedett. Tehát, hogy lehetnének ilyen kedvezménye.
3: Szerintem van, csak non-official.
2: Cserébe havidíjas leszek a rendőrségnél. Gyűjtöm majd a szuperpontokat.
3: Pontokat gyűjt, hűségpontokat gyűjti.
2: Hogy ne, de ott a zsaru.
3: És mindig majd pecsétel neked, tudod? Minden egyes alkalommal.
2: Én ezt imádom, ezt csinálják már meg.
3: Jó van, ezt föl fogjuk vetni. Jó, a rendőröknek. Nem ígérjük, hogy sikerül rajtuk így keresztül vinni, de mindenképp megpróbáljuk. De amúgy ezzel sokan élnének, mármint hogy a gyorshajtásosnál. Tehát, hogy mondjuk, mit tudom én, levezetsz, de lehetne egy ilyet, hogy levezetsz mondjuk, nem tudom, 100 000 kilométert, mindenféle probléma nélkül, úgyhogy nem büntetnek meg, akkor kapsz egy ilyen 10%-os bont, igen, és onnantól kezdve mondjuk a következő alkalommal, ha ne adj Isten esetleg véletlenül mégis gyorsan hajtanál, akkor 10%-ot levonnak a sebességből, amit mértek.
2: De nem, szerintem ez tényleg tök jó, és az is működne, hogy akár ilyen hűségkártya szinten, tehát mit tudom, én nem akarok egyszerre sokat befizetni, hanem mondjuk ilyen havi 5000-eket. Tehát én előfizetéses vagyok a rendőrségnél, ott gyűlnek a pontok, és ha tegyük azt véletlen átlépem, akkor csak levonják a keretből.
3: Na látod, és egyből megoldott a rendőrség finanszírozása is.
2: Látod, és ha dutyi kártyás vagy, akkor egyébként szerintem az is lehetne, hogy hosszú távon nem az van, hogy egybe kell kifizetned a bírságot, meg nem kell ilyen csúsztatásokat kérned, hanem hogy gyűlnének a pontok. Éva, ez lenne az igazi duty free.
3: Igen, vagy duty free, igen.
2: Imádom.
3: Sőt, figyelj, azt is lehetne, így lehetne enyhíteni a létszámhiányt a rendőrségen, hogy esetleg ledolgozod a büntét. Beállsz ilyen önjelölt járőrnek.
2: Na, én nagyon adom. Jó, hogyha rendőr hallott minket, akkor ezt a kezdeményezést lehet, hogy beindítjuk. Ha nem hallott, akkor jövő héten elmondjuk nekik, ne aggódjatok.
3: Ha hallották és nem díjazzák, akkor lehet, hogy Ádi nem itt fogja befejezni a műsort, hanem egy pár méterrel arrébb a rendőrségen valamelyik fogdában.
2: Szép. Mára nagyon jó témákkal készültem. Képzeld el, tegnap tök sokat dolgoztam ezen, ez semmi mesterséges, meg ilyesmi, hanem ezt én raktam össze kútfőből, meg egy cikkből. Az van, hogy találtam egy cikket, amiben olyan dolgokat emlegetnek, ami a gyerekkorunk. Tehát tulajdonképpen az van benne, hogyha ezekre a dolgokra emlékszünk, akkor biztosan a 80-as, 90-es években voltunk gyermekek. Megnézzük majd ezeket, egy kicsit nosztalgiázunk, és amire nagyon büszke vagyok, csináltam egy kakuktojás játékot, 5+1-es, mindegyik kategóriában 4 dolgot hozok, és meg kell mondanatok, hogy melyik nem a 90-es évekre vonatkozik.
3: Én nem tudom, én annyira fiatal vagyok, hogy
2: nagyon becsapós nem lesz, tudok emlékezni. Nagyon becsapós lesz, és kíváncsi vagyok, hogy hányat tudtok majd belőle. Ez a kis kakukktojás játéke szerintem most nagyon jól sikerült. Aztán pedig, hát leesett az állam, egy másik cikk megnyitásakor, képzeld el, hogy egy új éttermi felár indult be, és ezt Magyarországon is már bizonyos cukrászdában alkalmazzák.
3: Egyébként kicsit ilyen bicskanyitogató számomra legalábbis. Én alapvetően úgy vagyok vele, hogy vannak dolgok, amikre szívesen adom ki a pénzemet. Tehát például egy cukrászdába, egy finom fagyira, egy finom süteményre, ha jó a kiszolgálás, én örömmel adok jattot is. Na de, amikor mindenféle pofátlanságra akarnak elkérni plusz pénzt, és hát azért valljuk be, hogy ez itt, amit hoztál, ugye így ettől az osztrák cukrászdától, hát ez azért nálam már a túl sok kategória.
2: Igen, és pontosítok, tehát Magyarországon még csak tervben a bevezetés, Ausztriában él a rendszer jelen pillanatban is. Tudjátok, miért kérik a plusz díjat?
3: Hát én tudom, elmondjuk, az a kérdés, eláruljuk előre, vagy legyen meglepetés?
2: Hallgatom. Legyen meglepetés, addig tippeljetek, hogy egy cukrászda miért kérhet plusz díjat.
3: Igen, na, várjuk a tippeket.
2: Ami már pofátlan.
3: Igen, igen, tehát hogy mi az, ami szerintetek egy plusz költség lehet a cukrászdának. Szerintem nem nagy költség, de mégis ők ezt megpróbálják így rátolni a vendégekre. Úgyhogy tippeljetek, 8 után fogjuk 8 és 9 óra között majd ezt a témát körbejárni, illetve hát péntek lévén ugye hozzuk a Ki vagyok én játékunkat, ami megint csak ugye személyes nagy kedvenc. Ilyenkor érdemes nagyon figyelni minket videón, mert úgy lehet igazán jól élvezni ezt a játékot. Ugye Facebook, YouTube, meg a Twitch, ezek azok a felületek, ahol természetesen ma is követhető lesz a műsornak több része is, például a Ki vagyok én játékunk, úgyhogy ezzel várunk titeket egészen délelőtt 10-ig, nem sokára pedig beülünk majd az időgépbe is.
0: A reggeled, a napot, a bulit!

0: Háromnegyed hét múlt egy perccel. Buenos Morgan mindenkinek, Isten éltesse a Mihályokat és az Arzéniuszokat.
1: Őket különösen, meg a dezideráltákat, igen. Ez olyan, mint valami matematikai fogalom, hogy te hogy áll a dezideráta?
0: Egyébként szerintem jól.
1: Ugye?
0: Olyan gécsásan.
1: Gécsásan?
0: Hát egyébként a gécsa szerintem a Gézának valami fenköltebb, vagy részegebb verziója.
1: Nem gécsa, a gécsa. Csak nem tudsz olvasni,
0: nem,
1: drága
0: gécsa,
1: barát.
0: Ott van gécsa.
1: Gécsa is, vagy a gécsa, de van gécsa is, tényleg. Gécsa is, meg gécsa is van. Na.
0: Megjött már a gécsa.
1: Az. David Attenborough legendás természetfilmes és dokumentumfilm készítő 1926-ban született.
0: 100 éves ma. Én annyira szurkoltam.
1: Én annyira szurkoltam,
0: tényleg. És annyira örülök neki. Az ő tesója Richard, és egyébként az Attenborough az öccs. És Richardot, egyébként azt hiszem Oscar-díjas is, de például a Jurassic Parkból lehet szeretni megismerni, nem tudom, hogy megvan-e. Uh-huh. Ő 90 évig élt egyébként.
1: Igen. Úgy látszik, hogy náluk ez a hosszú életkor, ez így adott. Illetve Henry, nem tudom, Danent, mondjuk, ha svájci akkor, vagy svájci volt, ugye humanitárius, a Vöröskereszt egyik alapítója, akkor szerintem inkább Dunant.
0: Szerintem mondjál Dunát, mert ez a folyónk, és akkor biztos onnan van.
1: Igen, szóval, hogy 198 éves lenne, 1828-ban született.
0: Ott a 200-nak szurkolunk, rendben. Van, akit sokan, Ricky Nelson neve mond valamit, egyébként az amerikai rockabilly stílus énekes, és ő volt a világ első tini sztárja, 86 éve született amúgy.
1: Semmit egyébként. Laux József, rock és jazz dobos, az Omega és az LGT együttesek alapító tagja, 1943-ban született, na az ő neve már annál inkább.
0: Enrique Iglesias is ma a születésnapos, a világhírű latin pop énekes, aki amikor playback-el, akkor brutális, állítólag el tudja énekelni jól is.
1: Igen, de mégiscsak az ő felesége Anna Kurnyikova. Tehát innentől kezdve az élete már ki van maxolva.
0: Megnyerte?
1: Én azt gondolom, a következőt meghagyom neked, mert megint csak fogalmam nincs ki ő.
0: Jó, én meg átugrom. Történelmi események jönnek. Atlantában, és ez pedig az én másik nagy örömöm a mai nappal kapcsolatban, először árusították a Coca-Cola italát, ráadásul egy gyógyszertárban, hogy az ital eredetileg gyógyszernek készült az originál recept alapján.
1: Aztán megjelent a Let It Be, a Beatles utolsó stúdióalbuma 1970-ben. Hát gyakorlatilag egy korszak végét jelentette a könnyűzenében, szóval ez nem csak és kizárólag simán egy lemez volt a sok közül.
0: 1980-ban az Egészségügyi Világszervezet hivatalosan is bejelentette, hogy a fekete himlőt teljesen felszámolták a Földön. Azért ilyet kijelenteni milyen menő, nem?
1: Igen, 1976-ban megnyílt a Revolution nevű hullámvasút, egyébként Kaliforniában, a világ első modern teljes körbefordulást végző hullámvasútja. Na, ezek azok, amiket én biztos, hogy az életben nem fogok kipróbálni, mert én voltam az, akinek már a gyerek hullámvasúton liftezett a gyomra.
0: Komolyan, pedig imádnád, és akkor a gyerekekkel mindig a feleséged megy?
1: Nem, egyébként hős vagyok, mert volt olyan, mikor a Dáviddal azért fölültem, és az már nem gyerek hullámvasút volt, az már nagy hullámvasút volt, de kitalálta az én drága fiam, hogy már pedig ő arra szeretne fölülni. Nóri rögtön lecsapta a labdát, hogy velem tuti, nem? Innentől kezdve a gyerek rám nézett, hát most mondjak nemet.
0: És akkor sikonyálsz?
1: Sikonyálok, ordítok, mint a fába szorult féreg, ne viccelj már. De egyébként ő is, mert egyébként mikor elindultunk, akkor rájött, hogy ez annyira azért nem vidám, mint amennyire lentről tűnik.
0: Aj, de
1: mondtam neki, hogy fiam, ordíts. Én is azt fogom tenni. Úgyhogy együtt ordítottunk, de élveztük.
0: Mi Németországban voltunk egy nagyon különleges hullámvasúton. A világ top valahányában benne van, azt hiszem 5 és 7 G között gyorsulott az elején rögtön, tehát valami bődület, hogy milyen. És képzeld el, hogy egy unott arcú csávó ült az egyik kocsiban, és ott pizzázgatott. És megkérdeztük, hogy ez hogy, vagy ő mit csinál, vagy ki ő. Ja, ő most Guinness rekordot dönt, és óránként 5 percre szállott le a hullámvasútról, rajta van már 2 hete, és egyébként éjszaka kicsin alszik, ami fejjel lefelé megy.
1: De azért vannak ilyen agyament emberek, tényleg. Én nem tudom, hogy nekik hogy van a szervezetük összerakva. Na, várjál, mi minden van? Vannak világnapok például, a Vörös Kereszt és Vörös Félhold világnapja, úgyhogy ez nagyon-nagyon fontos. Szerintem ilyenkor mindenféle ilyen ünnepségeket is szoktak tartani.
0: Igen, a győzelem napja van Európában. Egyébként a második világháború európai lezárását ünnepeljük ma.
1: Aztán a magyar kézműves fagylalt napja van, úgyhogy tessék jót fagyizni, mondjuk nem tudom mennyire lesz ma ilyen fagylaltozós idő, mert ilyen körülbelül 22 fok lesz, az még nem annyira az, de ha valaki úgy gondolja, akkor szerintem egy gombóc biztos, hogy belefér.
0: És akik az érettségén rosszul teljesítettek, ne csüggedjenek, mert ma van a nemzetközi szamárnap, a szamarak szerepére és védelmére hívjuk fel a figyelmet világszerte, szóval védj meg ma egy szamarat valahol.
1: Ennyi. Na, meg egyébként nem tudom, mit akartam mondani. Ja, igen, a közlekedési infokat akartam mondani, hogy ha van, akkor azt pedig folyamatosan várjuk. Az M0-áson történt baleset, ez szerencsére minket annyira nem érint. Az M1-esen úgy tűnik, hogy most még minden rendben van, de ha ennek ellentmondó infótok lenne, akkor már így korra reggel megírhatjátok nekünk. SMS és Viber számunk 0620 978 978.
2: Forrás Rádió. Jót érzek!

0: ez a műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Buenos Morgan, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van kapcsolva. Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédő Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyorsan munkába állnál jó fizetésért? A Kirchhoff Automotive esztergomi és dorogi üzemébe gépkezelőket és targonca vezetőket keresünk. Több műszakos gépkezelőnél havi bruttó 660, targoncás esetében 690 ezer forint átlagbér, kafetéria és bérelőleg. Jelentkezz most a menümunkahely.hu oldalon.
2: Ha szép növény, akkor Kaszker. Gyere el hozzánk, mert nálunk mindent megtalálsz, ami álmaid kertjéhez kell. Örökzöldek, díszfák, díszcserjék, gyümölcsfák, évelők és egynyári virágok, virágföldek, kerámia és műanyag cserepek óriási választékban. Címünk Esztergom, Visegrádi út 229. Várjuk vásárlóinkat a hét minden napján. Ne feledd, Kaszker, minden, ami növény.
3: Alapozza nyárra plazmaadással. Haverok, buli, életmentés. Májustól a Plazma Centerben nem csak egy új, önzetlen szokást alapozhatsz meg, de az élménydús nyarat is. Érvényes diákigazolványod felmutatásával, életed 5. plazmaadását követően minden egyes alkalommal extra 2000 forint juttatással várunk. Részletek a plazmacenter.hu oldalon.
4: KGM Korando. Új szemszögből új előnyeit fedezheti fel. Például most 7.999.000 forinttól elérhető. A május 8 és 16 közötti nyíltetünkön ajándék felszereltséget is adunk hozzá. Jöjjön el, vezesse és vigye haza azonnal. A tájékoztatás nem teljes körű.
5: További részletek Kárnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A. www.fortop.hu.
0: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! A második legszárazabb volt az idei április 1901 óta. Több mint 30 tonnányi kokaint foglaltak le Spanyolország eddigi legnagyobb drogfogásában. Élelmiszergyűjtést

0: ez az Élelmiszerbank. Vármegyénkben is lehet adakozni. A mikrofon mögött Hitt Taler Andrea, jönnek a részletek. A második legszárazabb volt az idei április 1901 óta, közölte a Hungaromet ZRT a közösségi oldalán csütörtökön. Az év negyedik hónapjáról készített elemzés szerint a középhőmérséklet országos átlagban 11,26 Celsius fok volt, ami átlag közeli érték, kevéssel maradt el az 1991-től 20-as évek 11,45 fokos átlagától. Az ország legnagyobb részén 11 és 12 fok között alakult a hónap középhőmérséklete, ennél alacsonyabb értékek csak a fagy dugos helyeken és a magasabb hegyeken fordultak elő. A hónap ugyanakkor rendkívül száraz volt. A csapadék országos átlagban az eddig beérkezett adatok alapján csupán 4,1 mm volt, ami 90%-kal elmarad az 1991 és 2020 közötti időszak 40,3 mm-es átlagától. Ezzel a második legszárazabb április és az összes hónapot is figyelembe véve a 12. legszárazabb hónap volt 1901 óta. Spanyolország eddigi legnagyobb drogfogásában több mint 30 tonnányi kokaint foglaltak le a hatóságok, derült ki a központi büntetőbíróság csütörtökön nyilvánosságra hozott határozatából, amelyben 23 embert helyezett előzetes letartóztatásba az akció során. A spanyol csendőrség a múlt hétvégén fogta el a gyanúsítottakat egy az Atlanti óceánon feltartóztatott teherhajón, amely Sierra Leone-ból Líbiába tartott, Comore-szigeteki zászló alatt hajózva. A teherhajón rejtek helyet alakítottak ki a kokainnak, amelyet 1279 bálába csomagolva találtak meg. Összértéküket 812 millió euróra, azaz 290 milliárd forintra becsülték. A lefoglalt kokain mennyiség több mint kétszerese a korábbi spanyolországi rekordnak. Élelmiszergyűjtés szervez az Élelmiszerbank. 240 település, 437 áruháza ad otthont ma délutántól szombat estig a Magyar Élelmiszerbank Egyesület tavaszi élelmiszergyűjtő akciójának. Országszerte 5500 zöld mellényes önkéntes kéri majd a vásárlók segítségét és gyűjti a felajánlásokat rászoruló emberek számára. Komárom-Esztergom vármegyében 14 helyen is adakozhatnak a vásárlók. Tatabányán 4, Esztergomban 4, Oroszlányban 2, Tatán, Dorogon, Komáromban és Táton pedig egy-egy áruházban tehetnek tartós élelmiszert a kosarukban rászorulók számára, áll a szervezet által küldött közleményben. A boltok listáját megtalálják a www.élelmiszerbank.hu oldalon a hírek fül alatt. Az Oroszlányi Nyugdíjas Értelmiségi Klub anyáknapi ünnepséget rendez Oroszlányban. Május 12-én kedden 15 órakor a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár kamaratermében lesz az ingyenes program, amely ajándékműsor a Benedek Elek Óvoda általános iskola fejlesztő nevelés oktatást végző iskola egymi tanulóitól.
1: Időjárás.
0: Ma zömében napos idő lesz, amit csak néha takarhatnak majd el felhők. Csapadékot vármegyénkben nem jósolnak, 18 és 22 fok között ingadozik a hőmérséklet.
1: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Még egy sláger, és onnan folytatjuk, ahol abba hagytuk. Ez a Buenos Morgan I. és Rolanddal és Reed

A csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amit

0: Rolandnál Y. és Roland és Rédl Ádám. Y. és Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: Éjszaka beállt a nyakam, öregedünk. 7 óra 4. Múlik a dicsőségünk.
3: Hát ez ilyen, tudod, tehát, hogy a reggeli merevedés egy bizonyos életkor után már a nyakban jelentkezik.
2: Igen. De jó is ez, de jó is ez. Képzeld el, jó reggelt mindenkinek. Tegnap volt egy olyan élményem, árulok egy asztalt. Jó fogás, vagy mi ez, nem?
3: Marketplace.
2: Ott árulom.
3: Ez most ilyen burkolt reklám jelleggel szeretnéd bedobni?
2: Ha valaki szeretné, vigye. Nem, tényleg nem. Erre az asztalra sokan jelentkeznek, úgyhogy nem gondolom, hogy így próbálkoznom kell. Csak annyira olcsó, hogy most hát tényleg úgy tűnik, mint egy reklám lenne, de annyira olcsó, hogy tényleg a legjava a vásárlóknak az, aki érkezik. Tehát az egy dolog, hogy a múlt héten egy függönyre, amit árultam, már alkuttak 5000-ből, hogy legyen 4, majd közölték, hogy el tudom-e vinni körülbelül 50 kilométerrel odébra, mert csak akkor kell. De hogy most itt az asztalnál, ez valami brilliáns volt, így egyik ismerősömnél van. Kérdezte a vevő, hogy akkor át tudja venni délután. Fölhívtam az ismerősömet, mondtam, persze, oda mehetsz, de én nem vagyok ott. Oké. Lecsavarozhatók a lábai? Igen, de mivel nem nálam van, én nem vagyok ott, ezért vigyél magaddal imbuszkulcsot, meg csavar akármit, jó? És akkor úgy el tudod hozni. Jó, tudsz segíteni a lecsavarozásban? Mondom, nem vagyok ott. Akkor küldjél képet a csavarokról. Nem vagyok ott! Milyen emberek vannak?
3: Hallod, egyébként, tehát ennél gyötrelmesebb szitut, mint amikor el akarsz adni valamit, és ilyen, hát elnézést, de hogy gyépés emberek tömkelege ír rád, ezért egyébként kocsit árulni. Tehát számomra az is egy borzasztó, de szerintem sokak számára, másoktól is hallottam ezt, hogy egyszerűen idegörlő, mert olyan emberek találnak be, akikkel egyébként az életben nem akarnál kommunikálni.
2: Igen, igen.
3: Nem véletlenül nem akarsz velük kommunikálni, pont ezért.
2: Egyszerűen eljutottam odáig, hogy neked nem eladó. Tényleg itt tartottam.
3: Igazad van, hát ezzel nem tudsz mit kezdeni, mert olyan hülye kérdésekkel tudnak jönni, hogy az brutális.
2: A másik, volt két asztal, ami teljesen káoszos volt, volt kettő, ami jó volt. Leszedtem egy ismerősömmel, hogy azt a kettőt el lehet vinni tüzelni, ezt a kettőt hagyjuk meg másnapra, szétflexelték a jókat.
3: Jaj, ezt mesélted, az volt nagyon vicces. Igen.
2: Az asztalokkal én meg vagyok áldva. Na jó.
3: Meg az emberekkel is úgy tűnik.
2: Mi a helyzet az utakon?
3: Kivéve ugye a hallgatók, mert ők mindig kivételek, pozitív értelemben.
2: Ja,
3: kérlek szépen, azt látom, hogy továbbra is szerencsére minden rendben van, és ugye a nulláson történt baleset, ezt már mondtam, de ez nem a minket érintő része, hanem egy egészen másik szakasza. Az M1-esen hát ott Bicske után azért már van torlódás, sőt, mostanra, várjál, mert ami viszont frissebb fejlemény, azt látom, hogy itt Szárliget magasságában is a külső sáv azért már beállt, hát a kamionok vélhetően ott szépen torlódnak, viszont Tatabánya, Komárom, Esztergom egészen nyugis most még, aztán meglátjuk, hogy milyen lesz fél óra vagy egy óra múlva, a reggeli csúcs még nem alakult ki. Ebben az órában, mivel várunk titeket, hát nyilvánvalóan hozzuk a csillagok üzeneteit nem sokára, hiszen azt mindig hozzuk így 4-8 magasságában, utána pedig jön egy kis nosztalgiázás, mert hogy olyan dolgokat gyűjtött össze Ádi, amikre ha emlékszünk, akkor biztosan a 80-as, vagy a 90-es években voltunk gyerekek. Azért lenne egy pár tippem, hogy mi az, ami tuti, hogy előfordul majd. Például nem lepődnék meg, ha a Tamagocsi felbukkanna ebben a gyűjtésben.
2: Jó. Tehát, vagy.
3: Ugye? Mert azért, ha így visszaemlékszik az ember, meg a Gameboy, meg a Tetris, meg na, szóval azért volt még egy-két olyan dolog, ami ezeket az időszakokat, korszakokat jellemezte, úgyhogy ezekre fogunk egy picit visszaemlékezni.
2: Mi játsszuk a 90-es években mindenki táncolt? Itt van. Azt berakhatjuk előtte, hogy egy kicsit ráhangolódjunk? Aztán hát, majd lekeverem.
3: Aztán majd lekevered? Figyelj, hát meglátjuk. Nem tudom. Most pont ilyen magyarokból újdonságok vannak ebben.
2: Azt én nem
3: az
2: szedem
3: órában.
2: Ki.
3: Azt nem szeded ki?
2: Megvarázsolom.
3: Megvarázsolod?
2: Csak hangolódjuk már a 90-es évekre egy kicsit.
3: Jó van, hát ez majd az óra második felében, addig ugye hozzuk a csillagok üzeneteit, tőletek pedig várjuk a közlekedési infókat. SMS és Viber számunk 0620-978-9785.
0: Így és Roland, Rédl Ádám és a Buenos Morgen. Legális reggeli hangulatjavító. Forrás Rádió. Mindig

0: Buenos Morgan! A csillagok üzentek, mi továbbítjuk. Jöjjön a horoszkóp!
1: Egy perc múlva 4:18, Alex megszerzett egy banjót.
2: Vagy egy lantot. Nem, ez tényleg inkább banjós volt. Ez banjós volt.
1: Azt kell, hogy mondjam, hogy még van 1 és 3/4 óra, hogy elkezdjétek a német érettségit. Szóval, aki arra megy és most készülődik, kitartást, Filen vagy Filglück?
2: Na, Filen? Figyelj, beszélgessünk egészen nyugodtan a német melléknév ragozásról, ha kell, akkor nyugodtan.
1: Egy kicsit szálljunk el egy blokkot.
2: Az erős, gyenge és vegyes ragozás rejtelmeiben nagyon szívesen beavatlak, de hogy az összes hallgatót el fogjuk veszíteni, az hódziher. Na, figyelj, horoszkóp, utána küldök neked erről egy anyagot, esküszöm, adáson kívül, és megbeszéljük.
1: De
2: mondjuk a horoszkópot, mert idegzsábát kapnak a hallgatók. Szóval, kedves Kos, már fejben a péntek esti grillt gyújtod? Igen, nem gyűjtöd, majd azt mondtam, hogy gyűjtöd. Szóval, gyújtod.
1: Énkor már gyűjtöd a grillt, igen.
2: Igen. Na, szóval, a jó idővel együtt a türelmed is megérkezik, csak ne veszítsd el estig a maradék motivációdat a munkahelyen.
1: Bika, a hétvége gondolata olyan erőt ad neked, mint másnak 3 kávé. Most minden napsütéses terv extra jól sikerülhet, főleg, ha a vízpart vagy terasz is van benne.
2: Ez egyébként jól hangzik. Te már legalább 5 külön programot leszerveztél fejben a hétvégére, kedves ikrek, úgyhogy akkor ehhez kívánunk neked sok szerencsét. Igen, mert annyira izéltél Filglück egyébként. Igen, csak hogy legyél boldog, kedves Ádi. Vigyázz, nehogy végül annyit rohangálj, hogy hétfőre jobban elfáradj, mint most. Hallod, nálam ez amúgy rendszeres.
1: Egyébként tipikus. Az 5 külön programból 2 az autószerelőmnél lesz. Ja. Rák, a napsütés most feltölti a lelkedet, és végre kedved lesz emberek közé menni. Egy spontán esti beszélgetés vagy séta sokkal többet adhat, mint gondolnád.
2: Most te leszel az kedves oroszlán, aki elsőként mondja ki, kiülünk valahova. A hétvége közelettével egyre jobban ragyogsz, és ezt mindenki észreveszi körülötted.
1: Szűz, már a pénteki indulás előtt listát írsz arról, hogyan pihenj hatékonyan. Tipikus. A csillagok szerint most az lenne a legjobb terv, ha egyszer végre nem terveznél túl mindent, daráld le a listát.
2: A jó idő teljesen megváltoztatja a hangulatodat, kedves mérleg, és ezt a környezeted is élvezi. Egy flört vagy váratlan találkozás különösen emlékezetes lehet a hétvégén.
1: Skorpió, te kifelé nyugodtnak tűnsz, de belül már a péntek délutáni bugi robog benned. Most különösen jól esik majd kiszakadni a hétköznapjaidból, és egy kicsit eltűnni a világ elől.
2: A hétvége szinte mágnesként húz kifelé a szabadba, kedves nyilasjegyű. Egy spontán ötletből most könnyen lehet mini kaland, vagy nagyon erős sztori hétfő reggelre.
1: Bak, még próbálsz komoly maradni, de a napsütés már a te koncentrációdat is szétveri. Ha elengeded egy kicsit a kontrollt, sokkal jobb hétvégéd lehet, mint tervezted.
2: Igen, egyébként már most nyári hangulatban van a vízöntő is, még akkor is, ha hivatalosan nincs nyár. Egy random meghívás vagy hirtelen program most különösen jól sülhet el.
1: És halak, most minden napsütéses pillanatot érzelmileg 10-szer erősebben élsz meg, a hétvége romantikusabb lehet, mint számítottál rá, vagy legalábbis nagyon filmszerű. 13 fok van, és ma is jó időnk lesz, 22 csúcs, a hétvége végére pedig megint feltornásszuk 25-re.
2: Az zseniális, én azt látom, hogy mindenkinek napsütés bővelkedő és flörtös a romantikus hétvégéje lesz, szóval ez nagyon-nagyon izgi. Hát nem ígérem, hogy az óra második felében itt flörtölni meg romantikázni fogunk, nosztalgiázni viszont biztos, mert hogy a 80-as, 90-es évek kultikus dolgait fogjuk emlegetni.
1: Megjön Andi, aki akkor még nem is élt.
0: Mosolygós reggelt! Vagy ahogy mi mondjuk,

Morgen. Amikor a dugóban állva is van kivel nevetni. Ébredj minden hétköznap íj és Rolanddal és Rédl Ádám.

0: letanultam.
1: Soha többé nem látok a klubban. Ne legyetek útban, nem hiszek az úrban, de mosolyogva kerülök a pokorra, ha úgy van. Azt hittem a boldogság, majd az ölembe huppan, de közben szól az élet, aztán hopp egy állas durra. Hull a pénz, de az ügyvédekre megy, fogy a manna. Lehet, hogy ellopják, hogyha berakom a bankba. Megy a duma rólam, de itt kusavrúcsok a hanta. Unalmasak vagytok, kicsikét elegem vanna. Massza meg a propaganda. Mi a f***t csinálok? Rosszat tettem, de nem gondolom ezt nagy hibának. Annyira sok idejük van engem, akkor szabadni járnak. Érdekes, hogy át maguknál nem tartanak. Razzi.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Szingli vagy és készülsz a nyárra?
2: A Forrás Rádió bemutatja.
1: Bemutatja.
2: Idén a pünkös nem csak az ünnepről.

0: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
1: Mindenki hallja.
0: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
1: www.forrasradio.hu.
2: Ha a régi már nem bírja, vagy nem bajlódnál vele tovább, van egy megbízható ajánlatunk. Most kedvező árakon válogathatsz Husqvarna fűnyírók, fűkaszák, robotfűnyírók és más kerti gépek között. Keresd Tatabányán a Turul kisgépet, a megbízható Husqvarna gépek szakértőjét.

0: Balett és Táncház különleges élményét. Zeus és barátai elhozzák neked a hamisítatlan görög dallamokat és lendületes ritmusokat. Egy esemény, ahol nem csak hallgathatod, hanem át is élheted a görög kultúra pesgő világát. Találkozzunk 2026. május 16-án, szombaton 18 órakor Oroszlányban, a Bányász Klubban. Belépő a helyszínen vásárolható. Bővebb információ a bluehill.hu oldalon.
1: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Irány a 90-es évek, Buenos Morgan, szép jó reggelt, Hittale Randi.
1: Jó reggelt, sziasztok.
0: Szia Roland.
2: Jó reggelt, Buenos Morgan mindenkinek. Közben megkaptuk azt az információt, hogy hát valóban itt M1-esen a főváros felé vezető oldalon Tatabánya és az M0-es csomópont között kiépített terelésben a kamionok várakoznak a külső sávban, Tatabányánál és Biatorbágynál is, úgyhogy aki csak teheti személy autóval az átterelt sávot válaszza. Köszönjük szépen. Ehhez tartjátok magatokat, és akkor most pedig jöjjön a nosztalgia hullám.
0: Nosztalgia vonatra ülünk, ugyanis tegnap az NLC-n találtam egy cikket, és ebben a 80-as, 90-es éveket elevenítették fel, és ezzel párhuzamosan sétálgattam ott, ahol én a 90-es éveket gyerekként töltöttem, és észrevettem, hogy például a kisboltunk, ahova mindig lejártam vásárolni, az átalakult fodrásszalonná, tehát hogy így egy kicsit így sirattam a múltamat, de közben boldogan nosztalgiáztam, és annyira jó ez a cikk, és annyi gondolatot indított be bennem, hogy elhívlak titeket most egy varázslatos utazásba. Tudom, Andi, te akkor még nem éltél, de majd próbáld meg elképzelni, milyen lehetett az élet a 90-es években.
2: Igen, hát ő ugye nemrég töltötte a 25-öt, úgyhogy innentől kezdve...
1: A hányadik 25-et?
2: Hát jóval, ezt kiszámolja.
0: Meg se kérdeztem, milyen volt az első választásod, amikor itt szavazhattál. De... Majd ezt máskor kitárgyaljuk. Ja, szóval a 90-es években megyünk, egy-két pontot kiemelek a cikkből is, meg készültem nektek egy nagyon érdekes kakukktojás játékkal, amit majd a hallgatóink is játszhatnak, és ez szerintem most kifejezetten jól sikerült. Az első, amit a cikk felelevenít, sőt, menjünk máshonnan. Mi az első dolog, ami a 90-es évekből nektek így beugrik? Te már mondtad a Tamagucsit?
1: Tényleg.
2: Hát az...
1: Nintendo.
2: Gyerekek, ó, igen, a Nintendo, meg volt a, ami nem Nintendo, de szerintem még több háztartásban volt, az a szürke ilyen játékkonzol, a sárga kazettásra gondolok.
0: Az nem a Commodore 64, mert az régebbi. Nem, az ez régebbi. Már egy újabb.
2: Nem, ez olyan sárga kazettás, ezeket a sárga kazettákat az összes bucsúban meg lehetett venni, tehát ott mindenhol árultak ilyeneket.
0: Emlékszem, tényleg, nekünk olyanunk nem volt, de azon is, mintha a Nintendo logó lett volna már ott. Nem?
2: Lehet, ezt most így nem tudom, de az egy nagyon elterjedt, nekem is volt ilyen, és emlékszem, hogy voltak kedvenc játékaim is.
1: De akkor egyébként a Mortal Kombat az népszerűbb volt, tehát akkor szerintem még nem volt Tekken.
0: Lehet,
1: a nekem... Mortal Kombatból úgy lett a Tekken.
0: Nekem ez kimaradt ez a játék, nekem ami volt, az Commodore 64-es, ahol egyébként hangkazettáról játszottam be a játékokat. Az egy zseniális, tehát aki arra rájött, ezt hogy találták fel? Nem tudom, vagy ez valahol már volt?
2: Hát azt szerintem az már a 80-as
0: persze,
2: évek
0: jóval
2: a Commodore,
0: volt,
2: az jóval korábbi. Nekem is volt Commodore-om, igen, előbb volt Commodore, és csak utána lettek ezek a játékkonzolok, meg hát aztán ugye a gyerekek, hát amikor már lehetett hordozni, Tetris, Game Boy,
1: A Tetris.
0: Lódrán.
1: Lehet kapni egyébként Tetriszt.
0: Hány gyerek? Nekem van még 4 darab. Nekem van Tetriszem, aha.
1: 4 Tetriszed
0: van? Nekem nagyon sok Tetriszem volt, sőt, egyszer karácsonyra kaptam egy olyan Tetriszt, ami már így félúton volt szerintem a Game Boy meg a Tetris között, 99 játék volt benne, és voltak már benne olyasmik, amiket később a Nokia 3210-es tudott. Azt megsirattam, mert voltak benne ilyen kedvenc játékaim. Volt olyan például, hogy lőni kellett a fentről jövő pöttyöket. De szerettem, amikor igen, egy csík üldözött egy pontot, meg ilyeneket lehetett játszani. De itt a cikkben az első, amit felhoznak, és szerintem egy csomószor azt fogjuk mondani, miközben erről beszélgetünk, hogy tényleg, igen, nem tudom, hogy ez titeket itt Tatabányán mennyire érintett, de engem nagyon Budapesten vagy Budaörsön a McDonald's-hoz születésnapi bulik, 90-es évek, a Mekiben a szülinap. Volt ilyenetek?
2: Nem, de voltam ilyenen, meg húgom több ilyenen volt, tehát nála pláne volt ez.
0: Nekem
2: az
0: volt.
2: Az ő korosztályának, de igen, a meg kis szülinapozás az egy időben nagyon-nagyon trendi volt, meg nagyon felkapott.
1: Meg itt nálunk volt ilyen busz, és akkor abban rendezték meg.
2: Igen.
0: Azt nézem egyébként, hogy az első Meki, képzeljétek el, 1988. április 29-én nyílt az 5. kerületben, a régi Posta utcában. A második lett a Nyugati téri, és amikor az első Meki megnyitott Magyarországon, akkor több száz méteres sorok álltak ott, 10 000 ember fordult meg az első napon, 43 forint volt egy Big Mac, és 26 forint egy sajtburger, és Magyarországon a szocialista blokkban Jugoszlávia után a második voltunk, akiknél lehetett ilyen.
1: Én nem is emlékszem, hogy amúgy itt mikor lett Meki.
2: Hát arra én sem, azt tudom, hogy azt hiszem, aki először, nem tudom most ki üzemelteti itt ezt a tatabányai szőlőség, de akik először üzemeltették, nekik ugyanabban az iskolában járt a gyerekük, mint én. Úgyhogy ez rémlik, de hát gyerekeket akkoriban azért a gasztronómiát az számunkra nem ez jelentett. Tehát ez volt a
0: jó, kuriózum. De, ez ünnep volt. Tehát igen, amikor oda mentünk, akkor ez egy ünnepnap volt.
2: Így van, így van. Hát általában ugye nekünk az iskolai menza jelentette a gasztronómiai alapélményeket. Szerintem mind a mai napig a menzás paradicsomleves, a menzás tea.
1: Azért finom főzelék.
0: Az nem finom.
1: Ki voltam, úristen.
2: Az egy átverés, azt senki ne higgy el. Így van.
1: Az nem finom, igen.
2: Viszont a menzás paradicsomleves, az szerintem kultikus.
1: Ez finom.
0: Betűtésztával.
1: Jó, sok cukorral azért.
2: Igen, de attól lett olyan, amilyen. A menzás tea, az is egy külön osztály.
1: Igen, és az is milyen finom, nem?
2: Igen, én azt is szeretem.
0: És tudod, mit hoznak itt még fel? Szerintem az 80-as évek, mert nekem teljesen kiesett, de ez a zacskós tej. Tejpor. Mm-hmm.
2: Tejpor.
0: Tejpor. Mm-hmm. Az mi? Ti olyat valaha? Mert nekem megvan ez a szörp por, ami ilyen kis műanyag flaskába volt, és azt úgy ittuk az üvegcséből, tehát fel sem higítottuk szörppel, vagy vízzel. De hogy mi ez a tejpor?
1: Én arra nem emlékszem, én inkább erre a tejre emlékszem, ami tudjátok ebben.
2: A sűrített tej, a tubusos sűrített tej?
1: Igen, az finom. Úristen, gyerekek, én szerintem azért hisztem nem tudom hány kilót, mert azt így nyomtam a számba.
0: Ugyanezt nyomtam sajtkrémmel, volt a tubusos sajtkrém.
1: Na hát mi más nyomtál volna?
2: Volt egy évfolyamtársam, ő szintén ezt a sűrített tejet tubusból, és nyomta a szájába. Imádta.
0: Külföldön még van, azt nem tudom, miért állították meg.
1: Most is van, itt is van. De hogy a Kittivel beszélgettünk erről a múltkor, és mondtam neki, és mondta, hogy ő se ivott ilyet, vagy nem vett ilyet, és mondtam neki, hogy majd esküszöm veszek, hogy meg tudja kóstolni.
0: Engem is érdekel.
2: De az mire,
0: az mire jó, való, azt kávéba akkor kéne nyomni?
1: Kávébe kell.
2: Igen, de addiktív. Igen. Tehát, hogy ezt úgy rákapsz, és onnantól
1: igen,
2: kezdve.
1: Igen, az a baj, hogy ezt egyszer megkóstolod.
0: Erre a tejpóra azt írják ebben a cikkben, hogy az volt a 2 forintos. Tehát, hogyha valakinek nem volt drágábbra pénze, akkor az meg tudta menteni a menzai ebédet. Aztán itt van a mikrohullámú sütő, annak utána néztem, mert tudtam, hogy jóval korábbi, képzeljétek el, 1945-ben fedezték fel véletlenül. Percy Spencer egy radarberendezés mellett dolgozott, és megolvadt a csoki a zsebében. Így lett nekünk mikrónk, de az tény, hogy a menzes ebédekből a rosszabb fajtákat az otthoni mikró mentette meg. Nem tudom, ti csináltatok-e ilyet, hogy megmikroztatok valami kis mirelit cuccot. Ez nem volt meg?
1: Hát, én nem tudom, én a mikróban nem teszek mirelitet.
0: Na hát.
1: Az nem olyan.
2: Ja, én csak olyat csináltam, hogy fölraktam a tűzhelyre a műanyagot, tehát, hogy a műanyagban az ételt, úgyhogy a kerámia alapos tűzhelyre, szerintetek?
0: Ez hány évesen, ez tavaly?
1: De szerethetett anyukád után.
0: Ezt tavaly csináltad?
2: Nem voltam, vagy 13, ja. Tehát azért már nem voltam olyan kisgyerek, úgyhogy fölfoghattam. Nem, mert hogy, tehát meg volt a fejemben, hogy mondta anyám, hogy van elrakva tokány, és hogy tegyem föl a tűzhelyre, és melegítsem meg. Csak hogy volt még egy mozdulat, hogy tegyem át egy másik tálba, vagy edénybe. Hát én meg úgy, ahogy volt, ráraktam a műanyag ételtartót. Igen. Amikor figyelj, elkezdett ráolvadni, akkor már észleltem, hogy ez így nem lesz jó.
1: Tehát ezt így adjuk már össze, hogy 3 napon keresztül, érted, így vágtál minden kérdést, és mindenki azt gondolta, hogy milyen okos ez a Roland.
0: Erre a kerámiára olvasja a tokányt. Hogy lehet egyébként úgy hívni, hogy tokány? Ez borzasztó.
2: Na jó, de azóta azért fejlődtem. Nem mondom, hogy sokat, de egy keveset azért fejlődtem.
0: Azóta már csak
2: a háztartási ismeretekben is.
0: Alumínium tálban, alufóliát a mikróba.
1: Igen.
2: Meg még benne van hozzá néhány fémevő eszközt is, tudod? Biztos, ami biztos.
0: Aztán a gyerekpezsgő és a dobozos üdítő ünnepét tette a napot. Ha hát volt
2: a gyerekpezsgő, igen. De mai napig gyerekek, tényleg? Tehát hogy igen, tehát hogy ugye a fiamnak születésnapja volt, és edzés után csapattársakkal ilyen közös ünneplés, ezt ő kérte, hogy legyen az amúgy is szokás, tehát hogy a csapattársakkal ők nagyon szeretnek ők közösen bulizni, mert tök jó közösség a foci csapat, ahol játszik, és a gyerekpezsgő az utolsó cseppig elfogyott. Tehát hogy arra a mai napig rámennek a srácok, és imádják. Tehát, de meg is értem, mert egyébként én még felnőtt fejjel is örömmel iszom meg a gyerekpezsgőt.
0: Ez tényleg jó cucc. És hát ugye a reggeli gabonapelyhek, meg a gabonapelyes doboz felirata, ugye, amit úgy végigolvasol reggeli közben, és benne az ajándék.
2: Ja, az volt a 90-es években, igen.
0: És ráadásul mi ebben megelőztük a többieket, mert az apukám testvére Németországba házasodott, és ezért a nagypapám hozott néha Németországból dolgokat, így tehát, amíg ti ettétek itthon, nem tudom mi volt akkoriban, mi Kelloggsot ettünk.
1: Nekünk is volt Kellogg's.
2: Luxizás.
0: És egyébként ez nekem úgy beégett, hogy azóta is az összeset Kellogg'snak hívom.
1: Tehát igen,
0: hogy ahogyan a jacuzzi jacuzzinak, ahogyan a Discman, meg a Walkman-nek, tehát hogy a Kellogg's is így van. Ja, igen. Annyira jó ezeken egy kicsit így nosztalgiázni, nem?
2: Igen, meg hát a gyerekek, ha emlékeztek, hát a mi volt még kultikus, amikor utána elkezdtünk bulizni, akkor ezek a mintás ingek, esetleg bőrcsekivel.
1: Te csak azt hitted,
0: te csak azt hitted, hogy ez menő, igen. Ez...
2: Nem, az egy időben tényleg menő, és nagyon sokan hordtak ilyeneket, meg ugye a csótány taposó cipő.
0: Meg a Melször.
1: Ja, a Buffalo cipő.
2: A Buffalo,
0: meg a Melször.
2: Hát azt, na, azt meg csak a David Hasselhoff,
0: David Hasselhoff hozta be. Buffalo-d volt valaha?
2: Nem, soha.
0: Neked, Andi?
1: Nekem szerintem volt, de nekem ilyen szandál.
0: Jó, és olyan márkája, hogy Energy, az volt a diszkosoknak a pólója, meg a ruhája, az
2: ja,
0: Energy.
2: Ja, igen.
0: Olyan se volt?
2: Igen, meg a zselézett haj, hát gyerekek, hát az meg a másik, tehát elmentél egy diszkóba, hát minden csávónak így úgy zselézve a haj, fél kiló zselé bele volt kemben.
1: Mindig van valami hülye divat a frizurákban, azt arra rájöttem.
0: Hát itt még hozzák a cukorkákat, a csokikat, ebből most többet nem osztanék meg, mert majd nem sokára a kakukktojás játékban. Én még egyen gondolkoztam, hogy tényleg itt pár napja beszélgettünk a dohányzóban, és ott mesélték, hogy van egy ilyen régi videó, én azt nem láttam, hogy megkérdezik a régen a gyerekeket, hogy mi a kedvenc ételük, és akkor így fölpattannak, hogy székelykáposzta, meg csirke, szopogatós csirke, cupákkal, meg ilyeneket.
2: Szopogatós csirke, cupákkal.
0: Ilyenek, és hogyha ma megkérdeznéd a gyerekeidet, hogy mi a kedvencük. Antiallergén, gluténes, karbonára, nem?
1: Na, az nem a kedvencük szerintem.
0: Jó, de
1: még most is ilyen csoki, meg hamburger, meg ilyeneket. Jó, biztos valami McDonald's.
2: Bolonyai, nem, bolonyait mondanának. Bolonyait
0: de mondanának. Azért fordult spagetti, a világ, nem? Imádják.
2: De hát, persze, hát nyilván hány gyerek mondaná azt manapság, de tudom, ez agyrébb szerintem, tehát én a 90-es években sem mondtam volna azt, noha szerettem a székely káposztát, hogy nekem a székely káposzta a kedvencem.
0: Hurka. Májas hurka.
2: Vére surka, májas hurka. Azt is szeretem úgy.
0: Figyeljetek, ezt én raktam össze személyesen. 5+1-es kis játék lesz.
2: Érezzük
0: és kakukk tojás következik. 4 dolgot mondok, ti is játszatok velünk 0-20-97-8-97-8-5. Itt már jöttek egyébként az üzenetek. Attila azt írja, hogy neki a betűtészta a paradicsomlevesben, és abból is a szóköz.
2: Az jutott a szóköz.
0: Az jutott mindig. Gazdag család. Mónika Tetrisért rajong, itt még rengeteg jön, ezeket most nem olvasom végig, de hozom a kis kakukktojás játékot, becsapós lett. 4 dolgot mondok, és meg kell határoznotok, hogy melyik nem a 90-es évekbe jött be, vagy nem a 90-es évekből származik. Tamagucsi, Pokémon Tazóz, Bravo magazin, vagy kompakt diszk, tehát CD.
1: Hát
0: nyugodtan gondoljátok végig. A Pokémon CD, Tazó azt is nyomtátok? Milyen ünnep volt, amikor a Chiefsben 2 volt?
2: Ez megvan, de az
0: Pokémon közben, Pokémon közben dobáltuk.
2: Ilyen kis nem, nekem így elsőre a Pokémon Tazó ugrott be, hogy az talán későbbi. Az már inkább talán 2000 vagy utána. Emlékszem rá, de sose gyűjtöttem.
1: Aha,
2: de én inkább
1: se.
2: A Pokémont mondanám, szerintem az egy picit talán későbbi. CD már volt, a Discman az biztos, hogy 2000 után jött be, és akkor terjedt el.
1: Aha, akkor lehet, hogy azért kevertem.
0: Jó, melyik lesz?
1: Szerintem jó, én maradok én is a Pokémonnál.
2: Arra tippelünk.
0: Jaj, a hallgatóink is mellé tippeltek. A CD 1982-es.
1: Akkor az első tippem.
0: Andi először jó irányba
2: indult volna. De mire ideért Magyarországra? Hát az már 90-es évek.
0: Igen, mi
1: lehet? De végül is.
2: Hát mi így gondolkodtunk.
1: Ha így nézzük, igen.
0: Mi még a mai napig CD-ről játszunk itt a dalokat. Tudod, mi meló lesz a Regálilis dalt megkapni CD-n majd, hogy le tudjuk játszani itt a rádióban? Oké, következő blokk. Egy kicsit ez most szerintem könnyebb lesz talán. Kinder Bueno, Hubba Bubba Rágó, Kinder Happy Hippo, vagy Center Shock? Na, élmények melyikhez vannak?
1: A Hubba biztos volt.
2: Az biztos, az tuti.
1: A Happy Hippo is szerintem.
2: Hát a Bueno szerintem az későbbi.
1: Az szerintem aha. Is.
0: A Bueno későbbi?
2: Igen, szerintem.
1: Igen.
0: Biztosak vagytok benne?
1: A másik autósó, az mi volt amúgy?
0: Center Shock, az az én kedvenc cukorkám, az olyan volt, hogy nem is cukorka, rágó, hogy kívülről ilyen nagyon savanyú volt, és akkor belül meg ilyen édeszósz, nagyon szerettem.
1: Igen, aha.
2: Szerintem a Bueno. Én maradok annál.
1: Ja.
2: Esse?
0: Kinder Bueno, képzétek el, 1990-es cucc. Hát 91-es a Happy Hippo.
2: Akkor várjál, akkor mi nem stimmelt?
0: Hubba Bubba 1979.
2: Na jó, de hát most gyerekek, ha hát honnan de... a tökömből tudjam, ja. Hát könyörgöm, hát de mi hát akkor
1: jó,
2: voltunk
1: mert
2: gyerekek.
1: Jó, mert az, hogy már
2: az volt. Így van.
1: Tehát mi abból indulunk ki. Akkor
2: ezt
1: nem rosszul
2: állítottad össze ezt a tesztet.
0: Nem tudod a választ, akkor rossz a teszt.
2: Mi az, ami itt Magyarországon volt a 90-es
1: hát
2: években?
1: Hát ez az,
2: mi
1: mert az
2: tudjuk?
1: Már volt.
2: Az, hogy tudod. Amerikában mi volt a 70-es, 80-as években, hát fogalmunk nincsen.
0: Sajnálom, de nem.
2: Rossz aspektusból közelítetted meg a témát.
0: A tesznek az ígvilágon semmi baj. igen. Már egyébként látom a szituációt, amikor ugyanezt egy terhességi teszt fölött nyomott, hogy a teszt rossz! Egyébként megnéztem kíváncsiság kedvéért, tudjátok mióta van Kinder tojás?
1: Na.
0: 74. Olaszországban volt először. Ferrero műve. Jó, megyünk tovább. Figyeljetek, most már aztán végképp tudjátok, hogy hogyan játsszuk ezt a játékot. Melyik nem a 90-es évek? Adobe Photoshop 1.0, Doom, Prince of Persia, vagy MSN Messenger?
1: Hát szerintem a Doom
2: meg
1: az
2: a Prince
1: biztos.
2: Az biztos.
1: Igen, az is.
2: Szerintem.
1: Igen, az MSN is.
2: Vagy várjál, vagy a Prince of Persia-nak az elsője, az lehet, hogy még 80-as évek vége? A Doom az biztos 90-es évek.
1: Ez igen.
0: Oké, okay. Eddig
1: mi
0: jó.
1: Volt az első?
0: Adobe Photoshop 1.0. Hányra tippelitek a Photoshopot?
1: Szerintem a Photoshop az nem.
0: Paint ez azt hiszem 85-ös.
2: Photoshop 90-es években 90-es. Mit lehetett volna Photoshopolni?
1: Látod, nem akartunk, semmit. Akkor nem akartunk még Photoshopolni is.
2: Én hát nem hallottam még akkoriban erről.
1: Pedig egy-két emberre rá.
2: Mi volt az utolsó?
0: Messenger, MSN.
1: MSN.
0: Tudod, ahol írtad ki a kis üzenetet, hogy milyen hangulatod van, hogy vagy.
1: A 90-es hát években, de most ez is olyan, érted, és ha előbb jött...
0: Nem lesz időnk.
1: Csak akkor hozzánk jött be később.
0: Nem lesz időnk az 5 plusz 1-re. 5-en végig megyünk.
1: Jó, Adobe. Én a Photoshopra.
2: Én meg akkor Prince of Persia-t azt mondom, az már volt a 80-as évek végén.
0: Roland, az első pontod megvan. Teljesen jól tudod. Engem nagyon meglepett a Photoshop, az 90-es. Uh-huh. Az 1.0-es változat. Hát én azt sem tudtuk, mi az. Jó, akkor legyen még egy...
2: Mikor a Prince of Persia?
0: Várjál.
2: Az mikor?
0: 89.
2: Na.
1: Hát nem sokkal.
0: Én mondom, hogy becsapós, vagy nehéz lesz. Filmek. Figyelj. Titanic, Jurassic Park, Die Hard, Reszkesetek betörök. Első részek.
2: Hát a Reszkesetek betörök az 80-as évek, az első rész. Igen. Vagy várjál? Nem.
1: 90 valamennyi az.
0: Elneveztek bárkit 90 előtt Kevinnek?
1: A Jurassic Park is 90-es évek.
2: Na a filmekben Andi van otthon, ezt ne hagyom neki.
1: Mi volt?
0: Nem Jurassic 80-as.
2: Park? Die Hard?
1: Die Hard.
0: Titanic, az... Reszkesetek betörök.
1: Hát a Titanic nem. Szerintem az későbbi.
0: 97-es.
1: 97-es.
0: Roland?
2: Hát akkor szerintem a Reszkesetek betörők aztán 90 előtti. Az se.
0: Die Hard, 1988.
2: Ú, tényleg 88-as a Die Hard. Tényleg.
0: Jó, akkor még egyet, aztán tényleg mennünk el a hírekbe. Zene. Zene kategória. Rádiósként ezt tudnotok kell. Na. Barbie Girl. Blue. Dabadoo.
1: Igen, tudjuk.
0: Everybody. Backstreet Boys.
1: Igen.
2: Vagy
0: Lambada.
1: Hát a Lambada.
2: Lambada az korábbi, hát az szerintem. Régi. Hát várjál, hát a mi volt a Barbie Girl, az szerintem az 94 talán, de mernék remegesküdni. A Blue az szerintem 99.
1: Az igen, az régebbi,
2: azt
1: az
2: hiszem,
1: már 2000 felé
0: jók vagytok.
2: Mi volt még?
0: Everybody?
2: Az Everybody? Szerintem az is 99, 97 vagy 99. Igen.
1: Mondom, igen. Hogy a Lambada, hát ez nagyon régi.
0: És még egy pont, ez most Andinak is jár. Barbie Girl 97, Blue 98, és Best Reback, all right! 97. Lambada 89, egyébként elég közel volt.
2: Na.
0: Jó, Backstreet's Back. Andi, átadom a szót a híreknek. Nem teljesítettetek túl jól ebben a játékban, de nyilván a játék volt rossz.
2: Így van, én nézd, szarul, de büszkén.

0: Millás Rádió. Mindig veled. Mindig veled.
1: Szerintünk a jó reggel hangos, vidám és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgen! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Ugye nem baj, ha bajra invitállak?
3: Május 16-án szombaton este 8 órától vár téged a szezonnyitó Garden Retro Piknik. Bajon az ördöge van piknik teraszon.
4: Az ördöge van piknik teraszon.
3: Hangulatról DJ Hubik gondoskodik, aki elhozza az elmúlt 40 év legnagyobb retro, dance, latin és house slágereit. A helyszín tehát Baj, ördöge van piknik terasz.
4: Baj, ördöge van piknik terasz.
3: Tali ott!
5: Bánhidai majális, főzőverseny és borudvar. Május 9-én szombaton gulyás főzőversennyel, Vesztem táncházzal, a bánhidai óvodások fellépésével, a gyermekrajzpályázat eredmény hirdetésével és Janowski csenge műsorával várjuk az érdeklődőket. A borudvarban pedig környékbeli és határon túli neves pincék nemes borait lehet megkóstolni. Hol? A Puskin művelődési ház és a benzinkút közötti részen reggel 9-től este 10 óráig. Egész nap vár mindenkit a Sipos Vidám Park. További részletek a Bánhidai Baráti Kör Egyesület Facebook oldalán.
6: Fedezd fel Komáromot! Tematikus városi séták a Turinform szervezésében. Történelem, legendák, ikonikus helyszínek. Barangolj az erődök között, ismerd meg Jókai és Klapka örökségét, éld át a város múltját és jelenét. Választ ki a túrádat a várositúrák.iránykomárom.hu oldalon. Komárom. Határtalanul jó.
0: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: Szép reggelt kívánok! Megkezdődtek a kormányhivatali határszemlék. Fontosabbá vált a magyar munkavállalók számára a munka és a magánélet egyensúlya. Bajba jutott kisállatokon segíthetünk jövő hét hétvégén Vármegyénkben. Hozom a részleteket, a Forrás Rádió híreit Hittaller Andreától hallják. Megkezdődtek az idei határszemle ellenőrzések, amelyek során a kormányhivatalok elsősorban a termőföld védelméről szóló törvényben előírt hasznosítási, ideiglenes hasznosítási és mellékhasznosítási kötelezettségek teljesítését vizsgálják, közölte az Agrárminisztérium az MTI-vel. Az ingatlan tulajdonosok és a földhasználók figyelmét arra is felhívták, hogy az ellenőrzések kiterjednek a termőföldek engedély nélküli igénybevételének feltárására, valamint a művelési ágak természetbeni és ingatlan nyilvántartási egyezőségének vizsgálatára is. A hasznosítási kötelezettség elmulasztása földvédelmi bírság kiszabását vonja maga után, ismertette közleményében a minisztérium. Fontosabbá vált a magyar munkavállalók számára, hogy munkájuk és magánéletük egyensúlyban legyen, közölte a Randstad Employer Brand Research elnevezésű független munkáltatói márkakutatás eredményei alapján a Randstad az MTI-vel csütörtökön. Munkahely választásnál a munkavállalók 68%-a tartja fontosnak a fizetést és juttatásokat, 63%-a a kellemes légkört, 62%-a a munkahely biztonságát, 60%-a a munkamagánéletet.

0: élet egyensúlyát, 42%-a pedig a karrierépítési lehetőségeket, írták. A szempontok között nincs radikális átrendeződés, de lényeges változás, hogy a munka-magánélet egyensúlya előrébb lépett, a karrierépítés pedig bekerült a legfontosabb 5 tényező közé. Ez azt jelzi, hogy a munkavállalók már nem csak jó fizetést és stabilitást várnak, hanem azt is, hogy a munkájuk illeszkedjen az életükhöz, áll a közleményben. A Német Nemzetiségi Önkormányzat május 10-én vasárnap 14 órakor tartja a hagyományos Gizella napi ünnepségét az esztergomi bazilika oszlopcsarnokánál. Ezt követően 15 órakor német nyelvű misét celebrál Török Csaba a bazilikában. A program vendégfogadással zárul a plébánián. Bajba jutott kis állatokon segíthetünk jövő héten hétvégén. Az Országos Állatvédőrség Alapítvány és a Segítőkéz a Kutyákért Egyesület állateledelgyűjtést szervez a tatabányai ebrendészeti telepen élő kutyák és cicák számára. Május 16-án és 17-én 10 és 16 óra között várják az állatszerető embereket a Győri úti hipermarketben Tatabányán.
1: Időjárás.
0: Ma napos idő lesz, időnként megjelenő felhőkkel, csapadékra nem kell számítani. 18 és 22 fok közötti értékeket mérhetünk vármegyénkben.
1: Időjárás jelentésünket a Kárnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Világvége hangulat ebben az órában sem várható. Világ megváltó poénokra viszont még lehet esély. Még egy sláger, és folytatódik a Buenos Morgen.

csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kár...

0: mikrofonnál I.S. Roland és Rédl Ádám. I.S. Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: 8 óra múlt, majdnem 4 perccel, a stúdióban pedig a majdnem tökéletes I.S. Roland.
3: Várjál, ezt rögzítjük, ugye? Jó, ezt elkérem, beállítom csengő hangnak.
2: A hangsúlyt mindenki érezte, hogy melyik szavon szón volt. Figyelj, nézem még, mi volt a 90-es években, és az én kedvenc számítógépes játékom is 90-es évekbeli, ráadásul a születésnapomon debütált, képzeld el. 99. május 31. Worms Armageddon.
3: A Worms Armageddon volt a te kedvenc játékod?
2: Imádtam.
3: Egyébként sokan szerették, én tudom, nem tudom, hozzám közelebb álltak ezek a durván lövöldözős, ezek a Doom 2, a Duke Nukem, ezeket tényleg sokkal jobban szerettem.
2: Hát ez durvább is vagy, meséltél arról az állatkínzó sztoridról is, meg...
3: Na, ilyet nem csinálunk, nem jó? Tehát ezzel nem is viccelünk, úgyhogy...
2: A hópikék, törpikék, az is. Na igen, a
3: Worms... Kemények vagytok azért, mint a járdára fagyott kutyaszar, de tényleg. Monika.
2: A Worms Armageddon az olyan szinten nagy kedvencem volt, aztán most megint írják, hogy jön majd az új 3D-s verzió, meg 3D így, 3D úgy, az nekem már annyira nem ütött, de lehet még mindig 2D-s verziókat beszerezni, és nekünk van otthon egy régi számítógépünk, ami gyakorlatilag azért van, hogy Worms-ezni lehessen rajta.
3: De ugye tudod, hogy manapság már elérhető ezeken a modern gépeken is, ugye lehet játszani ezeket a régi játékokat.
2: Igen, az nyilván ma már másképp, de hogy én a mai napig nagyon szeretem ezt, tehát bármikor leülök, és bárkivel Worms-ezök egyet.
3: Az jó, én csak fifázom, meg esetleg néha Mortal Kombat. Az még jöhet. Hát manapság még ugye a gyerekek már egészen modern más játékokat játszanak. Bár, ami egyébként megállhatta volna már akkor is a helyét, tehát hogy simán elhinném, hogy 90-es évekbeli az a Minecraft, mert ugye annak olyan a grafikája, hogy körülbelül azt a korszakot idézi. Nem is értem egyébként azt a játékot, na mindegy. Amit szintén nem értek, de megvan, ez a torlódás, de igen jelentős, tatatatabánya magasságában is, aztán pedig Bicske-Biatorbágy környékén is. Azt a hivatalos információt kaptuk, hogy az M1-es főváros felé vezető oldalán Tatától Tatabányáig, majd Bicskétől Biatorbágyig újra kamionok araszolnak, vagy állnak a külső sávon, annak ellenére, hogy nincs baleset, ezért aki teheti, személyautóval az átterelt sávot használja. Hát igen, elképzelhető, hogy ott esetleg egy-két kamionos a pihenő idejét vette ki, mert az pont úgy adta ki, és hát ez ilyenkor képes megakasztani a sort.
2: 14 fok van, 22 lesz ma a csúcs, napsütés, esőt itt nem írnak, és amúgy a hétvége végére megint lehet 24-25 fok is akár.
3: Érdemes tehát a szabadban lenni, mondjuk vasárnap délután egy kis rádiót vigyetek magatokkal, létszik, vagy telefonon nyomjátok be, mert az egyszer zseniális lesz.
2: Az biztos. Közben egyébként megtaláltam Attenborough-nak így a születésnapi dolgait, és képzeld el, itt az van, hogy David Attenborough inkább egész nap otthon lenne, mint sem elmenjen a 100. születésnapi partiára.
3: Nem hasonlítanak Andival? Egy picit? Nem
2: lehet, van benne valami.
3: Párhuzamot felfedezni?
2: Egyébként szerintem ő egy állatkertben érezné nagyon jól magát a szülinapján. Tehát, hogyha én bulit szerveznék a 100 éves Davidnek, vagy Dávidnak, akkor ez biztos, hogy egy állatkertben lenne.
3: És hogyha Andinak szerveznénk egy ilyen szülinapi partit, Andi hol érezné jól magát? Koreai fiúbandák között. Az, oké. Okay.
2: Vagy, nem tudom.
3: Vagy könyvtárban.
2: Nincs itt valahol egy ilyen villamosház, ahol a sokkolójával tud...
3: Villamosház, de mi hangzik ez?
2: Valami ilyesmit kéne találni.
3: Könyvtárban tudnám őt elképzelni. Szeret olvasni nagyon.
2: De ott is az, hogy csend legyen. Tehát, hogyha valaki köszönteni akarja, akkor írásban csúsztassa oda.
3: Igen, tehát, hogy nem hangoskodunk, ugye?
2: Abszolút,
3: ez nagyon fontos. Na, hogy mivel készültünk erre az órára, jön a Ki vagyok én játékunk, nagyon szeretjük.
2: Szó szerint jön, mert most nyomtatták ki titkosan a neveket, akiket megkapunk. Azt még nem tudom, hogy a stáb melyik tagja állította össze, de hogy ezt meg fogjuk kapni, a homlokunkra csapjuk, és videóban lehet majd látni, hogy kit játszunk, hangban pedig lehet tippelgetni, hogy kik vagyunk.
3: Így van, szerintem ezt azért érdemes inkább videós formában is nyomon követni. Facebookon, YouTube-on, illetve Twitch-en megyünk majd élőben, és akkor ott nézni is lehet, nem csak hallani. Na, ez vár ránk az óra első felében, az óra második felében pedig hozunk egy szerintem ritka pofátlan lépést egy osztrák cukrászdától, akik új felárat vezettek be, mondván, hogy azért nekik vannak olyan költségeik, amik mondjuk szerintem mindig is voltak, de most ezt így megpróbálják rátolni a vevőkre. Lehet tippelni még nagyjából 8:30-ig, hogy szerintetek miért is vezettek ők be felárat, mire hivatkozva, mit állítanak, hogy mire mennek el nekik jelentős költségek. Egyébként kaptunk már jó tippet egy-két hallgatótól.
2: Igen,
3: ezt le fogjuk leplezni. Alsó Ausztria egyébként a helyszín. Figyelj, annyit én most segítek, hogy 70 centes felár van, jó? Tehát ezzel így kalkuláljatok. Na szerintetek ez mire hivatkozva lehet? Sok, mindenféle felár.
2: 300 forint környékén?
3: Hát most már nem, tehát most már kevesebb, mert most már tehát most egész jó.
2: Most érdemes
3: fagyizni. A forint euró, igen, úgyhogy milyen 275 forintos felárat vezettek be, valamire hivatkozva, ezt is eláruljuk ennek a részleteit, úgyhogy mindenféleképpen érdemes velünk tartani.
2: Én pedig akkor küldök egy dalt Attenborough-nak a születésnapjára. Egyébként eszembe jutott Angliában az állatkert, ahol voltunk, ott a majom rész az neki volt szentelve, meg kint volt a táblája is. Mi legyen a szülinapi dala?
3: Hát szerintem kapjon egy jó kis újdonságot, most egy ilyen BSV nagybogi közöst.
2: A századikra
3: egy ilyen jó. Hát figyelj, azért, ha én 100 éves lennék, és küldene nekem valaki egy nagybogit, nem mondanék nemet.
2: Úgyis szereti a majmokat.
3: Hülye vagy.

0: Jonas Morgan, tök komolyságot a stúdióban, ez egy reggeli műsor, egy helyen vagytok.
1: Egy helyen. Ez egy munkahely.
0: Ez egy munkahely, itt dolgoznak emberek.
1: Nem szabad vidámkodni.
2: Tényleg? Kik?
0: Azt nem tudom. Egyébként jogos a kérdés, erről majd szálljunk egy blokkot. De jó reggelt mindenkinek, itt a Forrás Rádió ébresztő sója 8 után 18-al.
2: Egyébként is. Jön a ki vagyok én, rovat. Hát mi már eléggé ki vagyunk, Andival.
0: Teljesen, de hát ez ilyenkor pénteken reggel ebben a sávban már szerintem teljesen természetes. A ki vagyok én rovatnak a lényege pedig az, hogy most felszabadulhattok a videós platformokra, YouTube, Twitch, meg Facebook, és itt meg is nézhetitek, hogy kik leszünk. A fejünkre rakunk egy híres nevet, és a többi ember meg nevet.
2: Tudtam, hogy elfogadjuk, ez annyira rossz.
1: Málig várta szerintem.
2: De hallod, ilyeneket mondom adáson kívül végig. Ezt mondom a hallgatóknak, hogy nekem ez, tehát nektek ez volt az első, amit hallottok ma tőle, nekem körülbelül az ötödik, hatodik.
0: Örüljetek hát annak, hogy kicseréltem a nyíkorgos széket. Andit most nem zavarom.
2: Neki. De ezzel meg akkor át fogsz hátra esni, hogy az döbbenet.
0: Akkor jaj, viszont
1: most nézem,
0: nevettek.
1: Hogy milyen jó a pólód.
0: Köszönöm szépen.
1: Schrödinger macskája van rajta.
0: Igen, ez látható is, hogyha felmentek a felületünkre. Ha pedig, ha csak hallgatjátok velünk a dolgokat, akkor is játszhattok, csak akkor másképpen, mert ugye akkor nem tudjátok, hogy kinek a bőrébe bújunk, és ti is tippelgethettek az áldozattal.
2: Ez nálad egy ilyen alapműveltségi teszt, hogy valaki tudja, hogy miről van szó, és akkor azzal szóba állsz, aki nem, az, azzal meg nem, vagy mi?
0: Nem, cicás.
2: Jó, cicás. Te is csak azért vettem meg
1: cicás. Vagy az is játszik, hogyha megmondja, melyik sorozatban volt erről sokszor szó.
0: Igen, vagy ha megmondja, hogy van-e macska a dobozban, vagy nincs, vagy meg is mondja, meg
1: vagy
0: nem is mondja, akkor
1: halott.
0: Nem lehet
1: igen.
0: Tudni, vagy éle az a macska, vagy nem él, vagy megvan a gondolat, vagy nincs, bármelyik esetet elfogadom. Jó, akkor jöhet a kérdés.
2: Jó, akkor te kezded,
1: ha már így rányúltál. Jó.
2: Egy rugóra jár az agyunk.
0: Na, nagyon egy rugóra vagytok. Jó.
1: Nem jó, hajtsd ki.
2: Nem jó, nem látunk
1: hajtsd
2: semmit.
1: Ki.
0: A hallgatók kedvéért mondom, hogy igazából nem én vagyok a
1: most.
0: Hülye. Csak
1: ez jó, igen. Jó.
0: Nem láthatom,
1: nem
0: mi van rajta.
1: Nem én vagyok a hülye. Hát most akkor kit hülyész tényleg, csak hogy így.
2: Akkor ki a hülye?
1: Na. Kapni most már, fogsz? Én úgy érzem, kapni
0: most
1: fogsz.
0: Már szerepben vagyok, jó, hagyjatok. Szóval, fiú vagyok, vagy lány vagy, azt se tudom.
1: De fiú. Ilyen nincs.
0: Fiú. Ja, bocsánat, fiú vagyok.
1: Igen.
0: Ugye?
2: Igennel vagy nemmel tudunk válaszolni. Fiatal ember, eldöntendő kérdést tegyem fel.
0: Okos vagyok?
2: Igen.
0: Régen érettségiztem?
1: Hát, elég régen.
0: Tehát már öreg vagyok, jó. Magyar vagyok, vagy idegen nyelvű?
2: Mondom, igennel vagy nemmel
0: jó,
2: tudunk
0: idegen
2: válaszolni.
0: Jó, nyelvű vagyok?
1: Igen.
0: Angol nyelvű?
2: Igen.
0: Amerikából?
1: Szerintem nem.
2: Nem, szerintem se.
0: Oké. Okay. Tehát akkor angol vagyok, de nem annyira jellemző, mert nagyon elkezdett mind a kettő nagyon keresgélni.
1: Hát, de egyébként biztos, hogy nem amerikai vagy szerintem.
2: Szerintem se. Igen, angol.
0: 3-5-4-2 a PIN kódom?
1: Nem tudjuk, de lehet.
0: Oké. Okay. Tehát idős angol. Filmekben játszom?
2: Nem.
0: Tehát nem színész vagyok,
2: nem.
0: Jó?
2: Nem.
0: Zenész vagyok?
2: Nem.
0: Létezem, vagy ilyen kakor, de
1: létezel.
0: Oké, okay, tehát nem filmekben, nem zenész, létezem. Politikus vagyok?
2: Nem.
0: Jó, azért ismert vagyok.
2: Igen.
1: Mm-hmm, nagyon.
0: Hát valószínűleg mindenki tud.
1: Igen.
0: Neveztek el rólam, ja, de azok nem angolok. Jó, már majdnem azt kérdeztem, neveztek el rólam Tini Ninja-t, de nem. Az,
1: nem.
0: Az más ország lesz. Jó, akkor ki kéne találnom a területemet, hogy hol mozgolódom, de még élek.
1: Igen.
0: Idős vagyok, és még élek.
1: Igen.
0: Jó, és mi lehetek még, amit mindenki tud? Akkor biztos sportoló vagyok.
2: Nem. Segítsünk picit?
0: De várj, jó képű vagyok?
2: Hát, most ez viszonyítás hát, kérdése, de
0: humorista
1: hát lehet,
0: vagyok?
1: Hát lehet, hogy fiatalként az volt, nem igen. Tudom, nem. Keresek róla valami
0: humorista vagy? Nem vagyok humorista.
1: Nem, jó voltál képű, voltál,
2: nem voltál szép. Andi hát, szerint nem voltál szép.
1: Nekem nem jössz be. Maradjunk ennyiben.
2: Hát, de ez mondjuk így, ezzel azért sokat nem szűkítettük. Akár.
0: Az életkorom kerekszám?
2: Igen.
0: Ma van születésnapom?
2: Igen.
0: Ó, hát én vagyok a Dávid Attenborough.
1: Dávid, azt mondja.
2: Ma lett 100 éves.
0: Ma 100 éves, Isten
1: éltesse. És amúgy keressetek rá a Google-ben, mert ilyen tök jó kis animációkat dob ki.
0: De
1: rá.
0: Meg egyébként szerintem jó képű volt. Vagy most értem, hogy neked nem tetszett, de én pont ma néztem, ugye egymás mellett volt ő, meg a mostani, ő, meg egy majom. És a fiatalkori...
1: A majomnál szebb, maradjunk nem, akkor ennyiben.
0: A fiatalkori énje szerintem az csajozós
2: egyébként,
0: volt.
2: Egyébként, amit igen, igen. Hát nem,
1: mondom, nekem nem.
2: Neki nem.
0: De... Hát de tudod, milyenek az angol nők?
2: Ja, akkor igen. De az képest jó kép volt. Jó, folytassam én, és akkor ma te zárod a sort, Andi?
1: Igen.
0: Légy szíves.
1: Csak most leragadtam Dávidet.
2: Így sincsen, mert nem itt is hagysam ki, ugye?
0: Foglalkozása tekintetében, de szép vagy rólad. Foglalkozása tekintetében amúgy mit mondtatok volna? Dokumentarista?
2: Igen, dokumentumfilmes.
1: Hm? Igen.
0: Jó. Na, Roland. Hát.
2: Na,
0: hajrá.
2: Jó, férfi vagyok?
1: Nem.
0: Nem.
2: Jó, tehát nő vagyok. Magyar vagyok?
1: Igen.
2: Uh-huh. Énekes vagyok?
1: Nem.
0: Nem.
1: De, nem.
0: De tudsz.
2: Színész vagyok?
1: Neki.
0: Nem, de azt is tudsz.
2: Te celeb vagyok?
1: Igen.
0: Hú, de nagyon.
2: És olyan celeb vagyok, akit nehéz más jelzővel illetni, csak ennyivel, hogy celeb?
1: Szerintem igen.
0: Mindenfélevel is lehetne egyébként, de igen, a celeb a legjobb.
1: Igen.
2: Uh-huh. Remek. Jó. Akkor életkorom 20-30 év közötti vagyok?
1: Nem, idősebb
2: vagyok. 30-40 közötti vagyok?
1: Nem, idősebb.
2: 40-50 közötti vagyok?
0: Vigyázz, mindjárt megharagszol magadra, hogyha bemondjuk, hogy hány éves vagy, nem?
2: 50-60 közötti vagyok?
1: Uh-huh.
0: Érkezünk.
2: Jó, van egy Donatella nevű lányom?
1: Igen.
0: Azt a rohadt.
2: Kiszeltünci!
0: Ez hogy?
2: Hát, aki mindenhez ért celeb, és megharagszik az életkora miatt, az a kiszeltünci, szerintem. Aki ugye próbálja ezt.
0: És rá se kérdeztél, hogy szerepelsz-e mesztelenül naptárakban, mert egyébként akkor az effektpadra került
1: mesztelenül.
0: Volna.
1: Mesztelenül, hát nem volt sosem mesztelen.
0: Volt nem volt?
2: Mesztelen nem mesztelen, nem.
1: Csak ilyen...
0: A tutti fruttis időszakokban sem? Én nem tudom, azt nem ismerem az ottani munkásságát.
2: Na, hogy egyből menti magát.
0: Tényleg nem tudom.
2: Nem, a naptárakban biztos, hogy van
1: szerintem
2: rajta ruha.
1: Szerintem is.
2: Igen. Azt nem tudom, a tutti fruttit én se vágom, de a naptárakban van rajta ruha.
0: Mindegy, a mostaniakban tudom, de hogy a régen is? Mindig?
2: Volt, mindig volt rajta
0: jó,
2: ruha,
0: jó,
2: igen,
0: akkor
2: igen.
0: Itt exkluzálom magam.
1: Mehet?
0: Mehet, Szandi.
1: Várjatok. Így jó.
0: Halad közben egyébként Fecó lebuktatott téged, Roland. Igennel vagy nemmel válaszolunk? Szerintem sem. Jó, csak mondom. Jaj, Andi, hát hello! Most nem is Andi, csak nem mondhatom ki.
1: Nem, igen.
0: Hello, te.
1: Szóval nő vagyok?
2: Igen.
1: Magyar vagyok?
2: Nem.
1: Külföldi, jó. Amerikai?
2: Igen.
1: Színésznő?
2: Nem.
1: Énekesnő?
2: Igen, olyasmi.
1: Hát...
2: Igen. Akkor mondjuk azt, hogy összezavarunk.
1: Barna hajú vagyok?
2: Sötét hajú.
0: Mondjuk egy nőnél ezt megállapítani, de...
2: Férfiként, nekünk, érted?
0: De hát, szerintem igen, mondjuk...
2: Barna,
0: rá.
2: Fekete,
0: de ezzel nem leszel beljebb.
2: Ezzel nem.
1: Anyám, na várjatok, mit lehet még ilyenkor kérdezni?
0: Kérdezek, tetszel-e a Rolandnak?
2: Nem.
1: Hát ez
0: tényleg nem?
2: Nem. Nem.
1: Na, akkor most ezzel meglepődtél.
0: Engem meglepett.
1: Jó. Vékony vagyok?
2: Nem.
1: Istenem. Jellegzetes hangom van?
2: Igen.
1: De ha nem énekesnő vagyok, akkor mi?
2: Hát énekesnő vagy, de mondjuk úgy, hogy egy bizonyos műfaj jellemző rád igazán.
1: Aha. Jó, rap.
2: Igen.
1: Missy Elliott.
2: Nem.
0: Várjál. De lehet, hogy a barátod.
2: De jó tip.
1: Várjátok,
2: volt. Stílusban
1: most
2: közel jársz.
1: Széles csípőn van?
2: Igen.
1: Jaj, tudom, de most nem fog eszembe jutni a neve. Szerepelek filmekben is.
2: Azt hiszem, igen.
1: Aj, Istenem. Nem fog eszembe jutni a neve.
0: Kicsit segítsünk neki, jó? Tehát van egy ilyen keresztnevű kollégák.
1: Nicki Minaj.
2: Oh! Így,
1: na, jó, az eszembe jutott. De még ez előtte eszembe jutott. Istenem.
2: Igen, te vagy a Nicki Minaj. Jó, ez ma teljesen színes volt, én azt gondolom.
0: Jó lehoztad. Egyébként, ha én kapom ezt, én nem találom ki.
1: A Nicki Minaj?
0: A másik kettő meg lett volna, de ez a büdös életben nem. Tehát itt ülhetnénk estig. Roland, neked mind ment volna?
2: Szerintem igen, igen. Azért a Nicki Minajnak úgy valamennyire ismerem a munkásságát, de hát megkaptam azt, aki a legközelebb áll.
1: Hát igen.
0: És milyen, azt nézem közel, hogy milyen alapos a stáb, tehát Sir David Attenborough.
2: Így van, nagyon pontos. Egyébként Donatellácskával utaztam egyszer egy repülőn.
0: De jó neked! De tényleg, na, és milyen,
2: életem élménye.
0: Erre szálljunk már egy 10 percet, milyen volt?
1: Szerintem 10 percet nem.
0: De beszélgettetek?
2: Nem.
0: Egyébként több tehetséges.
2: A Varga Viktorral beszélgetett.
0: Uh-huh. Ennyi?
2: Ennyi.
1: Köszönjük.
0: Jó.
2: Ez egy hatalmas sztori volt.
0: Ha valakit érdekelnek a szaftos részletek,
2: akkor kövessen be privát.
1: Kihallgattad őket, miről beszélgetnek.
0: Lehetne ilyen blik cikket írni, nem? Hogy hírességgel utazott a Forrás Rádió műsorvezetője.
2: Igen, csak akkor várjál, akkor valamit el kellene. Na akkor kigondolom, hogy mit tudok még hozzátenni a sztorihoz, hogy picit színesebb legyen. Ez a Forrás

0: 8 óra múlt 37 perccel Buenos Morgan mindenkinek, Schrödinger macskája van a pólómon. Erről már beszélgettünk egy kicsit, de Andi talált valami olyat, meg az egyik hallgatónk javasolta, és azért jött elő a téma, mert hogy én erről a sztoriról nem hallottam. Nagyon röviden egy mondatban, tehát nem megyünk bele a kvantumfizikába, mert nem is értünk hozzá, de azért a Schrödinger macskájáról tudva lévő, hogy ahogyan a részecskék is, amíg nem tudjuk, hogy mi a helyzet, addig kétfélék is lehetnek. Aképpen ugye van egy dobozunk, van benne egy macskánk, és amíg nem nyitjuk ki a dobozt, addig lehet, hogy a macska él, lehet, hogy a macska halott, tehát lehet, hogy a macska egyszer él meg halott, amíg nem nyitjuk ki a dobozt. Nagyjából valami ilyesmi a lényeg.
1: És ez a kérdés nem csak minket foglalkoztat, hanem például a haza egyik bölcsét, Gáspár László urat is.
0: Ez nekem teljesen kimaradt, de hogy került el?
1: Aki magára varratta Schrödinger macskáját.
2: Igen, meg a szuperpozíciót.
1: Vagy ahogy ő hívja, Schrödinger macskáját.
0: Schrödinger az nem azt valami Forma 1-es újpálya?
1: mi a sztori pontosan? Mit nyilatkozott, Gáspár úr?
2: Hát igen, kérdezték, hogy ugye mi van, mit jelent a tetoválás, és akkor azt mondja, hogy sokan nem is gondolnák, hogy én nagyon szeretem a kvantumfizikát, engem foglalkoztatnak a párhuzamos dimenziók, a Schrödinger macskájától kezdve a szuperpozíció, és ez mind itt megjelenik. Macskát nem akartam, de például ez a doboz itt a Schrödinger macskája. De várjál, mert ugye a szuperpozícióról is beszélt, hogy ez mit jelent. A szuperpozíciónak is az a lényege, hogy egyszerre egy dolog lehet két helyen is. Vagyis egy dolog, vagy hogy van, várjál. Egyszerre egy dologra lehet két igazság is, vagy valami ilyesmi. Mindegy. Korán van még ehhez, de engem ez nagyon érdekel.
0: De kár, hogy megvan már az oktatásügyi miniszter.
2: Hát igen, ezzel mindent el lehet, hogy korán van még. Ezzel mindent el lehet.
1: És ezt mindenki képzelje el, ezt az előbbi szöveget a Gáspár Laci hangján, meg azzal a tempóval, ahogy beszélni szokott. Schrödinger. Ugye, kanarva, és így, most Schrödinger, értitek, szóval, hú, gyerekek, hát ez zseniális lehetett.
0: Hát ez hatalmas, imádom. Tényleg jó. És hogy örülhet ennek egy fizikus, aki mondjuk elásta magát a részecske fizikában, vagy így otthonosan mozog? Képzétek el, van az öcséméknek egy barátnője, aki egy ilyen fizikushoz ment hozzá, aki brutál magas szinten Angliában űzi ezt, pont olyan, mint a Big Bang Theory szereplői egyébként. És megkérdeztük tőle, hogy figyelj, neked ez az agymenők dolog, ez mennyire kedves az életedben. És azt mondta, hogy nem szereti, mert nem érti, hogy az miért vicces. És frankon!
2: Ó, Istenem.
1: Jó, de akkor már csak azt kellene megtudnunk, hogy Gáspár Laci szereti-e az agymenőket, és akkor körbeértünk. Tehát akkor megvagyunk.
0: Milyen kocsia van? Lamborghini-e?
1: Igen.
0: Én azt nézném meg, hogy a Schrödingen azzal hogyan szerepel.
1: Minden esetre az lenne kemény, hogyha lenne bárhol felvetődne mondjuk a magyar bulvár médiában, nem tudom, hogy jöhetne elő ez a téma, és mondjuk szakértőként megkérdeznék a Gáspár Lacit. Tudod, nem egy fizikus, nem álljunk fel a Lacit.
2: Igen. Ő úgy is tudja.
0: Melyik hallgatónk szúrta ezt ki?
1: Gábor azt hiszem.
0: Gábor, le a kalappal előtted. No, menjünk egy étterembe, pontosabban egy osztrák cukrászdába, mert hogy éttermi felárat vezettek be, jött olyan tipp, ami egyébként megfelel a valóságnak, eddig nem lepleztük le. Andi, olvastad a cikket?
2: Nem.
0: Nem baj, nem? Oké. Tippelj, hogy mi az, amit be lehet árazni egy cukrászdában még az eddigieken felül, és mondjuk 70 centet kérnek el érte.
2: Cukrászdában, hát nem tudom, evőeszközöket maximum.
1: Jó,
2: ugye,
1: jó az ötlet, nem ez, de jó az ötlet. Ez is lehetne akár, így van. Figyelj, annyi segítünk, hogy 70 cent, tehát nagyjából 275 forintos felárat számolnak fel valamiért.
2: Uh-huh. Nem tudom, hát ez jutott még eszembe, meg a pohár használat.
0: Jó! Nagyon jó!
1: Igen, pohár használat.
0: Kej, pohár, igen.
1: És azon belül, hogy konkrétan mi lehet az a pohara a kejhek kapcsán, ami plusz költséget jelent.
2: Hát gondolom a mosogatás.
1: Így van!
0: Jó!
1: Képzeld el, egy alsó ausztriai cukrászda bevezette ezt a nagyjából 275 forintos felárat minden egyes csésze és pohár után, mert hogy a tulajdonos szerint az edények elmosogatásának költségét kell ezzel fedezniük.
2: Hát de azokat beleszokták így kalkulálni az árba, nem?
0: Tehát, hogy... Ezen felháborodott egy vendég, mire azt mondták neki, hogy ha papír pohárba kéri, akkor ezt nem számolták volna fel, és egyébként is kint a cukrászda előtt a táblára ki van írva.
1: Sőt, igazából megtehette volna azt, hogy nem is megy oda a pulthoz, vagy nem veszi igénybe a felszolgáló szolgáltatásait, bemegy a pult mögé, lefőzi magának a kávét, megissza, kész.
2: Mi ilyet is lehet csinálni?
1: Nem, ezt csak én mondom.
2: Csak te mondom.
0: Szerintem amúgy ez...
2: Te bolond vagy, azt hittem, hogy ez tényleg...
1: Nem, de hát most gondolj bele, és akkor még meg lehetne spórolni egyéb tételeket.
2: Hát igen, mondjuk a szervizdíjat mindenképpen.
0: Szerintem itt igazából ezt úgy lehetne még jobbá tenni, vagy ez úgy lenne korrekt, hogyha lenne egy nem elmosogatott kehely, és kérhetnéd abba is. Fúj. És az egész nap ott van nem elmosogatva, és akkor te megspórolod ezt a költséget. Még lehet, hogy egy kis vaníliát is érzel a csoki fagyid mellé az előző vendég miatt.
1: Hát persze, a herpes az meg gratis jön.
2: Ja, igen.
0: Jó, hát szerintem ilyen apróságokon ne akadjunk le, amikor nálunk Budapesten van már olyan dohánybolt, ahol borravalót adhatsz. Lerakod a kólát, odaadod, lehúzza nincs a gépet, oda. És ott kérdezi tőled ez a kis terminál, hogy akkor hány százalékot akarsz adni,
2: ja,
0: a hölgynek.
2: Igen, ilyen a pékségnél is volt itt.
1: Igen, én ilyen. Is, meg van egyébként Tatabányán is ilyen dohányból, én már hallottam ilyet. Igen. Meg van ilyen kávézó is, ahol szintén te mész oda a pulthoz, te ja, rendeled meg, van. És akkor ott is szívbaj nélkül, pofátlan módon nyomok rá nullára, gyerekek, minden ilyen esetben. Pedig én egyébként az vagyok, aki menthetetlenül adja attot. Tényleg. Tehát, hogy én nagyon szeretek, én adok tisztességesen borravalót, de nem akkor, ha én megyek oda, könyörgöm, és még csak felszolgálás sincs, akkor nem fogok borravalót adni.
2: Hát de a kávét ő készíti el.
1: Hát értem, de azért önmagában
2: hát
1: nem adok borravalót.
2: Hát most ez a 10% az a 200 forint, vagy 100 forint, hát de most ne, az nem azt nem
0: figyelj,
2: szerint.
0: Andi, mennyibe kerül most egy gombóc fagyit? Tehát Pesten, vagy Budán már ilyen 750-800 forint környékén van, abban legyen már benne az, hogy ők ott elmosogatják, hogyha úgy van a dolog.
2: Ja, az persze.
0: Ugyanez akár a kávénál is szerintem, hogy a felszolgálás rendben, de hogyha ott a mosogatásért elkérnének ennyit, én megkattannék.
2: Hát én biztos, hogy én nem eljönnék onnan.
0: Tisztára
2: nyalom. Hát én azért nem fizetek már.
1: Tisztára nyalom, de mi vagy.
2: Hát nem. Nyilván azért mész kávézóba, hogy ezzel ne kelljen foglalkoznod, nem? Vagy nem tudom.
1: Tehát, na jó, de srácok, sokszor emberek azon is fönnak, és ebben is van logika, hogyha fizetek plusz szervizdíjat, akkor minek adjak még arra jattot? Uh-huh. Na, én ezen nem szoktam fennakadni, én ezt benyelem, tehát én azt mondom, hogy oké, okay, szervizdíj, azt véletlenül úgyse kapják meg a felszolgálók.
2: Igen, én azért szoktam.
1: Igen, így van, azt a cég elrakja magának, és akkor én azon felül még pluszba adok jattot. De az, hogy én oda megyek a pulthoz, ott én elkérem, és akkor még azért adjak 5-10-15 akárhány százalékot, nem, akkor nem adok.
0: Két kérdést kell feltenni a pincérnek. Egy, megjavított-e bármit? Kettő, fogyaszt-e bort? Ha bármelyikre nem a válasz, akkor az egyik költséget megspóroltad magadnak, és amúgy itt utána kutattunk, hogy milyen ilyen plusz felárak vannak, és képzeljétek el, találtam egy olyan éttermet, ahol, hogyha teraszon akarsz enni, akkor az feláras. Uh-huh. Napsütésben. Rossz időben olcsóbb.
2: Én egyébként azt sem értem, hogy a fél adag az miért feláras. Mert sok helyen az is az.
1: Tényleg?
0: Igen. Persze, az 70% szokott lenni, vagy igen. 75.
1: Ja, úgyhogy nem a felére jön ki. Igen. Ja, persze, hát azzal én már meg se lepődök. Persze.
2: Tehát, hogy én azt se szoktam.
0: De hogy ettetek ti már esőben levest?
2: Nem.
0: Az nem egy rossz hangulatú dolog. Tehát, hogy az úgy olcsóban jön ki a teraszon.
2: Zene is van, pink, pink,
1: hát meg tudod, meg esik bele a víz, tehát, hogy plusz adagot kapsz. Ha sokáig húzod, akkor kicsit ingabb lesz, de végül is.
0: Mennyit húzhat be ez a cukrászda ezen a mosogatási díjon? Tehát ez olyan szinten pofátlan. Úgyis addig emelik, ameddig akarják az árakat nagyjából.
1: Na jó, de ez hogy lehet, hogyha fagyiban, tehát hogyha a fagyit töltsérben kéred, akkor kerül mit valamennyibe, ha viszont kehelyben kéred, akkor már rászámolják? Nyilván így. Hát de akkor kikéri kehelybe? Hát akkor kikérem, mondjuk akkor meg a töltsér árát kell kifizetni. Hát rafkósak ezek, rafkósak.
0: De amúgy meg akkor már fizetessék ki azt is, hogy akkor legyen, tegyük azt, benzindíj is, mert ugye el kell menniük beszerezni az alapanyagokat. Meg legyen receptdíj, mert a receptkönyvet meg kellett venni egyszer, és azt hozták szét. Tehát, hogy de miért? Bármi lehet.
2: Hát meg magának csinált rosszat, most ezen tök sok ember kiakadt például. Tehát miért nem emelt akkor az árakon annyit, hogy akkor ez úgy kijöjjön neki, hogy akkor most az a mosogatás. Tehát most ilyet kitalál, akkor persze, hogy felháborodok, hát miért én fizessek azért, igen, hogy ő most elmosogasson.
0: Legyen gatyadíj, mert hogy nadrágban szolgál ki.
1: És ha én azt mondom, hogy figyelj, én hazaviszem, elmosogatom, visszahozom.
2: Ja, vagy azért is felárat számol, hogy ha kedves, tudod.
0: A kedvesség
2: plusz.
0: Egyébként azért szerintem Magyarországon
1: az
0: lenne,
1: akkor
0: aki fizet.
1: Ha neked lenne helyed, ha te nyitnál ilyet, akkor az lenne. Kedvesség, hát plusz 200.
2: Ja, igen.
1: Igen. Mosolyogja kisrát, plusz 100.
0: Ez is tök jogos, Attila írja, ezzel én is nagyon egyetértek. Én azon vagyok felháborodva, hogyha egy szállodában egy 50.000 forintos éjszaka nem bír el egy 1200 forintos parkolást.
1: Igen, aha. És az is egyre gyakoribb amúgy, igen. Valóban, hogy azért is plusz pénzt kérnek el. Móni meg azt írja, hogy ilyen terminálokon mindig van olyan opció, hogy nem az borravalót. Tudom, Móni, azt szoktam használni,
2: ja,
1: azt az opciót.
2: Ő azt nyomkodja, igen.
1: Igen, én azt.
0: Jó, figyeljetek, csak néhány gondolat, hogy mit drágítanátok meg mondjuk egy orvosi rendelőben? Hozok három lehetőséget, melyikért szednétek pénzt? Csak próbálok így más szakmáknak is tanácsot adni, hogy akkor, hogyha így lehetne egy kis pénzt még pluszba beszedni, azt hogyan lehetne? Árazzuk-e be a stetoszkóp fellehelési díjat, tehát hogy ne legyen hideg, amikor oda dugják.
1: Jó.
0: Vagy legyen mondjuk az, hogy egy kérdés oki a dokinak, de minden további kérdés feláras. Vagy legyen-e kedvezmény, vagy extra költség arra, hogyha valaki Google-on előre diagnosztizálta magát?
1: Az mindenképp feláras, tehát dr. Google hülyeségeivel. Én nekem lenne még ötletem. Előre foglalt ülőhely a váróteremben.
2: Igen.
0: Jó!
1: Az jó, per óra.
0: Ja, és ugye nem tudod
1: Magyarországon. Eddig.
0: Meg tudod mit? Azt befizetném. Legyen kopogási díj. Tehát, hogyha én befizetek egy ezrest, akkor bekopoghassak.
1: Jaj, az jó.
0: Ki van írva, hogy ne kopog.
2: Ja,
1: igen, de ez jó. Ez
0: egy
1: jó.
0: Ezresért kopogok.
1: Jó, és akkor még fix ülőhelyet foglalhatsz magadnak.
0: Szülőhelyet?
1: Szülőhelyet, igen. Tehát ülőhelyet foglalhatsz magadnak a váróteremben. Szerintem ez is jó. Aztán várakozási díj csökkentő tétel. Tehát, hogy egy ilyen felár.
2: De az, ja, azért hogy előbb bemehessél?
1: Így van, tehát aha. És akkor azért be lehet szedni szerintem több lóvét.
0: És ez milyen lesz, amikor ez izéljen?
1: Akkor mindenki befizeti, tudod, és akkor milyen sorrendben hívjam be
2: na,
1: őket.
2: Ez nem jó.
0: Igen,
2: ugye,
0: ez olyan, mint a Szigeten volt ez a VIP kapu, és mindenkinek VIP jegye volt, tehát azok a VIP sorban sorakoztak ugyanúgy.
2: Há, igen, ugyanolyan hosszú volt.
0: De amúgy izében Disney World-ben volt ilyen, hogy a sima jegyhez járt három VIP belépés, és ott az tényleg rövidebb sor volt, tehát kiválasztottál három dolgot, ahol sokkal előbb szállattál föl, mint a többiek. Tehát végül is simán lehet az, hogy egy haldokló, nyíltsebes, vérző embert megelőzöl, mert neked van egy plusz ezresed.
2: Ez mondjuk nagyon gáz lenne.
1: Nyilván, de ilyen tételekkel lehetne. Na, de még helyszínt kreatív
0: jó,
1: vagyunk.
0: Én azon gondolkoztam, hogy a busznál ott is voltak ötleteim, hogy
2: ott is lehet ülőhelyes.
0: Hát persze, igen, simán. Ott én azt határoznám meg, vagy azért fizetnék plusz pénzt, hogyha nem ülnek mellém.
2: Aha,
0: tehát lehetne
2: igen.
0: Ilyen VIP nagy helyet venni.
2: Igen.
0: Vagy beáraznám azt, hogy VIP hátsó ajtós beszállás, tehát hogy ahol kötelező elől és így sorba kell állni, ha én plusz pénzt fizetek, nekem kinyitják a hátsó ajtót és felszállatok egyedül. Vagy még lehet, hogy fizetnék azért is, hogy ilyen panorámadíj, tehát hogy én ülök az ablakban.
1: Uh-huh. Tudjátok miért fizetnék még? Hogy valami olyan elkerített hely, ahova nem mennek be a szagok.
2: Igen, igen. Vagy de az nekem is eszembe jutott egy ilyen kis burok, amiben be tudsz így ülni.
1: Igen, és akkor nem tud melléd ülni, állni valaki büdös.
0: Vagy
1: igen.
0: Lehet az, hogy mondjuk befizetsz 1000 forintot utasonként, akit te leszállíthatsz. És akkor ő is kapjon belőle 500-at, és az büdös, az leszáll, az nem szimpi, az sok helyet foglal. Én akarok ott ülni. 3000 lesz, uram, jó? Takarodjanak!
1: Na várjál is, hogyha a másik azt mondja, én nem fogok leszállni, akkor én rádobok 1500.
2: Ja, tényleg, és ott licitáltok egymást.
1: Ilyen licit harc.
0: 2000 lett, maradhat?
1: De figyelj,
0: nem maradhat, 3000?
1: Egyből megnőne a volántársaságok bevétele.
2: Biztos.
0: Nekem nagyon tetszik. Jó, edzőteremben mit áraznátok? Én biztos, hogy...
1: Nem tudom, olyan helyekre nem járok.
0: Ja? Már akkor keresek neked? Ott engem azok zavarnak, akik hangosan nyögdécselnek. De jó, akkor mi legyen? Legyen mondjuk... Sok
1: mármint ha férfiak,
0: írtam.
1: Gondolom.
0: Ja, az igen. De amúgy is, az ott zavaró. Jó, mire tudnál még...
2: Hát tudod, ők meg azért ne nyögdössenek, mert az is zavarja, tudod.
1: Ja?
2: Akkor ma másra gondol.
1: Az biztos. Az, okay. Ha a vér egy helyre tódul, akkor nehéz. Nehéz gyurvázni.
2: Még beakad valahova.
1: De gondolom, hogy azzal emelgeti a súlyokat. Hoppá!
0: Hozzok még egyet, ami...
2: Még csodálóid is lehetnének.
1: Az biztos.
0: Ami mindenkit érint.
1: Lenne, menjünk az iskolába. Az öltözőben is.
0: Iskolába. Tanárnők mivel tudnának pénzt szedni a suliban?
2: Hát a csöndhez szerintem.
0: Hát
2: csöndbe legyenek.
0: Mennyit fizetnél, hogy a gyerekednek bebiztosítsd, hogy aznap ne kaphasson egyest? Csak jobbat.
1: De az ilyet én nagyon nem pártolom. Tehát, hogy szerintem ezzel kicseszel a gyerekkel. Mert hogy ha nem tanult, ha nem jó. Készült, ha nem tudja,
2: de
1: akkor
2: miért
1: igenis
2: most,
1: kapja
2: az,
1: meg az
2: ha
1: egyes.
2: Az orvosi rendelőbe te ki tudod fizetni az ülőhelyet, de az idős 80 éves néni, az nem tudja kifizetni.
0: Andi, valahol meg kell húzni a határt.
1: Na jó, de ez a gyerekem. Tehát, hogy, de pont az, hogy nem, hogy vele akkor csesznék ki, ha én fizetnék azért, hogy ő kapjon kedvezményeket.
0: Jó, Roland,
2: hát az idős nénivel meg akkor csesznék ki, ha lefoglalnád a helyét.
0: Van egy gyerek, aki van egy gyerek, aki szivatja, cikizi a gyerekedet az osztályban. Mennyit fizetnél, hogy tudja ő feleljen aznap?
1: Ja, bármennyit!
2: Na,
0: tessék! Vagy akkor ott szerintem egyébként, hogyha mondjuk nem ilyen előnyöket szerezni, akkor a menzán is lehetne ilyen. Mert annó nekem jóban kellett lennem a konyhás nénivel ahhoz, hogy kapjak repetát. Mennyivel egyszerűbb lenne mondjuk egy ezresért plusz kapni a jobb kajából?
1: Ja, hogy lenne ilyen VIP menü?
0: Csak neked mondod? Külön főz a néni, otthonról hozza.
2: Nem biztos, hogy ez sokkal jobb.
1: Ha ugyanaz a néni főz, akkor lehet, hogy ez Vívóban nem lenne sokkal jobb, igen. Hanem vagy, akkor
2: oda hívnák a látszjelőt,
1: persze.
2: Igen.
0: Vagy mit tudom én, hogyha mondjuk összedob az osztály 20-at, akkor lehet a matek óra kint a kertben.
2: Ez is jó.
1: Szerintem a jófej tanár akkor alapból nyitotta az ilyenekre. Okay. Én azt gondolom, tehát hogy azért ne kelljen már plusz költséget felszámolni.
0: És mivel szednél be plusz pénzt még a mozik helyében? Mert minden mozi panaszkodik, hogy aj, már nem veszik a jegyeket, már nem jönnek elegen.
2: Ha, hogy aki késik, már elindult az előzetes, az már nem jöhet be.
1: Így van.
0: És akkor fizetsz azért, hogy ne jöjjessen be más. Jó, ez tetszik.
2: Ne
0: akkor...
2: csámcsogjon a fülembe, így ne van. Beszélgessen.
1: Csámcsogási felár, beszélgetési felár, nekem is ez jutott eszembe. De...
2: telefonozási felár.
0: Akkor te azért fizetsz, hogy csámcsoghass, mert ugye itt vehetsz plusz szolgáltatást.
2: Nem, azért, hogy a másik ne csámcsoghasson.
1: Sőt, én
2: megtiltom.
1: Én külön egy csámcsogó termet alakítanék ki, ahova bemegy mindenki, érted, ott ülnek 50, az hadd csámcsogjanak egymás fülébe.
0: Csámcsogda.
1: Így van, és lenne egy csámcsogásmentes terem.
0: Jó, ez oké. Amit én mindig felháborodok, és nem értem, hogy pénzért vesszük a jegyet, miért kell megnéznünk a reklámokat előtte? Tehát olyan hely még a világon nincs. Tehát ez olyan, mint elmennél Andi színházba, és előtte a színészek eljátszanának egy Dezodor reklámot. Megtehetnék.
1: Na most adtunk egy jó tippet a színházaknak. Ezt vezessétek be.
2: Így
1: lehet szponzorokat szerezni. Most gondolj bele, hogy egy olyan Hamlet előtt érted, eljátszanak valamit.
0: De meg egyébként, hogyha ugyanaz a szereposztás, akkor akár mint a film előzetes lehetne ilyen színházi előzetes, egy másik darabból eljátszanak egy kis jelenetet.
2: Tényleg.
0: Koltai Róbert a Terminátor, vagy valamit ott be lehet játszani ilyet is.
1: Azért most elképzeltem, érted, ahogy hogyan tudnék élni, eljátszanak valamit.
0: De meg egyébként, hogyha ugyanaz a szereposztás, akkor akár mint a film előzetes lehetne ilyen színházi előzetes, egy másik darabból eljátszanak egy kis jelenetet.
2: Tényleg.
0: Koltai Róbert a Terminátor, hogy valamit ott be lehet játszani ilyet is.
1: Azért most elképzeltem, érted, ahogy hogyan tudnék élni nélküled színdarab előtt.

Ha megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, lemondott miniszterjelöltségéről Mellétei Barna Márton randalírozás kísérte Párizsban a PSG diadalát, a mai napon két helyen is várják a véradókat Vármegyénkben. Jönnek a részletek a mikrofon mögött Hittaller Andrea. Lemondott igazságügyi miniszteri jelöltségéről Mellétei Barna Márton, aki ezt a közösségi oldalán jelentette be csütörtökön, közölte, soha nem látott társadalmi konszenzus áll a jogállam visszaállítása és az igazságtétel mellett. A választáson példátlan tömeg 3,3 millió ember döntött a változás mellett. De éppen a hatalmas felhatalmazásból következik az is, hogy a társadalmi konszenzust növelni, nem pedig csökkenteni kell a jogállam és az igazságtétel mögött, ezt pedig a miniszterelnökkel fennálló rokoni, baráti kapcsolat most nem segíti. Hiszek abban, hogy mind jogi, politikai, erkölcsi és emberi szempontból kikezdhetetlen lett volna a kormánytagságom, de most úgy tudom segíteni ezt a nemzeti egységet, ha hátrébb lépek. Én a rendszerváltásra tettem fel az életemet az utóbbi két évben, engem nem személyes célok vezéreltek, pláne nem

0: pozíciót kerestem, fogalmazott a politikus. Ezúttal határozottan fellépett a párizsi rendőrség, amikor a PSG döntőbe jutását eredményező meccs ürügyén azonnal az üzletek fosztogatásába kezdtek agresszív csoportok a francia fővárosban. A zavargások azután robbantak ki, hogy szerda este a Paris Saint-Germain bejutott a Bajnokok Ligája döntőjébe a Bayern München elleni meccs eredményének köszönhetően. A szerda esti zavargások során 127 embert tartóztattak le, 34-en megsebesültek, köztük 23 rendőr, számolt be a TF1 francia televízió. A Magyar Vöröskereszt Komárom-Esztergom vármegyei szervezete a mai napon két helyen is várja a véradókat. 12 és 18 óra között a Komáromi Generációk házában, 14 óra 30 és 18 óra között pedig a Tokodi Művelődési Házban nyújthatják karjukat. Fehér Tamás helytörténeti kutató Brigéció Aranyai címmel tart előadást Komáromban. A program május 13-án szerdán 18 órakor kezdődik a Jókai Mór Városi Könyvtárban. Mindenkit szeretettel várna.
1: Időjárás.
0: Ma napos idő lesz, időnként megjelenő felhőkkel, csapadékra nem kell számítani. 18 és 22 fok közötti értékeket mérhetünk vármegyénkben.
1: Időjárás jelentésünket a 15 éves esztergomi Kaszker kertészeti áruda támogatja. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Tölts egy forró kávét! Mi indítunk egy friss lágert, és utána itt találkozunk. Ez a Buenos Morgen I és Rolanddal és

A csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek. És jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a

0: mikrofonnál I.S. Roland és Rédl Ádám. I.S. Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: Ezzel az órával egy újabb hetet fejezzünk le. 3:05 megkezdődtek a német érettségizők legrémisztőbb percei. Jaj, jó
3: mit kívánunk
2: Roland.
3: Nekik? Mit kívánunk nekik? Mondjad szépen, már reggel elmondtad.
2: Viel Glück.
3: Viel Glück. Így van. Ja, genau. Így van. Zungeburtstag.
2: Így tudom.
3: Hát lehet, hogy valaki egyébként születésnapos is. Azért az milyen más születésnapon mondjuk érettségit írni?
2: Ez egyébként utána jó. Tehát, hogyha megvagy az érettségivel, szerintem minél mélyebb szakadékból kerülsz hirtelen a hegycsúcsra, annál nagyobb az extázis.
3: Ádám Coelho, őt hallottátok az elmúlt másodpercekben. Köszönjük szépen.
2: A gondolataimat.
3: Az igen. Lehetné, hogy ilyen, nem tudom, TikTokon csinálhatnál ilyen mindenféle videókat, ilyen bölcs videókat.
2: Igen, figyelj, tehát ez a mazoizmus lényege, hogy minél rosszabb helyzetbe hozni magadat, hogy utána az átlagos jónak tűnjön.
3: Ó, ez jó, ez kemény.
2: Csak ez meg már nem mazoista, mert ez jót akar. Á, nem jó ez. Ezt még átgondolom.
3: De nem, ki tudod ezt hozni, mert ugye igen? Tudod, szokták mondani, hogy miért jó a mazoistának. Mert ugye ami rossz, az jó. Ami jó, az rossz, tehát jó.
2: Oké, Roland, belépsz a klubba?
3: Körbe értünk.
2: Alapítsunk ilyen bölcselkedő klubot.
3: Na, most nem bölcselkedni fogok, hozzam inkább a hasznos infókat az utakról. Az M1-esen továbbra is az a helyzet, hogy Tatától Tatabányáig, majd Bicskétől Biatorbágyig arra szólnak vagy állnak kamionok a külső sávon, annak ellenére, hogy nincsen baleset, úgyhogy aki teheti, az inkább személyautóval az átterelt sávot használja, különben jó alaposan beragadhat, aztán ki tudja, hogy mennyi lesz a plusz menetidő. A korábbiakhoz képest már enyhültek a torlódások, tehát kisebb, mint mondjuk egy órával ezelőtt volt, de azért még a külső sáv az továbbra sem akadálymentes, úgyhogy ezzel kell szám. Nem várja, mert elfrissítettem, nem. A Tatánál, Tatabányánál nagyobb a fennakadás, mint volt, Bicskénél lett egy picit rövidebb, elvileg legalábbis az élő térkép alapján.
2: Vigyázzatok magatokra, tegnap, mikor mentem a műsor után Győr felé, akkor láttam a szembe oldalon egy kamionos balesetet. Volt ott minden helikopter, tűzoltó, stb. Nagyon durva dolgok történhetnek, ráadásul ez is befolyásolta a szembesávot is, és nem tűnt jónak a képlet, szóval inkább lassan, inkább megfontoltan. 16 fok van, ez még nem kell, klíma 23 lesz, ahhoz sem, 25 lehet vasárnap, ahhoz már egyeseknek talán.
3: Igen, viszont nagyon kellemes napos idő várható, élvezzük ki, késő tavaszi, kora nyári, lehet szabadtéri programokat is egészen bátran szervezni már ilyen időben, szerintem. Hát egy jó kirándulás, egy túrázás, egy piknik például.
2: Vagy ahogyan a műsor elején mondtad, egy grillgyűjtés.
3: Az egy grillgyűjtés, igen.
2: Amúgy...
3: Kedvenc állatom a grillcsirke.
2: Neked lehet, hogy lesz a hétvégén foci, nem? Tehát ti lehet, hogy mentek focizni a fiaddal.
3: Az is benne van a pakliban, igen.
2: Na, az egy tök jó szabadtéri program, mehetek?
3: Olyankor szoktam leégni. Képzeld el. Tehát az is nagyon vicces volt, hogy elmentem áprilisban nyaralni, és jó, kicsit ott is leégtem, de annyira nem, és utána hol égtem le? Monoron a gyerek foci tornáján. Szóval ennyire idióta csak én lehetek. Na.
2: Gyönyörű. Mi tegnap lementünk játszani este, mert esett az eső, és hajnal már nagyon várta a pocsolyákat. Egyrészt a föld az úgy itta be a vizet, hogy annyira kellett már neki, tehát hogy nagyon nehéz volt pocsolyát találni, és mikor már elállt az eső, akkor képzeld el, az egyetlen hely, ahol még tovább esett, a játszótéren vannak ezek a napárnyékoló kis vitorlák. Na abból, mert abból úgy összegyűlt, és ott alatta esett, tehát hajnal beáll gyakorlatilag az árnyékoló alá, és ott még esett, kívül meg már nem, tehát mint amikor Mici Mackóban a fülesre esik a felhőből, de amúgy sehol máshol.
3: Szegény füles, hogy mennyire egy ilyen szerencsétlen karakter volt. Most így figyelj, hogy eszembe jutott, hogy a füles hasonló karakter volt, mint a Novák Laci a Barátok közben.
2: Igen.
3: Ugye csak a Novák Lacinak a, tehát ő nem volt úgy, mint ugye a fülesnek a farka az úgy volt oda szegecselve. Novák Laciról ilyen információk nem láttak napvilágot.
2: Még.
3: De ki tudja.
2: Én senkinek.
3: Amúgy nem lehet egy ilyen újra, Barátok közt újra töltve? Mit gondolsz, ez sikeres lehetne, ha eljátszanának új szereposztással, mondjuk egy ilyen új Barátok köztet?
2: Tényleg nagyon sok mindentől függ a dolog, mert amikor régi dolgokat újrahoztak, adott esetben új köntösbe öltöztettek, azok többnyire nem működtek, lásd mondjuk Magyar Rémrendes Családok meg ilyesmi, de hogyha ugyanezzel a stábbal folytatod, lehet még bőröket leszedni szerintem róla. Olyan én azt gondolom, hogy már nem lesz. De erre például szerintem egy tök jó példa a Heti Hetes. Tehát semmi baj a műsorkoncepcióval, semmi baj az új stábbal szerintem, de van egy olyan érzésem, hogy a régi fényét már nem fogja megcsillogtatni.
3: Akkor egy folytatást, a következő generáció, tehát mondjuk a gyerekekről, vagy az unokákról, mert gyerekek azért szerepeltek benne például. Azt hát tudom, mert mondjuk a Miklósnak a fiát pont egy tatabánya is játszotta.
2: Szerintem, hogyha olyanokat el lehet kapni, mint mi, mert mondjuk én el nem tudom képzelni, hogy most Barátok köztet nézek, de akiknek a szülei vagy nagyszülei nézték ezt annó, és ott ment a háttérben, lehet, hogy ezt a réteget beszippantaná.
3: Azért, mert hogy csak akkor nem biztos, hogy Barátok közt címmel kellene, de valami hasonló. Tehát ami erre haj az, amiből úgy érzed, hogy ez a Barátok köztnek a folytatása. Mert egy Új szomszédokat, hát nem tudom, lehet, hogy azt is össze lehetne hozni amúgy. Annak is meg lenne a maga feelingje. Ja,
2: valami olyasmin dolgoznak most, tudod, amiről egyszer beszélgettünk, hogy öt családot követnek végig, hétköznapi hősök, vagy ilyesmi lesz a címe, azok is lakótelepen laknak, szomszédok style kicsit. De nem tudom, egy csomószor az van, hogy amikor így ráülnek valami korábbira, akkor én azt feltételezem, hogy már nincsen új ötlet, és ez be is bizonyosodik az esetek nagy százalékában. Tudsz olyat mondani, amit folytattak és örültél neki?
3: Hát a Terminátor, de az egy kicsit más kaliber volt. Nem tudom, tehát hogy ilyen sorozatokból, magyar sorozatokból nem nagyon. Figyelj, nekem egy a lényeg, hogy a végén nézzenek bele a kamerába, aztán mondjanak valami okosat. Mert azt úgy elvárom egy ilyen szomszédok. Unokák közt ez lehetne. Bóni szerint a Barátok közt. Unokák közt. Ja.
2: Ez tetszik.
3: Igen. Egyébként nem rossz, tehát, hogy a lényeg az, hogy legyen meg a Berényi Kft.
2: És akkor behúzhatnám, amit akartam. Egyébként most már lehet, hogy lehet megint katás, nem? És akkor nem Kft-zni kell
3: nem
2: most.
3: Nem Kft-zni?
2: Nem.
3: Mindenki egyéni vállalkozó lenne, sőt, ZRT, hát akkor fejlődik a cég, érted?
2: Meg szólhatna egy epizód a Csokról, lehetnének ilyen aktuális dolgok, szerintem ilyen értelemben lehet, hogy lehetne benne valami, és akkor behúzhatnám, amit mindig akartam, én szerettem volna statiszta lenni egy részben.
3: Ez neked ilyen gyerekkori álmod volt?
2: Csak úgy átsétálni hátul.
3: Hát de az mit ad hozzá az életet? Ez akkor már beszélj is. Tehát akkor már legyen valami olyan szereped, ami legalább egy pár mondattal jár.
2: Jó, befutok és elkiáltom magam, hogy Magdi anyus él.
3: Az jó! Figyelj! Az nagyon fölkapnák az interneten, és akkor hogy rád legyintenek, nézd már ki ez a futóbolond.
2: Jó, legyen, hogyha indul az Unokák közt, akkor nagyon szívesen részt veszünk benne, addig viszont a Nap hírére kell hagyatkoznunk, Andi ma nem jön, úgyhogy én hozok neked egy négybetűs boltból egy sztorit, elég elgondolkodható lesz.
4: Volt, ami volt már, régen elmúlt, bementem az emlékedet. Akatra zárom a széttört szívem, és nem hullatok már könnyeket.

0: 9 óra múlt 20 perccel Buenos Morgan mindenkinek, Andi énekelt az iménti dalban.
1: Így van, mert ugye ő volt a Ki vagyok én játékunkban, Nicki Minaj.
0: Így.
1: Hát így hozta a sors, hogy egy jó kis Nicki Minaj lágert, ez volt a Starships, le is adtunk. Na, ígértél nekem naphírét, mégpedig egy négybetűs boltból.
0: Igen, ki is mondom, szerintem a Lidl-ről van szó, de a sztoriban nem ők vannak a reflektorfényben, hanem egy náluk vásárolt termék, egy kis kedves családi történettel, ilyen családbarát témával zárjuk a mai műsort, jó? Mert hogy képzeld el, kikelt egy kis csibe egy Lidl-ben vett tojásból.
1: Óha, és ennek a kérdés, hogy örült vajon a család, vagy nem örült?
0: A család nagyon örült neki, de amúgy brutális, hogy ez megtörténhet. Tehát ugye, amikor én megveszem a tojást, és hazaviszem, mit csinálok vele? Bevágom a hűtőbe. Tudom, szokták mondani, hogy nem szabad megmosni, de ami ott kijön a tyúkok alól, azt én úgy nem rakom be a hűtőbe, tehát én megmosva rakom be. És hát tulajdonképpen onnan abból már semmi nem jön ki, ha tudott volna, akkor sem, mert ugye már benn van a hűtőben.
1: Hát a hűtőbe kimászhat.
0: Na, biztos nem.
1: Vagy meg.
0: Ott nem kell ki. Na, és ugye amennyire az én biológiai tudásom biztos ebben a témában, hát itt megtermékenyített tojás kell, hogy legyen az ott. Tehát, hogy elvileg nem olyanokat árulnak a dobozban. Elvileg. Tehát, hogy ezért én elsőre hitetlen vagyok ezzel kapcsolatban, de a sztori mégis hitelesít. Nem tudom, neked így hihető amúgy?
1: Nekem hihető. Képzeld el, pont nemrég egyébként a kislányom meg is kérdezte, hogy mert vettünk tojást, és hogy az egyikben nincsen kis csibe, és én mondtuk neki mi is, hogy de, hát ezekben nincs. Hát innentől kezdve lehet, hogy mi is óvatosabban válaszolunk.
0: Hát meg ugye ott szokott lenni néha, hogyha sokáig áll egy tojás, a kis embriót. Tehát látod azt a kis fekete pöttyöt a sárgája mellett. Mm-hmm. Akkor abból lehetett volna csibe, amiben az ott van?
1: Erről a két panelparaszt beszélget, azért ez milyen vicces.
0: Na valaki tudja, ezt írja meg. Minden esetre ez a sztori, ez nagyon kedves, szerintem. Néhány héttel ezelőtt bukkant fel a Facebook poszt, egy doboz SS tojást vett ebben a boltban, kamu tojásnak. Tudod miért? Mert a férje sólymász, és a sólyom alá vette, hogy a sólyom tojásokat elvihesse a keltetőbe, és azokat ott kikeltessék. A férje befestette a tojásokat, azért, hogy a sólyom elhiggye, hogy a sajátjai, és ezt rakták oda a sólyom alá kamu tojásnak. És telt múlt az idő, nagyjából 10 napig voltak egyébként kamrában, még mielőtt a sólyomhoz kerültek, utána pedig 21 nap múlva az egyik tojásból kikelt egy kis csibe, ott volt a sólyom alatt, és nem akarták elhinni. A sólyom mama nem etette, de melengette és dajkálta, és persze bevitték, és elkezdték ők is dajkálni, azóta pedig kiderült róla, hogy kakas, és tökéletesen otthon érzi magát a családnál, szerető gazdáknál van, Gabinak nevezték el a kis csibét, és Gábor lesz, ha felnő.
1: Most gondolj bele, hogy szerencsétlen sólyom, hogy meglepődhetett, hogy na fura az a gyerek!
0: De azért neveljük. A kaját ne adjunk neki, de neveljük.
1: De azért tényleg az milyen már? Most mondják azt, hogy az állatoknak nincs esze. Hogy dédelgette, de azért úgy biztos érezte, hogy
0: valami kicsit, nem stimmel.
1: Valami nem stimmel. Kicsit fura.
0: Amúgy szép.
1: Nem, szép gyerek, csak nem olyan, mint a többi. Kicsit más a színe, meg úgy kisebb is, de jó van, hát azért a kaját nem adok neki, de azért egye fel, gyere, megsimizlek.
0: Az enyém. Annyira aranyos ez a történet, tényleg. Nagyon tetszik az egész sztori, és azon kezdtem el filózni, hogy vajon, hogyha ilyen előfordulhat, tehát ez megtörténhet, akkor milyen dolgok történhetnek még? Ugye régen hallottunk egy hasonló boltról, lehet, hogy az is Lidl volt, de lehet, hogy Aldi, ahol találtak kígyót a zöldségek között?
1: Hát figyelj, akkor már sokkal inkább egy kis csivel, ha már lehet választani.
0: Ez már cukibb?
1: Hát, most gondolj bele, hát még én is sikítva rohannék el onnan, hogyha meglátnék egy kígyót. Rámarkolok egy kígyó uborkára, aztán elkezd sziszegni.
0: Az biztos egyébként, hogy ez egy olyan pillanat, amikor az ember eldobja, ami nála van. Ha kígyó, akkor azt is. De hogy ez tök izgalmas dolog. Meg ilyen történeteket is lehet hallani, hogy akkor mit tudom én, milyen bogarak jönnek, amik itt Magyarországon nincsenek, aztán szépen lassan meghonosulnak. Tehát, hogy azért történhetnek itt furcsa, meg élő dolgok egy ilyen helyen.
1: Hát most gondolj bele, hogy mondjuk egy-egy ilyen déli gyümölcs szállítmánnyal lehet, hogy jönnek tényleg kicsi bogarak, ezt nem tudod kiszűrni szerintem.
0: És hogyha nálad tegyük azt, mondjuk megtörténne ez, beraknád a kamrába, és valami csoda folytán, az egyik tojásból kikelne egy kis csibe, akkor mit csinálnál?
1: Hívnám Monikit.
0: Tényleg? Odaadnál neki
1: ajándékba? Ha persze, simán.
0: De gyerekek nem ugranának rá, hogy ez kell, tartsuk
1: meg? Jaj, dehogy nem, de biztos, biztos.
0: Rakjuk ki a műfűre?
1: Persze, biztos, hogy ez lenne, biztos. Ja, de azzal a lendülettel szerintem Nóri megmondaná, hogy na, akkor most azonnal keresünk neki valami helyet, ami nem itt van, és akkor hívnám Monikit.
0: Vajon ilyenkor lehet kártérítést igényelni? Egyrészt azért, mert nem evett tojást, másrészt azért, mert ugye szerintem ennek a csibének az életéhez szükséges költségeket a Lidl-nek kéne állnia.
1: Szerintem szerintem, ha Amerikában történne ez, akkor tuti indulna per. Ott ugye minden hülyeségért perelnek. Ez jó sejtem, meg Gabi Gábor Magyarország, ez
0: egy magyar történet? Igen. Nem derül ki egyértelműen, néztem, hogy van-e nemzet, de én a névből azt gondolom, hogy ez nálunk történt.
1: Én úgy sejtem, hogy idehaza ezért nem fognak perelni, pláne, hogy befogadták, meg szeretik, de ha ez Amerikában történik, ott simán lehet, hogy lett volna egy per.
0: De ugye ennek tök jó marketing értéke is volna, nem? Tehát, hogy én simán használnám a Lidl helyében ezt az állatkát, mint valami kampányarc.
1: Ja, most abba gondolok bele, hogy nálunk a Dávid szokott rántottát készíteni, mert nagyon szereti. És mondjuk elképzelem, ahogy így szól, hogy apa, figyelj, ennél a tojásnál nem válik külön a fehérje meg a sárgája, és még csipog is.
0: Jó, igen, meg a röfög valami a mélyhűtőből. Jó, ez nem pont így, de igen. Az az érdekesebben, hogy vajon visszamehetsz-e ilyenekkel reklamálni, mert nekünk például van a legendás sztori, ami a telkünkön volt. A nagyapám vett, azt hiszem Tesco-ban vette törpetuját. És ott meg volt határozva, meg is kérdezte, hogy mekkorára nő, meg hogyan, és hogy hát ez nem másfél méternél nagyobb, ez nem lesz. És hát ereszt aláültettük, azt bevallom, de egy idő után olyan lett a törpetúja, hogy nem lehetett tőle elférni a kertben. Tehát az átmérője a tújának azt szerintem több volt, mint 6 méter, és magasságában is így a ház fölé emelkedett. Hogy azzal visszamenni a Tesco-ba számlával. Törpetúja?
1: Gondolj bele, és ha nem törpetúja lett volna, óriás túja, az mekkora nőtt volna.
0: De hogy tényleg, tehát hogyha ilyen történik, ezért kivállalja a felelősséget, nem?
1: Hát de bizonyíts be, hogy ez a túja, az a túja, tudod, tehát állj, ez necces egyébként.
0: Amúgy mekkora esélye volt, hogy ez a tojás pont egy sólymászhoz kerül? Vagy lehetséges, hogy tényleg az volt, hogy ott volt egy széria, amiből többől lehetett volna a csirke, vagy csibe, vagy kakas, de pont ez került egy sólymászhoz, és akkor ott kelt ki.
1: Vagy csak ők voltak, akik felvállalták ezt a történetet. De figyelj, a vége happy end, boldog az állat, boldog a család, szerintem ez a legszebb az egészben.

az Buenos Morgen. Ahol a poénok néha korábban ébrednek, mint a hallgatók. Ez a Forrás Rádió reggeli műsora I. és Rolanddal.

0: 9 óra 38, Buenos Morgan mindenkinek, a Rolanddal ülünk itt, aki szerintem a közlekedési híreket bújja.
1: Amúgy igen, de közben bólogattam erre a dalra, mekkora klasszikus már. 1999-es volt, igazi parti hangulat. Na, és akkor mondom, hogy mi a helyzet az utakon, mert nézem itt közben az élőtérképet, meg sasolom az útinformnak a hivatalos infóit is. Ugye korábban már elmondtuk, hogy Tatabánya magasságában egy igen jelentős torlódás alakult ki az M1-esen, leginkább ugye a külső sávban a kamionok miatt, de jelentem, ez semmit nem változott. Már annyi, hogy már Mocsa magasságában elkezdődik. Szóval, hogy ennyi, és Tatabányáig most már nem tart ez a torlódás, ellenben több kisebb helyen utána is vannak még ilyen szakaszos lassulások, torlódások, úgyhogy mindenféleképpen aki személyautóval közlekedik, az használja az átterelt sávot, mert hogyha benragadtok a külső sávban, akkor ott nem nagyon fogtok fölérni, vagy legalábbis csak brutális plusz menetidő árán.
0: Befele, befele, befele.
1: Így van, ez a legfontosabb információ. Egyébként pedig a különböző településeken itt a megyében én azt gondolom, hogy teljes nyugalom van. Tatán ott egy picivel erősebb a forgalom a Május 1 úton, de jelentős torlódásról onnan sem kaptunk információt, és mindenhol máshol is rendben, rend és béke fegyelem van.
0: Megnéztem Kocst, vagy Kocsot?
1: Kocs települést?
0: Kocst. Tegnap megnéztem Kocst. Tök jó hely. Szereted Kocst?
1: Kocst?
0: Aha.
1: Nincsen érzelmi viszonyulásom Kocshoz.
0: Szép hely Kocs.
1: Oda költözél, te lehetnél a kocsi kócs.
0: Simán. Kocsi kócs, aki folyton a kocsi szerelőz jár, mert szétkapatja a kocsiját. 17 fok van, 23 lesz ma, Michael Jordan számát érjük el tehát, és hogyha valaki szeretne 25-öt is, annak vasárnap még élnie kell.
1: Hát milyen szép, elbocsátó szép üzenet így a műsor végére. Reméljük, vasárnapig is életben maradtok, már csak azért is, mert hogy akkor jön ugye az ittszer.
0: Júj, tényleg, ezt nem akartad kérni. Ezt az ittszert sosem hagyott ki. Ami pedig izgalmas, hogy a jövő héten nagyon klassz dolgokat csinálunk. Lesz majd egy rendőrségi akciónk is. Én azt nagyon-nagyon várom, de erről ennél többet egyelőre még nem árulhatunk el.
1: Hát azt már korábban elmondtuk, hogy részeg nap lesz.
0: Tehát részeg nap, meg rendőrség, az R betűk.
1: Igen, részeg nap a Buenos Morganben. Mondjuk lehet, hogyha valaki hallgat minket, akkor már felvetődött benne, hogy ez úgy sanszos lehet, akár minden hétköznap reggel.
0: Nem.
1: Megnyugtatunk mindenkit, hogy józanul is bírunk teljesen hülyék lenni.
0: Igen, ez a teljesen furcsa kognitív diszonancia itt a stábban. Jó, hát akkor lassan kanyarodunk rá a sődringre, és megyünk rajta haza. De előtte még ezt a hetet, meg ezt a napot is szeretném megköszönni Hittaler Andinak.
1: Ma is emelte a műsor fényét.
0: De még mennyire?
1: Igaz, hogy ketten együtt nem tudtuk megérteni körülbelül 8 percen át a 90-es évekre vonatkozó tesztedet, de nyilván a mi készülékünkben van a hiba.
0: Persze, ugye? persze. Tehát, hogyha van egy hülye a buszon, és nem látod ki ez, akkor te vagy az. Ezen elv alapján, igen.
1: Tudod, mint amikor bemondják a rádióban, hogy kérjük vigyázzanak, mert egy őrült a forgalommal szemben hajt az autópályán. Hallgatja az autóban az ember, hogy hát itt mindenki.
0: Pontosan.
1: Így van. Na, és hát természetesen jár a hála és a köszönet. A nosztalgia tesztet ugyan elég bénán összeállító.
0: Na!
1: Azért összességében.
0: Azért mindenek van egy teteje.
1: Relatíve szerethető rédlátának.
0: A lónak is van vége.
1: Van neki mása is. Bizony.
0: Jó, és hálásak vagyunk ezen a héten is az unokák közt legnagyobb pártfogójának, I. és Rolandnak.
1: Ez de perverz volt, azért ez nagyon hülyén hangzott. Ha valaki lemaradt az előzményekről, akkor az most nagyon furcsán néz.
0: Jó van.
1: Egész egyszerűen csak a barátok köztnek a folytatását terveztük.
0: Persze. Ennek szellemében futunk bele ebbe a hétvégébe. Jó idő lesz, kiránduljatok, és aztán éljetek meg a hétfőt is, mert mindenkire számítunk. 6 óra után nem sokkal jövünk. Legyen szép a hétvégétek. Sziasztok, Buenos Morgan.
1: Így van, Buenos Morgan.
2: Gratulálunk! Sikeresen túlélted a reggelt I. és Rolanddal és Rédl Ádámmal. Ez volt a Buenos Morgan, a műsor, amit még a kávé is nehezen dolgoz fel.

0: vagy nálunk a bulira! Hallgass a Club Session-t, a Forrás Rádió Mix műsorát minden szombaton este 10-től éjfélig. 10-től éjfélig. Club Session. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ugye nem baj, ha bajra invitállak?
2: Május 16-án szombaton este 8 órától vár téged a szezonnyitó Garden Retro Piknik. Bajon az ördöge van piknik teraszon.
3: Az ördöge van piknik teraszon.
2: A hangulatról DJ Hubik gondoskodik, aki elhozza az elmúlt 40 év legnagyobb retro, dance, latin és house slágereit. A helyszín tehát baj, ördöge van piknik terasz.
3: Baj, ördöge van piknik terasz.
2: Tali ott!
4: Aladin. Szőnyegtisztítás háztól házig szállítással több, mint 30 éves tapasztalattal. Telefon 34 425 930. Tatabánya kertváros, Akecfa utca 31.
5: Spóroljon a Stúdium étteremmel! Előre megrendelhető heti menü 10% kedvezménnyel. Az állandó és à la carte ételek mellett heti menüvel is várja kedves vendégeit a Tatabányai Stúdium étterem, ahol helyben fogyasztással vagy házhoz szállítással is kérheti ebédjét. Bármelyik étel menüben is választható, levessel együtt, akár 1530 forinttól. Stúdium étterem. Segítség a hétköznapokon!
6: Gyorsan munkába állnál jó fizetésért? A Kirchhoff Automotive esztergomi és dorogi üzemébe gépkezelőket és targoncavezetőket keresünk. Több műszakos gépkezelőnél havi bruttó 660, targoncás esetében 690 ezer forint átlagbér, kafetéria és bérelőleg. Jelentkezz most a menumunkahely.hu oldalon.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Szép délelőttöt kívánok! Több mint 89 ezeren jelentkeztek középiskolába, dalos találkozó lesz Tatabánya Alsógallán. Vizsgálat indult a Real Madridnál, miután összekülönbözött egymással Valverde és Tchouaméni. Hittaler Andreát hallják a mikrofon mögött, már is hozom a részleteket. Idén több mint 89 ezer tanuló felvételizett középfokú nevelési oktatási intézménybe, 9. évfolyamra 76.198-an, 6 évfolyamos gimnáziumba 8.071-en, 8 évfolyamos gimnáziumba 5.272-en, tájékoztatta az oktatási hivatal az MTI-t. Azok számára, akik az általános felvételi eljárásban esetleg nem jutottak be egyik középfokú iskolába sem, vagy olyan tanulmányi területre nyertek felvételt, ahol mégsem kívánják megkezdeni a tanulmányaikat, számukra május 11-én rendkívüli felvételi eljárás kezdődik. Az oktatási hivatal honlapján már elérhető a középfokú intézmények által meghirdetett üres férőhelyek közti tájékozódást biztosító keresőprogram. A rendkívüli felvételi eljárásban érintett tanulók a rendkívüli felvételire közvetlenül a középfokú iskolákban jelentkezhetnek, közölte az OH. Dalos találkozó lesz Tatabánya Alsógallán. Május 9-én 16 órakor kezdődik a program a József Attila Művelődési Házban. Az Alsógallai Baráti Egyesület német nemzetiségi dalköre vendégekkel együtt idézi meg a sváb dalok világát, közösen ápolva és továbbadva hagyományaikat. A meghívott vendégek a német nemzetiségi hagyományőrző kórus Gánt, a Német Kultúra Egyesület dalköre Várgesztes, valamint a Vértes-Tolnai német nemzetiségi dalkör. A program ingyenes, mindenkit szeretettel várnak. A Komárom-Esztergom vármegyében működő A szakkör program Mézes Kalács szakköri csoportjának alkotásaiból rendezett kiállítás nyílik Oroszlányban május 9-én. A tárlatot Kutenics Kinga, az NMI Komárom-Esztergom vármegyei igazgatóság igazgató helyettese a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtárban nyitja meg 10 óra 45-kor. A program ingyenes. És végül sport. A csütörtök délelőtti edzésen összetűzésbe keveredett egymással a Real Madrid két játékosa, Tchouaméni és a csapatkapitány Valverde. Utóbbi fejsérülést szenvedett, így nem léphet pályára vasárnap a spanyol labdarúgó bajnokság barcelonai rangadóján. A fővárosi klub közlése szerint az uruguayi középpályásnak 10-14 napig pihennie kell, az eset miatt pedig fegyelmi eljárás indult a két játékossal szemben. A két futballista már szerdán összeszólalkozott, majd a vita csütörtökön az edzésen és utána az öltözőben is folytatódott. Helyi lapok úgy tudják,

0: tudják, hogy Valverde nem volt hajlandó kezet nyújtani a francia középpályásnak, miután szabálytalankodott vele. Az uruguayi játékos, aki az öltözőben sérült meg, Instagram oldalán annyit közölt, hogy egy csapattársával történt összeütközésről van szó, ami az együttes nehéz helyzete és az ebből adódó frusztráció miatt alakult ki. Azt is hozzátette, hogy nem volt verekedés, a vitában véletlenül nekiesett egy asztalnak, egyúttal sajnálatát fejezte ki a történtek miatt.
1: Időjárás.
0: Ma zömében napos idő lesz, amit csak néha takarhatnak majd el felhők. Csapadékot Vármegyékben nem jósolnak, 18 és 22 fok között ingadozik a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánl.

a naptárra, mosolyogtam, gondolom te is. Péntek van, szia, Buenos Morgan Key Cocktail pedig beköszön. Indítom a 4 órásat. Kevés duma, jó sok zene, mindez Tamással. Mindjárt Taylor Swift, K. Kevin a BSV-vel, Hayley Stanfield és persze Jennifer Lopez David Guettával az újdonság kezd. Jön a Save Me Tonight. Rádiózz velem!

a sláger, tuti hallottad már. És most újra imádni fogod. Hazai kedvencek a Forrás Rádióban. Mindig veled.

0: Taylor Swift elofiliázhattatok, az imént a tavalyi évből hoztam a hölgydalát. Láttátok amúgy a Doksi filmjét, vagy mondjuk a koncertfilmjét? Nos, ha nem, akkor mindenképpen pótoljátok, érdemes megnézni. Én láttam. Hello, hello, ez a Cocktail 4 órában, kevés duma, jó sok zene, mindez Tamással a hét utolsó munkanapján, és egyébként megsúgom, hogy a Vörös Kereszt napján, valamint a Mihályok neve napján. Ha a szeretet elmúlt, akkor sosem volt igaz. Egy régi magyar mondást hoztam neked, mint napi koktélos bölcsesség. Tedd a memóriába, aztán kell, akkor mindenképpen vedd onnan elő. Bulvár Csókor is érkezik ebben az órában, elkezdjük a menetelést, benne pedig Ray, aki a Where is my husband című dalt énekli, tudjátok. No, persze a dal is jön. No és Louis, mindjárt itt lesz az Of Monster and Man a Little Talks-al, de rég hallottam. Elsőként pedig egy nagy klasszik 2021-ből, Hayden James, Gorgon City és Nate Dunn közöse a tiétek. Csak slágerek közt hozom, mint a Full Groove.
1: Hey, I'm Hayden James.

Tomi, és jó, hogy a Get Lucky a tavalyi évből szállítottam neked. Ez a Forrás Rádió. Köszönöm, hogy itt vagy 4 órában. Kevés duma, jó sok zene, hanem minden mellé persze Tamás is. Az M1-es pálya olyan, amilyen a kamionok arra szólnak Budapest felé a külső sávon. No, hál' Istennek, ennek ellenére nincsen baleset, ne is legyen, tegnap volt, emlékeztek. Ma hagyjuk inkább. Köszönöm. Viszont ne hagyjuk ki a 23 Celsius fokot, mert hogy ennyivel fogtok ma találkozni, úgyhogy biztos örültök és vigyorogtok, ugye? Tudtam én. 0-20-94-8-94-85-ös bármilyen infótok van, bármiről nyugodtan küldjétek, továbbítom. Mindjárt a Bullard Csokor, előtt a Mike Posner, Leoni Gizivel, Josh Turk, na meg a Pussycat Dolls, a kereskedelmi szünet után tiétek a When I Grow Up!

0: Töltsd a szombat estét a legjobb DJ-kkel. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolódj nálunk a bulira! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Szingli vagy és készülsz a nyárra?
2: A Forrás Rádió bemutatja.
3: Bemutatja.
2: Idén a pünkösd nem csak az ünnepről szól.

0: kövesd a Visit Komárom oldalt már a TikTokon is. Minden, ami Komárom és turizmus. Az ókori Brigéció emlékei, a 48-as forradalom és szabadságharc évei, érdekességek a városról és a helyi turisztikai attrakciókról, szállás és étterem ajánlók. visitkomárom.hu. Kövesd be a TikTokon is.
1: Ha a régi már nem bírja, vagy nem bajlódnál vele tovább, van egy megbízható ajánlatunk. Most kedvező árakon válogathatsz Husqvarna fűnyírók, fűkaszák, robotfűnyírók és más kerti gépek között. Keresd Tatabányán a Turul kisgépet, a megbízható Husqvarna gépek szakértőjét. Tatabánya, Cementgyári út 13. Turulkisgép.hu.
2: KGM Korando. Új szemszögből új előnyeit fedezheti fel. Például most 7.999.000 forinttól elérhető. A május 8 és 16 közötti nyíltetőkön ajándék felszereltséget is adunk hozzá. Jöjjön el, vezesse és vigye haza azonnal. A tájékoztatás nem teljes körül.
3: További részletek Kárnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A. www.fortop.hu.
4: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Poznár és a Could Have Me, mekkora klasszik, ugye 16 évvel ezelőttről hoztam. Ez a Forrás Rádió, benne a koktél. Jaj, de jó azt mondani, de mondom azért is, a hét utolsó munkanapján. Köszönjük! Bulvár csak arra, hogy ígértem, kapaszkodjatok, az énekesnőr már, mint Ray, nem pihen a tavalyi rekord döntögetés után sem. Bár a rajongók már tűkön ülve várták az új korszakot, a hölgy végre megmutatta, hogy mire is készült a titkos stúdiózások alatt. Nemrég dobta ki a legújabb ízelítőt a hamarosan érkező második stúdió albumáról, ami egyébként a sokat mondó The Music May Contain Hope címet kapta. A bennfentesek szerint az album az előzőnél is őszintébb és érzelmesebb, úgy látszik, hogy Raynek sikerült megőrizni a függetlenségét, és pont azt csinálja, amit a legjobban tud, slágereket gyárt, miközben kijönti a szívét. Na, akkor ez is egy jó lemez lehet. Ezen rajta a Where Is My Husband? Na, ezzel jövök mindjárt. Itt lesz a The Colors és az Italo Disco, de szeretjük. Kis Kevin jóvoltából Isztambulba látogatunk, elsőként pedig tehát Ray a blokkban, hozom csak slágerek közt.

0: A Can't Stop Playing egy nagy klasszik, 11 évvel ezelőttről hoztam. Ez az álltam az első órát a Cocktailban, de nyugi, van még három. Kiváló dalokat ígérek, és persze Andit a legfrissebbekkel. Purple Disco Machine és Jake Shears közös nyitja mindjárt az órát a Fire and Ice.
1: Forrás Rádió, mindig vele.
0: Mindjárt az órát a Fire and Ice.

0: listák, slágerek, kedvencek, majd esti mese helyett a Live Session rász fel. Ez a Forrás Rádió, csak slágerek, minden hétköznap. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Korog a gyomra. Igen, a Grill Bar megoldja. Új séfekkel, új receptekkel, ízletes, kiadós napi menükkel várjuk a megszokott helyen. Lakjon jól minden hétköznap Alsógallai éttermünkben Tatabányán, a Mátyás Király utca 1-ben. Nézzen napi menüt a www.grillbar.hu-n és rendeljen telefonon a 0620 474 24 64-es vagy a 34 305 222-es számon. Igen, a Grill Bar megoldja.
2: Ha szép növény, akkor Kaszker. Gyere el hozzánk, mert nálunk mindent megtalálsz, ami álmaid kertjéhez kell. Örökzöldek, díszfák, díszcserjék, gyümölcsfák, évelők és egynyári virágok, virágföldek, kerámia és műanyagcserepek óriási választékban. Címünk Esztergom, Visegrádi út 229. Várjuk vásárlóinkat a hét minden napján. Ne feledd, Kaszker. Minden, ami növény.
3: Bánhidai majális, főzőverseny és borudvar. Május 9-én szombaton gulyás főzőversennyel, Vesztem táncházzal, a bánhidai óvodások fellépésével, a gyermekrajzpályázat eredményhirdetésével és Janowski Csenge műsorával várjuk az érdeklődőket. A borudvarban pedig környékbeli és határon túli neves pincék nemes borait lehet megkóstolni. Hol? A Puskin Művelődési Ház és a benzinkút közötti részen reggel 9-től este 10 óráig. Egész nap vár mindenkit a Sipos Vidám Park. További részletek a Bánhidai Baráti Kör Egyesület Facebook oldalán.
0: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket! Görög Márta lesz az igazságügyi miniszter. Több mint 30 tonnányi kokaint foglaltak le Spanyolország eddigi legnagyobb drogfogásában. Élelmiszergyűjtést szervez az Élelmiszerbank, Vármegyénkben is lehet adakozni. 3 perccel járunk, 11 óra előtt, a részleteket Hit Taller Andreától hallják. Görög Mártát a Szegedi Tudományegyetem állam és jogtudományi karának dékánját kérte fel az igazságügyi minisztérium irányítására Magyar Péter leendő miniszterelnök a mai napon. Magyar Péter a közösségi oldalán azt írta, hogy a professzor elmúlt 2,5 évtizedben végzett akadémiai, szakmai és közéleti munkája garancia arra, hogy az alkotmányos rend, a jogállam, a fékek és ellensúlyok, valamint a jogbiztonság újjáépítése a legjobb kezekben lesz. Hozzátette, miniszterként kiemelt feladata lesz a jogalkotás szakmai minőségének helyre állítása és annak elérése, hogy a törvényalkotás átlátható legyen, valamint a jogszabályok elfogadását érdemi, szakmai és társadalmi egyeztetés előzze meg. A következő időszak egyik legfontosabb célja annak biztosítása, hogy a független ellenőrző intézmények és hatóságok szakmai alapon politikai befolyástól mentesen működjenek. Spanyolország eddigi legnagyobb drogfogásában több mint 30 tonnányi kokaint foglaltak le a hatóságok, derült ki a központi büntetőbíróság csütörtökön nyilvánosságra hozott határozatából, amelyben 23 embert helyezett előzetes letartóztatásba az akció során. A spanyol csendőrség a múlt hétvégén fogta el a gyanúsítottakat egy az Atlanti óceánon feltartóztatott teherhajón, amely Sierra Leone-ból Líbiába tartott, Comore szigeteki zászló alatt hajózva. A teherhajón rejtek helyet alakítottak ki a kokainnak, amelyet 1279 bálába csomagolva találtak meg. Összértéküket 812 millió euróra, azaz 290 milliárd forintra becsülték. A lefoglalt kokain mennyiség több mint kétszerese a korábbi spanyolországi rekordnak. Élelmiszergyűjtés szervez az Élelmiszerbank. 240 település, 437 áruháza ad otthont ma délutántól szombat estig a Magyar Élelmiszerbank Egyesület tavaszi élelmiszergyűjtő akciójának. Országszerte 5500 zöld mellényes önkéntest kéri majd a vásárlók segítségét és gyűjti a felajánlásokat rászoruló emberek számára. Komárom-Esztergom vármegyében 14 helyen is adakozhatnak a vásárlók. Tatabányán 4, Esztergomban 4, Oroszlányban 2, Tatán, Dorogon, Komáromban és Táton pedig 1 egy áruházban tehetnek tartós élelmiszert a kosarukban rászorulók számára, áll a szervezet által küldött közleményben. A boltok listáját megtalálják a www.élelmiszerbank.hu oldalon a hírek fül alatt. Az Oroszlányi Nyugdíjas Értelmiségi Klub anyáknapi ünnepséget rendez Oroszlányban. Május 12-én, kedden 15 órakor a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár kamara

0: termében lesz az ingyenes program, amely ajándékműsor a Benedek Elek Óvoda Általános Iskola fejlesztő nevelés oktatást végző iskola egymi tanulóitól.
1: Időjárás.
0: Ma zömében napos idő lesz, amit csak néha takarhatnak majd el felhők. Csapadékot Vármegyékben nem jósolnak, 18 és 22 fok között ingadozik a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Veled.
2: Tudod, hogy mi a hír Damian a David házatáján? Nem tudod? Én tudom, és nem félek megosztani. Teszem majd a bullár csokorban. Hello, koktél 4 órában kevés duma, jó sok zene és Tamás. Emily Sande, Neil Rogers-el, itt lesz Imrik és Heidi Albert, Matt Simmons, Purple Disco Machine és Jake Shears pedig most kezd. A Fire and Ice a tiéd.

Hamisítatlan diszkó muzsika 4 évvel ezelőttről. Emily Sunday és Neil Rogers jó voltából. A When Someone Loves You volt a tiéd. Csak slágerek a nap 24 órájában, köszönöm, hogy itt vagy. Mindjárt a The Sound of Silence feldolgozása, sőt ebben az órában a Bulvár Csokor is a tiéd lehet. Damiano David lesz terítéken, sőt érkeznek a mai névnaposok is. Ők a Mihályok. Csak gondoltam, szólok, hogy hozom a nevetek eredetét. Ha a szeretet elmúlt, sosem volt igaz. Egy régi magyar mondást hoztam neked, mint napi koktélos bölcsesség. Moby és Jennifer Price, hú de jó lesz, itt lesz a Disturb, elsőként pedig Troye Sivan, a Georgia Rush-sal. Csak slágerek közt a tiéd.

valami Jennifer Price, In This World, így a dal, az új évezred legelejéről szállítottam. Ez a forrás, köszönöm, hogy itt vagy, nem sokára érkezik Damian a David, hozok róla pletyit, úgyhogy mindenképpen figyeld a bulvár csokrot. Addig azonban a Mihályok, héber eredetű bibliai név a tiétek, a Mikael magyar formája, jelentése ki olyan, mint az istennő, Istenhez hasonló. Boldog névnapot nektek, a többieknek üzi, köszöntsétek őket bátran, van rá egy napotok. Hogy minek is örülnek? Gondolom, mindennek is. Én például tutira örülök, hogy itt vagyok veletek, mindjárt a bulvár csokorral. Előtte Damiano David énekel egy nagyot, Holly Valance csókolózik, Chappell Roan üdvözli a bébit, Jax Jones pedig aurával közösködve mindjárt a kereskedelmi szünet után hozza az I Miss You-t. Mutatom!

0: Nincs piros lap, csak slágerek és sport. Hallgasd az Itzert, a Forrás Rádió sportmagazinját íj és Rolanddal. Minden vasárnap délután helyzetbe hozunk. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hegesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt Bánya gépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
2: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.

0: ötletes ritmusokat. Egy esemény, ahol nem csak hallgathatod, hanem át is élheted a görög kultúra pezsgő világát. Találkozzunk 2026. május 16-án, szombaton 18 órakor Oroszlányban, a Bányász Klubban. Belépő a helyszínen vásárolható. Bővebb információ a bluehill.hu oldalon.
1: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Damiano David és a Next Summer, de jó ez a dal, a tavalyi évből hoztam neked. Ez a Cocktail, benne Tamás, 4 órában kevés duma, jó sok zene, és most a bulvár csokor. Ez a pasi, kérem szépen, egyszerűen megállíthatatlan. Alig telt el pár nap azóta, hogy látták őt és mennyasszonyát Dob Cameront Róma utcáin romantikázni, a pár év Damiano bondatása Victoria De Angelis szülinapi vacsorájára igyekezett egy elegáns étterembe, ahol szemtanúk szerint izzott köztük a levegő, sőt még egy forró csók is elcsattant az asztalnál. Nem véletlenül szólt az imént Holly Valance Kiss Kiss című nótája. Nos, úgy tűnik a januári eljegyzés óta Damiano teljesen ki van virulva, és még a közös otthonukat is épp most csinosítgatják. Képzeljétek el, Dob Cameron elárulta, hogy az énekes a foci mezeit használja dekorációnak a gardróbban. Ha, van stílusa? Vagy nincs? Nos, pletykáltam egy kicsit Damiano Davidről. A Next Summer után pedig itt lesz mindjárt Edward Maya és a Just Like a Song, Momet Fatimának ragyog a szíve, a Lil Mix pedig Missy Elliott-tal közösködik most, mert hogy csak slágerek közt éltek a How You Doin'?
1: Forráskoktél. A folytatásban is a legnagyobb kedvencekkel.

0: Family Affair most éppen David Guetta átgondolásában. Ez a forrás. Köszönöm, hogy itt vagy. 4 órában kevés duma, jó sok zene. Van még előttünk 2. Jön Andi a legfrissebbekkel, aztán robogunk a Sophie and the Giants dalával. Ilyen lesz a Little Bit Wide.
1: Vagy szombat este, de nem csak a Facebookot vagy

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perccel járunk a déli harangszó előtt, szép délutánt kívánok. Megkezdődtek a kormányhivatali határszemlék, fontosabbá vált a magyar munkavállalók számára a munka és a magánélet egyensúlya. Bajba jutott kisállatokon segíthetünk jövő hét hétvégén Vármegyénkben. A mikrofon mögött Hittaler Andrea, hozom a Forrás Rádió hírei. Megkezdődtek az idei határszemle ellenőrzések, amelyek során a kormányhivatalok elsősorban a termőföld védelméről szóló törvényben előírt hasznosítási, ideiglenes hasznosítási és mellékhasznosítási kötelezettségek teljesítését vizsgálják, közölte az Agrárminisztérium az MTI-vel. Az ingatlan tulajdonosok és a földhasználók figyelmét arra is felhívták, hogy az ellenőrzések kiterjednek a termőföldek engedély nélküli igénybevételének feltárására, valamint a művelési ágak természetbeni és ingatlan nyilvántartási egyezőségének vizsgálatára is. A hasznosítási kötelezettség elmulasztása földvédelmi bírság kiszabását vonja maga után, ismertette közleményében a minisztérium. Fontosabbá vált a magyar munkavállalók számára, hogy munkájuk és magánéletük egyensúlyban legyen, közölte a Randstad Employer Brand Research elnevezésű független munkáltatói márkakutatás eredményei alapján a Randstad az MTI-vel csütörtökön. Munkahely választásnál a munkavállalók 68%-a tartja fontosnak a fizetést és juttatásokat, 63%-a a kellemes légkört, 62%-a a munkahely biztonságát, 60%-a a munkamagánélet egyensúlyát, 42%-a pedig a karrierépítés lehetőségeket, írták. A szempontok között nincs radikális átrendeződés, de lényeges változás, hogy a munka-magánélet egyensúlya előrébb lépett, a karrierépítés pedig bekerült a legfontosabb 5 tényező közé. Ez azt jelzi, hogy a munkavállalók már nem csak jó fizetést és stabilitást várnak, hanem azt is, hogy a munkájuk illeszkedjen az életükhöz, áll a közleményben. A Német Nemzetiségi Önkormányzat május 10-én vasárnap 14 órakor tartja a hagyományos Gizella napi ünnepségét az esztergomi bazilika oszlopcsarnokánál. Ezt követően 15 órakor német nyelvű misét celebrál Török Csaba a bazilikában. A program vendégfogadással zárul a plébánián. Bajba jutott kisállatokon segíthetünk jövő héten hétvégén. Az Országos Állatvédőrség Alapítvány és a Segítő Kéz a Kutyákért Egyesület állateledelgyűjtést szervez a tatabányai ebrendészeti telepen élő kutyák és cicák számára. Május 16-án és 17-én 10 és 16 óra között várják az állatszerető embereket a Győri úti hipermarketben Tatabányán.
0: Időjárás.
1: Ma napos idő lesz, időnként megjelenő felhőkkel, csapadékra nem kell számítani. 18 és 22 fok közötti értékeket mérhetünk Vármegyénkben.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stjevola és Fia Skoda márka kereskedés támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig veled.
3: Mindig áll, még itt a harmadik órában is. Sziasztok, ez a 4 órás koktél kevés dumával, jó sok zenével és Tamással. Bulvár Csokor érkezik, persze, hozom nektek Fédert, és jön a Buenos Morgan visszatekintő is. Jó lesz, higgyétek el, Shabuzi, Blanche, Morandi, Angels, nagy klasszik, itt pedig Sophie and the Giants és a Little Be White.

Se Búzi és a Bárszong 2 évvel ezelőttről hoztam ide neked. A koktélt hallgatod itt a Forrás Rádióban. Köszönöm, hogy velem tartasz, én Tamás. 4 óra, kevés duma, jó sok zene és napi bölcsesség. Ha a szeretet elmúlt, sosem volt igaz. Egy régi magyar mondást hoztam neked. A valódi szeretet soha nem halványul el, mert mélyen gyökerezik és mindig megtalálja az útját a szívben. Tedd fel a memóriába, ha kell, akkor persze vedd elő. Én így teszek a Buenos Morgan visszatekintőben, az óra második felében tuti, hogy kapod, az M1-esen 76-tal vajon bemérték-e Ádámot? Na ez lesz a történet, ígérem, hogy hozom. Sőt, a bulvár csokrot is, benne pedig Fader, aki Lézzel közösködik majd egy dalban. Hogy melyikben? Na megtudod. Jön az Éhezők viadalából, a The Hanging Tree, a Midnight, itt lesz Michael Bublé, elsőként pedig egy kis latin, csak slágerek közt, tétek a Bamboleo! Trrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

Az Éhezők viadalából a Midnight-od, a Dangin Tree-t hoztam el nektek. A nótát egyébként Jennifer Lawrence énekelte legelőször, aztán azóta már úristen hányan feldolgozták. Az imént is egyet kaptatok. Bulvár Csókor, ahogy ígértem, Faderrel tánccipőket készíteni. Alig pár hete március elején robbantotta a bombát az új Lotto című dalával, Marasival közösen készítette. Megmondom, kerekperez, meghallgattam, nagyon bejön. De ez még nem minden, épp most pörgeti a stúdiót, nemrég jött ki a Brit Remix pakja is, amiben 4 friss verzióval rázza fel a tavaszi estéket. A pletykák szerint a DJ imádja a nosztalgiát is, egy friss interjúban érzelmesen emlékezett vissza Mylene Farmerrel közös munkájára, de közben már a nyári fesztivál szezont is tervezi. Nos, ha Franciaországban jártok, akkor tudti, hogy sok helyen belebotlotok majd. A dalaiba pedig itt a Forrás Rádióban. Mindjárt a Saturdays jön 24K Golden, Tom Grennan és persze Fader Lizzel, ahogy ígértem. A kereskedelmi szünet után tiétek lesz a Goodbye!

0: összesen lehetséges mellékhatásai. Mosolygás, dúdolás és táncra perdülés bárhol. Hallgasd a Forrás Rádió Mix műsorát minden hétköznap és vasárnap este 8 órától, az ismétléseket pedig hajnali 4-től. Light Session. Legyen tánc! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Szingli vagy és készülsz a nyárra?
2: A Forrás Rádió bemutatja.
1: Idén a pünkösd nem csak az ünnepről szól, hanem

0: Bánhidai Majális, főzőverseny és borudvar. Május 9-én szombaton gulyás főzőversennyel, Vesztem táncházzal, a bánhidai óvodások fellépésével, a gyermekrajzpályázat eredmény hirdetésével és Janovszki csenge műsorával várjuk az érdeklődőket. A borudvarban pedig környékbeli és határon túli neves pincék nemes borait lehet megkóstolni. Hol? A Puskin Művelődési Ház és a benzinkút közötti részen reggel 9-től este 10 óráig. Egész nap vár mindenkit a Sipos Vidám Park. További részletek a Bánhidai Baráti Kör Egyesület Facebook oldalán.
1: KGM Korando. Új szemszögből új előnyeit fedezheti fel. Például most 7.999.000 forinttól elérhető. A május 8 és 16 közötti nyíltetünkön ajándék felszereltséget is adunk hozzá. Jöjjön el, vezesse és vigye haza azonnal. A tájékoztatás nem teljes körül.
2: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A, www.fortop.hu.
3: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Is someone listening? Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved,

0: Toxic, a Just Can't Get Enough volt a tiétek, a Forrás Rádió szól nálatok, és persze, hogy a Cocktail, előtte mindig a Buenos Morgannel találkoztok, 6 és 10 óra között ébreszt a műsor, Rolanddal és Ádámmal, no meg a hírszerkesztő csajokkal. Ádiról ugye tudjuk, hogy az M1-esen közlekedik, ma reggel például a fenekében egy kamionnal 76-tal döngetett 60-as táblánál. No, hogy ennek mi lehet a következménye? Erről értekeztek, mutatom!
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Azon járatom most az agyamat, hogy bedobhatok egy olyan kérdést, ami valószínűleg csak engem érdekel, de lehet, hogy közszolgálatívá tudom tenni. Bedobom. Tegnap mentem Győrbe. Győr felé az M1-esen, ahol van az a tábla, hogy 80, aztán 10 méteren belül 60, aztán ott egy ilyen fényképezőgép. Az mére? És mit? Ezt valaki írja már meg, mert az van, hogy 80-ra lelassítottam, ott annyival mentem, mert ott volt a sárga tábla. Jött a 60-as, elkezdtem fékezni, de a fenekemben volt egy kamion, mert egy sávra voltunk szűkítve, nem akartam, hogy belém jöjjön, tehát csak ilyen 75-ig tudtam lelassulni. Ha az ott 60-ra van állítva és úgy fotóz, akkor ez a szemétségek non plusz ultrája.
3: Nem, ilyenkor ugye általában, de aztán erősítsétek vagy cáfoljátok meg.
2: 10 méteren belül volt a két tábla.
3: Azt csak te érzékelted, úgyhogy 10 méter. Ebben biztos vagyok. Tehát akkor picit, lehet, hogy 50 volt, az inkább vagy 100.
2: Nagyon mindegy, kevés volt.
3: Nem, de hogy ezeknél egyébként telepített trafiknál azt hiszem, hogy talán ez a plusz 15 km per órás. Tehát, hogy az, ami azon belül nincs bünti, utolsó információim szerint. Tehát, ha te 74-jel mentél, ha 75-nek látod, általában az 2-3 km per órával kevesebb, mint amit ugye kijelez. Volt mondjuk 73, akkor pont megúszott.
2: Vagy egy nagyon drága interjú lesz. Vagy csak mondom.
3: Értem a célzást.
2: Forrásra jön a számla. Nem, volt, az 10 méter volt, mert mutatom, jó? Tehát, hogy mondom majd, hogy mikor voltam az első táblánál, és akkor húhogok, amikor a második jött. Tehát most, hú! Aha. Ez nem lehet 10 méternél több.
3: Attól, hogy mennyivel mész, tehát érted?
2: Jó, de ez akkor is szemétség.
3: Jó, figyelj, nekem is volt már olyan, mikor visszanéztem Google Earth-ön, hogy milyen tábla van kirakva, hányas. Pont egy ilyen autópálya kivezető szakaszon.
2: Erre olyan is volt, hogy visszamentem autóval.
3: Tényleg?
2: A Google Earth-en nem láttam. Aha, de ezt én megúsztam, te?
3: Én is.
2: Jó. Gyönyörű reggelt, fiúk! Szia, Mónika! Szia, Anna! Jó reggelt neked is! Lukács Zsolt, Pest felé is van, Ádi. Jó, de ezt tudom, de ott nincsen 60-ra visszalassítva, én úgy tudom. Tehát ott azzal nincs baj, egy 80. A amúgy, 60-as tábla volt a gáz.
3: De figyelj, amúgy szerintem, tehát beteszik ezeket a korlátozó táblákat, de erről meg kérdezzük meg a rendőrséget, jövő héten úgyis jönnek hozzánk. Jó. Szóval, hogy én nem hiszem, hogy ezeket a trafikat így visszaprogramozzák, vagy nem tudom, és akkor azok odantól kezdve 60-on mérnek. Tehát, hogy én azért megmerném kockáztatni, hogy nem feltétlenül van ez.
2: Figyelj, ha az M1-esen megbüntetnek engem azért, mert tegyük azt 76-tal mentem, én akkor ezt fogok rövni. Hát ilyen lúzerség a világon nincs, szerintem.
3: Innentől kezdve
2: az M1-esen 76-tal.
3: Na jó, de figyelj, lehet, hogy lassan eljutunk addig, hogyha 76-tal tudsz haladni a pályán folyamatosan, annak örülsz.
2: Veszarok tényleg.
1: Buenos Morgan, minden hét.

Szia újdonságával zártam ezt az órát, ami egyébként a harmadik volt. De nyitom a negyediket, mert hogy a koktél 4 órás. Kevés duma, jó sok zene Tamással. Jön már is az esztergomi krónika, aztán Romin Schulz. Ilyen lesz a Smash My Heart.

0: egy izgalmas beszélgetésről? Hallgasd vissza online! Keresd a Forrás Rádiót a Spotify-on, a YouTube-on, illetve az Apple és a Google Podcast felületein. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ugye nem baj, ha bajra invitállak?
2: Május 16-án szombaton este 8 órától vár téged a szezonnyitó Garden Retro Piknik. Bajon az Ördöge van piknik teraszon.
3: Az Ördöge van piknik teraszon.
2: A hangulatról DJ Rubik gondoskodik, aki elhozza az elmúlt 40 év legnagyobb retro, dance, latin és house slágereit. A helyszín tehát Baj, Ördöge van piknik terasz.
3: Baj, Ördöge van piknik terasz.
2: Tali ott!
4: Gyorsan munkába állnál jó fizetésért? A Kirchhoff Automotív Esztergomi és Dorogi üzemébe gépkezelőket és targonca vezetőket keresünk. Több műszakos gépkezelőnél havi bruttó 660, targoncás esetében 690 ezer forint átlagbér, kafetéria és bérelőleg. Jelentkezz most a menumunkahely.hu oldalon.
0: Ez reklám volt. Esztergomi Krónika. Esztergom és a kistérség legfontosabb hírei a Forrás Rádióban.
5: Pontban 1 óra van, jó napot kívánok! Esztergom is csatlakozott a vágatlan május kezdeményezéshez. A vonatok menetrendje ideiglenesen módosul. Természetfotó kiállítás megnyitójára várják az érdeklődőket május 15-én. Az Esztergomi Krónika híreit Nemes Kittitől hallják. Esztergom is csatlakozott a vágatlan május kezdeményezéshez. Hernádi Ádám Esztergom polgármestere közösségi oldalán jelentette be, hogy a város több más településhez hasonlóan részt vesz az akcióban, amelyet Gajdos László, a leendő élő környezetért felelős miniszter kezdeményezett. A polgármester kiemelte, hogy az aszályos időszak miatt különösen fontos a természetes környezet védelme, ezért Esztergom több területén ritkábban nyírják majd a füvet. A magasabbra hagyott növényzet segíthet megőrizni a talaj nedvesség tartalmát, miközben kedvezőbb élőhelyet biztosít a méhek és más beporzó rovarok számára is. Hernádi Ádám hangsúlyozta, hogy a közlekedés biztonsági és város üzemeltetési szempontból kiemelt helyszíneken továbbra is elvégezhető.

0: Kezdik a szükséges fűnyírási munkálatokat. Május 8-án, azaz ma este 22 óra 30 perctől május 10-éig felújítási munkák miatt a 2-es számú Budapest-Esztergom vasútvonalon a vonatok menetrendje módosul. Az S72 és Z72 vonatok rövidített útvonalon Esztergom és Angyalföld közötti szakaszon közlekednek. A vasútvonalat érintő vágányszári hirdetményt az esztergom.hu oldalon találják. Várnak minden érdeklődőt az Esztergomi Zeneiskola Zsolt Nándor napok keretében megvalósuló tematikus rendezvényein. Növendék hangversenyek, ismerkedés a hangszerekkel, vidám hangszeres játék kicsiknek, minden, ami a zene körül forog. A Zsolt Nándor Zeneiskola sok szeretettel várja minden érdeklődő mellett azokat a szülőket és óvodás vagy iskolás gyermekeiket, akik érdeklődnek a zeneiskolai hangszer és ének tanulás iránt. A programok május 11-én indulnak, részleteket a visitesztergom.hu oldalon találnak. Természetfotó kiállítás megnyitójára várják az érdeklődőket május 15-én az Esztergomi Duna Múzeumban, ahol Aranyossy Tamás munkáival ismerkedhet meg a közönség. A Harmónia a Vadonban című tárlat Afrika és Costa Rica természeti világába kalauzolja a látogatókat. A program 18 órakor kezdődik. Az Esztergomi Krónika híreit Nemes Kittitől hallották, további jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
3: Bele is csöppentünk már a negyedikbe. Sziasztok, ez a Forrás Rádió koktél 4 órában. Kevés Dumával, jó sok zenével és Tamással. Sherry Cole pedig a Bulvár Csokorban. Aztán persze jön a búcsú ideje is. It's Everything Amal, Junior Jack, Robin Schulz pedig, ahogy ígértem, kezdi az órát. Jön nektek a Smash My Heart. Hozom

Az It's Everything, és jó, hogy az Upside Down volt a tiétek, csak slágerek közt hoztam. Ha a szeretet elmúlt, sosem volt igaz, egy régi magyar mondást hozok neked. Ez ugye a mai napi koktélos bölcsesség, tedd oda fel, ha kell, akkor rángasd elő. Én itt teszek majd a bullár csokorral, benne pedig Cheryl Cole, képzeljétek el, annyi minden történt vele, hogy csak na. Előtt azonban tuti, hogy itt vannak jó dalaink. DJ Antoine, Mad Markal, a Bella Vida, Ú, de szeretem, Marcus Martinus, csodát művel, elsőként pedig Bertil Alva blogban. Egy csillogó csillaglényt hoz nektek, csak slágerek közt!

0: DJ Anton és Mad Mark, a Bella Vida volt a tiétek, ez a Forrás Rádió. Benne pedig a Cocktail 4 órában kevés dumával, jó sok zenével, no és a Vörös Kereszt napjával. Egyébként ma van még a győzelem napja, és valamint a mai nap szülött Enrique Iglesias. Hoppá, happy birthday to you neked! Énekeljek egy Enrique Iglesias dalt? Na jó, csak viccelek, Isten ments, akkor mindenki elszalad világá. Jön mindjárt Sherry Cole, mit lesz? Hát persze, hogy a Bulvár Csókorban, előtte a Bluton Gang, Mark Kimber, no meg itt a Meneskin rajongók, figyú, a Beginnyit, egyből a kereskedelmi szünet után mutatom.
1: I'm begging, begging you to put your loving hand out, darling.
2: Elhozzuk nektek a szombatesti pörgést.
3: A szombatesti pörgést.
2: Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban.
3: Nálunk a bulira!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
4: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
5: Mindenki hallja.
4: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
5: www.forrasradio.hu.
6: Ha a régi már nem bírja, vagy nem bajlódnál vele tovább, van egy megbízható ajánlatunk. Most kedvező árakon válogathatsz Husqvarna fűnyírók, fűkaszák, robotfűnyírók és más kerti gépek között. Keresd Tatabányán a Turul kisgépet, a megbízható Husqvarna gépek szakértőjét. Tatabánya, Cementgyári út 13. Turulkisgép.hu.
2: Ez reklám volt.
3: Most pedig vissza a legjobb zenékhez.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Sherry Cole és a Call My Name 2012-ből szállítottam neked. Ez a forrás, benne a koktél, és ahogy ígértem, hát persze, hogy a bulvár csokor, a brit pop hercegnőjével Sherry Cole-lal. Az utóbbi időben ugye a háttérbe húzódott a hölgy, most viszont egy igazán szívmelengető poszttal tért vissza. Ritka fotókat osztott meg kisfiáról, a már 9 éves Beanről. A páros épp a floridai Walt Disney World-ben élvezte a varázslatot, Sherry pedig bevallotta, hogy teljesen átadta magát a belső gyermeknek. A rajongók persze azonnal kiszúrták, hogy Beer mennyire hasonlít néha édesapjára, Lion Payne-re. De ne higgyétek, hogy csak pihenéssel telik az idő, a pletykák szerint a tévések már sorban állnak érte. Remesgetik, hogy Sherry lehet az egyik nagy meglepetés a Celebrity Traitors következő évadában. Nos, hogy így lesz-e? Kiderül, lehet, hogy az idei Sherry nagy éve lesz. Várjuk a dalokat is, ha esetleg tervben van. Várjátok is, például Craig David és M&EK közösét, Dr. Béres Velép Tomival közösködik, Regán Lili pedig most Chris Willis-szel indítja a Blue Artot, csak

0: David és Emanikéje. Persze, hogy a fújó ar volt a tiétek. Ezzel zártam ezt az órát, a mai koktélt és úgy általában a hetet. Meg is köszönöm tehát megtisztelő figyelmed, 10 órától mostanáig a 4 órás magazin műsort. Kevés dumával, jó sok zenével és Tamással hallottad. Fogod jövő héten is, hétfőn, kedden, szerdán nem, akkor Szabin vagyok, de csütörtökön, pénteken azért érkezem, addig pedig a srácok helyettesítenek. Nekik ezt köszi, jó játék lesz jövő héten, nagyon-nagyon figyeljetek rá, értékes nyereményekkel szerintem nem szabad kihagyni. A következő műsort sem, Bálint lackoljon, a délutáni csúccsal 6-6-ra én érkezem, a charterben a klubok legjobbjait hozom, majd pedig Esbét a Light Session 2 órájában. És holnap reggel 7-kor tuti, hogy beesek. Szent Klár és a Break Up Glow. Na ez kezd már is. Én pedig mentem. Ciao, ciao. Holnap reggel gyűszök!
1: A szomszéd panaszkodni fog, de kit érdekel?

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Szingli vagy és készülsz a nyárra?
2: A Forrás Rádió bemutatja. Idén a pünkösd nem csak az ünnepről szól, hanem

0: Bánhidai majális, főzőverseny és borudvar. Május 9-én szombaton gulyás főzőversennyel, Vesztem táncházzal, a bánhidai óvodások fellépésével, a gyermekrajzpályázat eredmény hirdetésével és Janowski csenge műsorával várjuk az érdeklődőket. A borudvarban pedig környékbeli és határon túli neves pincék nemes borait lehet megkóstolni. Hol? A Puskin Művelődési Ház és a Benzinkút közötti részen reggel 9-től este 10 óráig. Egész nap vár mindenkit a Sipos Vidám Park. További részletek a Bánhidai Baráti Kör Egyesület Facebook oldalán.
1: KGM Korando. Új szemszögből új előnyeit fedezheti fel. Például most 7.999.000 forinttól elérhető. A május 8 és 16 közötti nyíltetünkön ajándék felszereltséget is adunk hozzá. Jöjjön el, vezesse és vigye haza azonnal. A tájékoztatás nem teljes körű.
2: További részletek Carnet for Top Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A. www.fortop.hu.
3: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perccel járunk 2 óra előtt. Jó napot kívánok! A várakozásokhoz közeli lett az áprilisi infláció, baleset okozhatta Dudás Miklós kajakozó halálát. Családi napot rendez a támogatottaknak a Regőci Alapítvány. Hozom a részleteket, a mikrofonnál Nemes Kitti. A nyomozás adatai szerint nem gyilkosság áldozata lett az az ismert sportoló, akit január 5-én holtan találtak a budapesti lakásában, hanem baleset okozhatta a halálát. Jelentette be a budapesti rendőrfőkapitányság szóvivője a vizsgálat lezárását követő pénteki sajtótájékoztatón. Csécsi Soma a sajtótájékoztatón nem nevezte meg az érintettet, ám a korábbi sajtóhírek szerint Dudás Miklós világbajnok kajakozó ügyében indult korábban halált okozó testi sértés gyanúja miatt nyomozás. A referens úgy fogalmazott, a nyomozás az igazságügyi orvos és toxikológiai szakvéleményre is figyelemmel azt állapította meg, hogy a férfi halálát egy balesetszerű esés okozhatta, ezért a budapesti rendőrfőkapitányság a nyomozást 2026. május 6-án lezárta. A szóvívő felidézte, idén január 5-én érkezett bejelentés a BRFK-ra, hogy egy ismert sportoló napok óta nem elérhető, ezért a rendőrök feltörték a lakását, ahol a férfit holtan találták. Az áprilisi inflációs adat nem okozott meglepetést az MTI-nek nyilatkozó elemzőknek, de a kilátások bizonytalanok és számos felfelé mutató kockázattól terhesek. A KSH pénteken kiadott jelentése szerint áprilisban 2,1%-osra gyorsult az éves infláció a márciusi 1,8%-ról. Egy hónap alatt átlagosan 0,4%-kal emelkedtek a fogyasztói árak. Az elemzők szerint előretekintve az inflációs kép kifejezetten bizonytalan. Az iráni háború hatásai a magyar inflációban egyelőre nem jelentek meg, leginkább a jármű üzemanyag árak mesterséges visszafogásának köszönhetően. Az élelmiszerek esetében szintén teljesen bizonytalan, meddig maradnak az árrésstoppok. A támogatott családoknak május 17-én családi napot, a támogatóknak pedig május 11-én táncszínházi előadást szervez az idén 5 éves Regőci István Alapítvány a koronavírus árváiért, mondta el Herceg Anita, az alapítvány kuratóriumának elnöke. Az elmúlt évek tevékenység szólva közölte, 5 éve azt vállalták, hogy hosszú távú személyre szabott támogatást adnak valamennyi olyan gyermeknek, aki a COVID következtében egyik vagy mindkét szülőjét elveszítette. Összességében több mint 1640 gyermeket támogattak az elmúlt 5 évben, a mai napig is csak nem 1100-an tartoznak a támogatottak közé, a legfiatalabbak 2040-ben lesznek nagykorúak, tette hozzá. Az esztergomi Féja Géza közösségi ház idén 16. alkalommal hirdeti meg a Komárom-Esztergom vármegyei fotópályázatot. A jelentkezési határidő és a munkák elküldésének határideje július 10-e. A pályázat védnöke Popovics György, a Komárom-Esztergom vármegyei közgyűlés elnöke. Részleteket Esztergom honlapján találnak.
0: Időjárás.
1: Ma kezdetben napos időre van kilátás a térségben, majd többször zavarhatja felhősödés a napos időszakokat, de számottevő csapadék nem várható. Általában gyenge mérsékelt marad a szél, 22 fok körül alakul a hőmérséklet.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stevola és Fia Volkswagen márka kereskedés támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Délutáni csúcs. Indul egy óra

0: fel.
1: És mindig a legtöbb slágerekkel is egyben. Hello, bello, szép délutánt kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Bálint Lászlót halljátok, és 4 órán keresztül én itt is teszek. Itt csacsogok, majd hozom a közlekedési infókat, meg persze közben a kiválóbbnál kiválóbb slágereket, úgyhogy a helyetekben én biztosan következő 4 órában is itt lennék. Lehetek itt mondjuk Szent Klárával is. Érkezik már is a Break Up Glow.

Dada címmel Manuela és Azaria újdonságát hallottátok, ti pedig továbbra is a délutáni csúcsot követitek, és persze követjük a forgalom alakulását mi magunk is. Az M1-es autópályát természetesen elsősorban péntek, egyébként is mindig egy ilyen kaotikusabb nap, és mindig nehezebb ilyenkor a közlekedés, főképpen ugye a terelt szakaszon. Ez ma sincs másként, úgyhogy már Komáromtól kezdődően számíthatok arra, hogy a Budapest felé vezető oldalon igencsak nehézkes a haladás. Egészen pontosan az Útinform infóit idézve, a komáromi csomópont és Tata között a kiépített terelésben a rendkívül erős forgalom miatt jelentős menetidőnövekedéssel kell számolnotok. Az érintett csomópontoknál nehézkes és hosszabb menetidőt vesz igénybe a fel és a lehajtás egyaránt, valamint a kamionok is araszolnak, vagy ha nem, akkor állnak a külső sávon. Ezért aki teheti személyautóval az átterelt sávot használja, vagy a komáromi csomóponttól inkább az egyes főúton közlekedjen. Ezt nem én mondom, bár csatlakozni tudok ehhez a javaslathoz. Ez az Útinform információja volt egyébként. Úgyhogy javaslom nektek, hogy tényleg tegyetek így, én elnézve a főutat tényleg hasonlóképpen tudnék javaslatot tenni kerülő út gyanánt. Egyébként a főutat elnézve pedig erős a forgalom, Komáromtól kezdődően Budapest irányába már látszódik egyértelműen, de egyelőre fennakadás nincs rajta. Kitartás mindenkinek. A folytatásban pedig újabb buzsika érkezik, ezúttal nem más, mint Ritonnal.

0: Espresso macchiato.
1: Egy kicsit visszatekintünk a ma reggeli Buenos Morgan, remélt, hogy egy kis vidámság a délutánban is elfér. Ezúttal pedig a Marketplace és Aldi viszonyáról lesz szó.
2: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Itt telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
3: Képzeld el, jó reggelt mindenkinek. Tegnap volt egy olyan élményem, árulok egy asztalt. Jó fogás, hogy mi ez, nem? Marketplace, ott árulom.
4: Ez most ilyen burkolt reklám jelleggel szeretnéd bedobni?
3: Ha valaki szeretné, vigye. Nem, tényleg nem. Erre az asztalra sokan jelentkeznek, úgyhogy nem gondolom, hogy így próbálkoznom kell. Csak annyira olcsó, hogy most hát tényleg úgy tűnik, mint egy reklám lenne, de annyira olcsó, hogy tényleg a legjava a vásárlóknak az, aki érkezik. Tehát az egy dolog, hogy a múlt héten egy függönyre, amit árultam, már alkuttak 5000-ből, hogy legyen 4, majd közölték, hogy el tudom-e vinni körülbelül 50 kilométerrel odébra, mert csak akkor kell. De hogy most itt az asztalnál, ez valami brilliáns volt, így egyik ismerősömnél van. Kérdezte a vevő, hogy akkor át tudja venni délután. Fölhívtam az ismerősömet, mondtam, persze, oda mehetsz, de én nem vagyok ott. Oké, lecsavarozhatók a lábai? Mondtam, igen, de mivel nem nálam van, én nem vagyok ott, ezért vigyél magaddal imbuszkulcsot, meg csavar akármit, jó? És akkor úgy el tudod hozni. Jó, tudsz segíteni a lecsavarozásban? Mondom, nem vagyok ott. Akkor küldjél képet a csavarokról. Nem vagyok ott! Milyen emberek vannak?
4: Hallod, egyébként, tehát ennél gyötrelmesebb szitut, mint amikor el akarsz adni valamit, és ilyen, hát elnézést, de hogy gyépés emberek tömkelege ír rád, ezért egyébként kocsit árulni. Tehát számomra az is egy borzasztó, de szerintem sokak számára, másoktól is hallottam ezt, hogy egyszerűen idegörlő, mert olyan emberek találnak be, akikkel egyébként az életben nem akarnál kommunikálni.
3: Igen.
4: Nem véletlenül nem akarsz velük kommunikálni, pont ezért.
3: Tegnap eljutottam odáig, hogy neked nem eladó. Tényleg itt tartottam.
4: Igazad van, hát ezzel nem tudsz mit kezdeni, mert olyan hülye kérdésekkel tudnak jönni, hogy az brutális.
3: Másik, volt két asztal, ami teljesen káoszos volt, volt kettő, ami jó volt. Leszettem egy ismerősömmel, hogy azt a kettőt el lehet vinni tüzelni, ezt a kettőt hagyjuk meg másnapra, szétflexelték a jókat.
4: Jaj, ezt mesélted, az utat nagyon vicces.
3: Igen. Az asztalokkal én meg vagyok áldva. Na jó.
4: Meg az emberekkel is úgy tűnik.
2: Buenos Morgan, minden hét.

mostanában az új Boys részeket. Én megmondom őszintén, hogy nem láttam még magát a sorozatot se teljesen, de hát az internet világa milyen bele-bele botlunk, és azzal én tisztában voltam, spoiler, hogy érkezik két szereplő, még mindig nem spoiler teljesen, aki az Odaadban is ott volt Soldier Boy mellett, talán ezt azért tudjátok. Na hát most akkor jön egy kicsi kulisszatitok, nem feltétlen a történetből mesélek, mert hogy nem igazán tudom értelmezni sem, de a lényeg, hogy nekem nagyon fura, hogy a szinkron hangok teljesen mások. Ugye Galambos Péter kapta Jensen Ackles-t, arra van egy magyarázat, ugye Expressnél, ugye Szabó Máté az eredeti, kvázi eredeti Jensen Ackles magyar hang már ott volt, viszont hát ugye Simonyi Balást én azért hiányolom, tudom, vagy legalábbis úgy hallottam, hogy már nem szinkronizál, és valószínű ezért nem ő van. Na de hogy Misha Collins miért nem kapta meg az eredeti szinkron hangját? Hát, na mindegy. Szóval maradjunk abban, hogy hát lehet, hogy ez lesz az első olyan sorozat, amit inkább átváltok és felirattal nézem. Egyébként nyugodtan megírhatjátok ti magatok is, hogy felirat vagy éppenséggel szinkron témában vagytok-e inkább otthon. Mert azt hiszem, hogy az utóbbi időszakban elég erősen kezd átbillenni a mérleg arra a bizonyos másik oldalra. A folytatást illetően Loival megyünk tovább. Érkezik már is a Get Lucky.

Hamarosan jönnek a hírek, természetesen ezt most sem lehet elhanyagolni. Ám mielőtt azért megérkeznénk odáig, hogy most már hírekről beszélhetünk, hát előtte van még jó néhány muzsika, amit bemutatnék nektek szívesen, vagy csak azért, hogy még gyorsabban teljen az a fránya munkaidő, mert azt hiszem, hogy elsősorban ez itt a titok nyitja, és elsősorban inkább itt a pénteki hangulatot szeretnénk minél hamarabb előre hozni. Hát az időérzékeltetés akkor előre haladtával állítólag már minél gyorsabb. Már én is kezdem így 40 felé észrevenni. Szóval a halott pénzzel és a gyerekekkel folytatjuk, illetve Leon is érkezik a rock'n'roll-al, hamarosan pedig Kitty a hírekkel. Ne menjetek sehová!

0: Fogós, és jobban tapad, mint a rágó a cipőt talpára. Jöjjön is, mint egy újdonság. Forrás Rádió. Mindig vele.
1: Dream about the things you could have had. But dreams are only made a bit.

0: Hírek és infók, és bizony elérkeztünk ideig, úgyhogy már is jönnek az infók Kittivel, a következő órát pedig a Wachowski Live-val indítjuk, majd érkezik mindjárt a Miss California, jön belőle az apró részlet is.
1: Miközben mások dudálnak a dugóban, te énekelsz a kocsiban. Hello, hello, hello. Délutáni csúcs Bálint Lászlóval. Csak slágerek, csak pozitívan. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Ugye nem baj, ha bajra invitállak?
3: Május 16-án szombaton este 8 órától vár téged a szezonnyitó Garden Retro Piknik. Bajon az Ördöge van piknik teraszon.
4: Az Ördöge van piknik teraszon.
3: A hangulatról DJ Hubik gondoskodik, aki elhozza az elmúlt 40 év legnagyobb retro, dance, latin és house slágereit. A helyszín tehát Baj, Ördöge van piknik terasz.
4: Baj, Ördöge van piknik terasz.
3: Tali ott!
5: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag heggesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Ford bányagépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
6: Utazz vissza az időben második Rákóczi Ferenc nyomában. Május 30-án különleges emléktúrára hív az Esztergom barátainak egyesülete. Autóbuszos kirándulás Esztergomból Sárospatakra, Borsiba és Kassára. Fedezd fel a Sárospataki várat, a Borsi Rákóczi kastélyt, Kassán a Rodostói házat, a Szent Erzsébet dómot és a Rákóczi kriptát.
7: Részvételi díj 23.800 forint, diákoknak 21.800 forint.
6: Jelentkezés e-mailben a koditek.pal@gmail.com címen,
7: vagy telefonon a 0670 391 9992-es számon.
6: Tisztelegjünk együtt a 350 éve született fejedelem emléke előtt.
8: Gyorsan munkába állnál jó fizetésért? A Kirchhoff Automotive esztergomi és dorogi üzemébe gépkezelőket és targonca vezetőket keresünk. Több műszakos gépkezelőnél havi bruttó 660, targoncás esetében 690.000 forint átlagbér, kafetéria és bérelőleg. Jelentkezz most a menumunkahely.hu oldalon.
9: Alapozza nyárra plazma adással. Haverok, buli, életmentés. Májustól a Plazma Centerben nem csak egy új, önzetlen szokást alapozhatsz meg, de az élménydús nyarat is. Érvényes diákigazolványod felmutatásával, életed 5. plazma adását követően minden egyes alkalommal extra 2000 forint juttatással várunk. Részletek a plazmacenter.hu oldalon.
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Szép napot kívánok! A nyugdíjbiztosítások utáni adójóváírás nem jár automatikusan, utcár lesz az esztergomi Arany János utcában, laktózmentes UHT tejet hívtak vissza. 3 perc múlva 3 óra, a mikrofonnál Nemes Kitti. Esztergomban az Arany János utcában a Kossuth Lajos utca és Simor János utca közötti szakaszán járdafelújítási munkálatok kezdődnek május 12-től. A kivitelezés ideje alatt várhatóan 6 héten át. Nemes Kitti. Esztergomban az Arany János utcában a Kossuth Lajos utca és Simor János utca közötti szakaszán járdafelújítási munkálatok kezdődnek május 12-től. A kivitelezés ideje alatt várhatóan 6 héten át, a jelzett útszakaszon teljes

0: UHT tejet. Az intézkedést a minőségmegőrzési idő lejárta miatt kezdeményezték, közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság pénteken az MTI-vel. A hatóság azt javasolja, hogy amennyiben valaki vásárolta az 1 literes kiszterelésű 2026. március 12-i minőségmegőrzési idővel rendelkező tejből, és az még a birtokában van, ne fogyassza el. A kifli.hu Shop Kft. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve kivonta a forgalomból az érintett tételeket, és ezeket visszahívta a fogyasztóktól. A támogatott nyugdíjbiztosítási szerződésekhez igényelhető adójóváírás nem jár automatikusan, az összeget csak azok számlájára utalja az adóhatóság, akik ezt a május 20-áig benyújtandó SZJA bevallásukban külön igénylik, figyelmeztet a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége. A tájékoztatójuk szerint az előző évben az államilag támogatott nyugdíjbiztosítási számláikra összesen 189,1 milliárd forintot fizettek be az ügyfelek. Ez szerződésenként 354.000 forintnyi befizetés jelent, ami után 71.000 forintos adójóváírás igényelhető. A támogatott nyugdíjbiztosítás keretében az állam az adott adóévben befizetett összeg 20%-át, maximum 130.000 forintot ír jóvá az ügyfél biztosítási számláján, amennyiben ezt az igényét az ügyfél külön feltünteti a személyi jövedelemadó bevallásában. Az összeget a NAV a bevallás beérkezésétől számított 30 napon belül utalja át a biztosítónak. Dalos találkozó lesz Tatabánya Alsógallán. Május 9-én, vagyis holnap délután 4 órakor kezdődik a program a József Attila Művelődési Házban. Az Alsógallai Baráti Egyesület német nemzetiségi dalköre vendégekkel együtt idézi meg a sváb dalok világát, közösen ápolva és továbbadva hagyományaikat. A meghívott vendégek német nemzetiségi hagyományőrző Kórus Gánt, német kultúr egyesület dalköre Várgesztes, valamint a vértestolnai német nemzetiségi dalkör. A program ingyenes, mindenkit szeretettel várnak.
1: Időjárás.
0: Ma kezdetben napos időre van kilátás a térségben, majd többször zavarhatja felhősödés a napos időszakokat, de számottevő csapadék nem várható. Általában gyenge mérsékelt marad a szél, 22 fok körül alakul a hőmérséklet.
2: Az időjárás jelentést az Aladin szőnyeg tisztítás támogatta. Szőnyegtisztítás háztól házig szállítással.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Délutáni csúcs. Indul egy óra Bálint Lászlóval. Forrás Rádió.
4: Mindig veled, és egyben mindig a legtutibb slágerekkel is. Hello, bello, sziasztok, szép délután kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Bálint Lászlót halljátok, és azt is garantáltam nektek, hogy a legtutibb slágerek mellett a legfontosabb közlekedési információkat is elhozzuk nektek. Én még 3 órán keresztül itt vagyok, úgyhogy remélem, hogy ennél rosszabb már nem történik. Zenében viszont csak jót kaptok. Most például a Vasovszky Live-ot.

Egy kis latin hangulat. Sofia Reyes-től ez volt az Idióta itt a Forrás Rádióban, csak slágerek között. Slágerek között pedig fellelhetek még jó néhányat, ám azért előtte a közlekedésre még rákukkantunk röviden, Komáromtól inkább főút Budapest felé. Ez tényleg ennyire röviden javaslom, a részletes infókat pedig hamarosan a közlekedési infós blokkunkban kibontom nektek. Na, amúgy érkezett válasz is a kérdés, hogy az előző órában kérdeztem tőletek, hogy szinkron vagy felirat dióhéjban, és erre leginkább azok a válaszok érkeztek, hogy én a szinkront jobban szeretem, nem szeretek olvasgatni filmnézés közben, egyszerre csak egy dologra koncentráljak, sokat elvesz az élményből ezáltal, ha nekem olvasgatnom is kell. Aztán írtekünk még Kriszti is, sziasztok, nekem angol tudásom elegendő ahhoz, hogy teljesen megértsek mindent, úgyhogy én eredeti nyelven nézek mindent. Aztán itt van még Peti, aki sziasztok, csak is az eredeti nyelv. Aztán itt van még Laci, aki szintén azt írja, drága Ruszám, hogy szintén én csak az eredeti nyelven szeret megnézni mindent. A félrefordításokat hozzátok fel még nagyon sokan, úgyhogy csak egyet-kettőt idéztem, mert úgy néz ki, hogy tényleg népszerű mostanság inkább az eredeti hangokon, illetve felirattal nézni a filmeket. A BSV-vel és a Stay-el viszont most azonnal folytatjuk felirat hiány, éppenséggel az eredeti nyelvén. I want you to stay. I want you to stay.

0: Azt hitted, csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszávalunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója és Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig.
1: Buenos Morgen!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Szingli vagy és készülsz a nyárra?
3: A Forrás Rádió bemutatja.
2: Idén a pünkösd nem csak az ünnepről szól, hanem

0: gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya 0634 325 325.
1: Ha szép növény, akkor Kaszker. Gyere el hozzánk, mert nálunk mindent megtalálsz, ami álmaid kertjéhez kell. Örökzöldek, díszfák, díszcserjék, gyümölcsfák, évelők és egynyári virágok, virágföldek, kerámia és műanyagcserepek óriási választékban. Címünk Esztergom, Visegrádi út 229. Várjuk vásárlóinkat a hét minden napján. Ne feledd, Kaszker. Minden, ami növény.
2: iránykomárom.hu tavasszal is. Tematikus városnéző túrák, szállás lehetőségek, éttermek, friss programajánló. iránykomárom.hu minden, ami Komárom és turizmus. iránykomárom.hu kattints rá, Komárom, határtalanul jó.
3: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak

0: közlekedési információk a Forrás Rádióban.
1: Mondhatni, minden változatlan az M1-es környékén, a főváros felé vezető oldalon a komáromi csomópont és Tata között a kiépített terelésben a rendkívül erős forgalom miatt még mindig jelentős menetidőnövekedéssel kell számolnotok. Az érintett csomópontoknál nehézkes és hosszabb menetidőt vesz igénybe a le- és a felhajtás, valamint a kamionok is araszolnak vagy állnak a külső sávon, ezért aki teheti, személyautóval az átterelt sávot használja, vagy a komáromi csomóponttal inkább az 1-es főutat válassza. Így az 1-es főút jelen pillanatban forgalmasabb a megszokottnál. Csak óvatosan. A közlekedési infótokon ne feledjétek, hogy a 0620 978 978 5-re küldhetitek azokat. Nagyon szépen köszönjük, balesetmentes jó utat!

ezt a slágert tuti hallottad már. És most újra imádni fogod. Hazai kedvencek a Forrás Rádióban. Mindig veled.

Ez továbbra is a Forrás Rádió, és hamarosan elérkezünk a hírekhez és az információkhoz is, na meg persze egyúttal ismét Kittihez. Addig is viszont van például időnk Meghan Trainorra, vagy éppen Tom Novira. Nimával közösen 2000-ben készült ugyanis a Now or Never, ez pedig szerintem mind a mai napig nagyon szívesen vissza lehet hallgatni.

0: És ahogy megszokhattátok már, ebben az időpontban hírek, infók, úgyhogy Kittinek adom át a szót, Kittit pedig majd Chappell Roan követi, jön mindjárt a Good Luck Babe!
1: Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Az esküvő szervezésének egyik legfontosabb lépése a helyszín és a menü kiválasztása. A helyszín megvan, és már csak a vendéglátás hiányzik. Válaszd a Stúdium étterem csapatát, akik teljes kitelepüléssel és házias ízeiről ismert menüajánlattal látják vendégül a násznépet. Még keresgélsz? A helyszínben is segítenek. Az étterem mellett az Edutus Egyetem impozáns aulájában akár 200 főt is megvendégelhetsz. Elérhetőséget a www.stúdiumétterem.hu oldalon találsz. Stúdium étterem. Tökéletes választás a nagy napra.
3: Gyorsan munkába állnál jó fizetésért? A Kirchhoff Automotive esztergomi és dorogi üzemébe gépkezelőket és targoncavezetőket keresünk. Több műszakos gépkezelőnél havi bruttó 660, targoncás esetében 690 ezer forint átlagbér, kafetéria és bérelőleg. Jelentkezz most a menümunkahely.hu oldalon.
4: Bánhidai majális, főzőverseny és borudvar. Május 9-én szombaton gulyás főzőversennyel, Vesztem táncházzal, a bánhidai óvodások fellépésével, a gyermekrajzpályázat eredmény hirdetésével és Janowski csenge műsorával várjuk az érdeklődőket. A borudvarban pedig környékbeli és határon túli neves pincék nemes borait lehet megkóstolni. Hol? A Puskin művelődési ház és a benzinkút közötti részen reggel 9-től este 10 óráig. Egész nap vár mindenkit a Sipos Vidám Park. További részletek a Bánhidai Baráti Kör Egyesület Facebook oldalán.
5: Ha a régi már nem bírja, vagy nem bajlódnál vele tovább, van egy megbízható ajánlatunk. Most kedvező árakon válogathatsz Husqvarna fűnyírók, fűkaszák, robotfűnyírók és más kerti gépek között. Keresd Tatabányán a Turul kisgépet, a megbízható Husqvarna gépek szakértőjét. Tatabánya, Cementgyári út 13. Turulkisgép.hu.
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 4:03 múlva szép napot kívánok. A Műegyetem kapta idén az év emlékhelye díjat. Penny to go termékeket hívtak vissza. 15 magyar versenyző áll rajthoza a Tour de Hongrin. Nemes Kitti vagyok, hozom a részleteket. A Penny Market Kft. Mikrobiológiai nem megfelelőség miatt visszahívta és a forgalomból is ki Penny to go termékeket hívtak vissza. 15 magyar versenyző áll rajthoza a Tour de Hongrin. Nemes Kitti vagyok, hozom a részleteket. A Penny Market Kft. Mikrobiológiai nem megfelelőség miatt visszahívta és a forgalomból is kivonta a Penny to go

0: állapotban vannak, ne fogyassz el. A Penny Market Kft. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve kivonta a forgalomból az érintett tételeket és visszahívta azokat a fogyasztóktól. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem kapta idén az év emlékhelye díjat, az elismerést pénteken adták át. A Nemzeti Örökség Intézete és a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság 7. alkalommal adta át a díjat, mellyel elismerését fejezi ki az emlékhely státuszukat aktívan, kreatívan és példaértékű módon használó nemzeti és történelmi emlékhelyeknek. Móczár Gábor, a Nőri főigazgatója kiemelte, hogy idén is 8 pályázat érkezett be az év emlékhelye díjra, amelyet a BME a zsűri egyhangú döntése alapján kapott meg. A BME 2016. októberében vált történelmi emlékhelyé, a Felsőoktatási Intézmény 2017 óta rendszeres résztvevője az Emlékhelyek Napja program sorozatnak. Május 9-én rendezik meg az Emlékhelyek Napját Tatabányán, számos szabadtéri program várja az érteklődőket holnap 14 órától a Bányászati és Iparis Konzemben, melyek egész délutánra tartalmas kikapcsolódást ígérnek. A részletes programot megtalálják a Vértes Agórája honlapján. És végül sport, 15 magyar versenyző áll rajthoza a Tour de Hongrie országúti kerékpáros körversenyen, amely jövő vasárnap Veszprémben a Völgyhíd és a Vár látványos környezetében zárul, közölte Eisen Krammer Károly főszervező a verseny pénteki veszprémi sajtótájékoztatóján. A magyar körverseny jövő szerdán indul a Viharsarokból a Gyula-Békés és Csaba szakasszal. A főszervező az MTI kérdésére elmondta, a tavaly 7. helyen zárt, így legjobb magyarként fehér trikós Feldhoffer Bálint sérülés miatt nem tud részt venni a magyar körön, itt lesz viszont csapattársa a 2020-as győztes Walter Attila, aki a hegyi szakaszokon kiemelkedő eredményre képes. Tagja lesz a mezőnynek magyar bajnoki mezben Dina Márton, a Team United Shipping 4 magyarral érkezik. A 47. Tour de Hongrie jövő héten szerdától vasárnapig tart, 19 csapat 114 versenyzőjének részvételével.
1: Időjárás.
0: A kevés gomoly felhő mellett sok napsütés várható, az északkeleti keleti negyedben lehet erőteljesebb a gomoly képződés, ott helyenként zápor is kialakulhat. 21 és 23 fok között mérünk, késő estére 14 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet. Holnap napos idő várható gomoly felhő képződéssel, délután a Nyugat-Dunántúlon kisebb számban a középső és északkeleti országrészben lehetnek záporok, zivatarok.
1: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Délutáni csúcs. Indul egy óra Bálint Lászlóval. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: És mindig a legtutibb slágerekkel is egyben. Szevasztok, szép délutánt kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Bálint Lászlót halljátok, amelyben, mármint a délutáni csúcsban, ismételten elérkezett a második félidő, tehát 2 óránk van még hátra. Közlekedési infóban, érdekességben és persze sok-sok dalban ezúttal sem lesz hiány. Kezdjük már is Chappell Roan-nal. Itt van a Good Luck.

továbbra is a Forrást hallgatjátok. Köszi, hogy itt tesztek, és hogy itt vagytok velünk a délutáni csúcs folyamán is. Ígérem, hogy a slágerekből most sem lesz hiány, az M1-esre viszont gyorsan ránézünk, és még mindig nehézkes a forgalom, sőt, mi több, hogy haladunk előre így az időben, egyre nehezebb. Komáromtól azért már viszonylag nehéz eljutni Budapest irányába, Tatabányáig. A főutat sokan használjátok, forgalmas egyelőre, úgy tűnik, hogy ez a helyzet, és hát nyilvánvalóan a fel- és lehajtás sem egyszerű most az autópályáról, illetve az autópályára. Úgyhogy úgy tervezzetek, hogy bizony menetidő növekedés bőségesen akad majd ennek során, tehát hogyha Pest felé vagy Pest irányába vezet az utatok, akkor mindenképpen tervezzétek ezt be. Tervezzétek be a jó slágereket is útközbenre, hiszen én ezeket hozom nektek ma délután is. Ives Weevil például, mindjárt jön a Donnie Dance, előtte viszont itt van a Sofia and the Giants dala, ez a Little Bit Wild.

0: Vidámság a délutánba ránk fér, főleg, hogyha arra gondolunk, hogy mi megy most jelenleg az utakon. Szóval egy kis vidámság és egy kis Buenos Morgan-béli hangulat a következő percekben, hiszen megint csak visszakukkantunk a ma reggeli műsorunkra, ahol egy kicsit a Duty Free dolgokról beszéltünk. Repülőtéren már találkozhattatok ilyen dolgokkal. Na, erről lesz most szó.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Na, itt van Zsolt, Buenos Morgan, M1 Pesttől Tatabányai közepes forgalommal autózható, Biatorbágy és Zsámbék között nagy köd tapasztalató, igen, ezen én is átjöttem, tényleg brutál. Pest felé már Óbaroktól áll a kamionos szélső sáv. Igen, és a kamionos sávot veszi, de van 60-as tábla. Banya.
3: Aj! Hupika! Hups!
2: Nincs olyan, hogy ilyen izé, hogy most közeledik a szülinapom, hogy ilyen kupont kapok a családtól, amit a rendőrségnél beválthatok tetszőleges bűncselekményekre.
3: De várjál, ilyet kellene tényleg. 10%-os kupon, de nem a bűntire váltod, hanem a sebességből levonják.
2: Jó!
3: És onnantól kezdve az már tök jó.
2: Vagy tényleg bármilyen büntetésre, meg bűncselekményre használható. Tehát bolti lopásból 20%-a, az ilyen dutyi kártya legyen. Gyorshajtásból 50%, aki tag a rendőrségnél havonta befizet 5000-et, az ha büntetést kap, akkor hat, kapjon bónokat.
3: Egy egészen újfajta büntetési rendszer tudnátok találni Magyarországra.
2: Küldenének a Sing Singbe, vagy valami szigorú börtönbe, de nekem van dutyi kártyám, így mehetek a fehér galérosok közé.
3: A Sing Singbe, hogy de a csillagba esetleg küldenének.
2: Vagy a dutyi kártyásoknak heti 2 házastársi látogatás megengedett. Tehát, hogy lehetnének ilyen kedvezmények.
3: Szerintem van, csak non-official.
2: Cserébe havidíjas leszek a rendőrségnél. Gyűjtöm majd a szuperpontokat.
3: Hűségpontokat gyűjti.
2: Hogy ne, de sok a zsaru.
3: És mindig majd pecsétel neked, tudod? Minden egyes alkalommal.
2: Én ezt imádom, ezt csinálják már meg.
3: Jó van, ezt föl fogjuk vetni. Jó, a rendőröknek. Nem ígérjük, hogy sikerül rajtuk így keresztül vinni, de mindenképp megpróbáljuk. De amúgy ezzel sokan élnének, mert mármint hogy a gyorshajtásosnál. Tehát, hogy mondjuk, mit tudom én, levezetsz, de lehetne egy ilyet, hogy levezetsz mondjuk, nem tudom, 100 000 kilométert mindenféle probléma nélkül, úgyhogy nem büntetnek meg, akkor kapsz egy ilyen 10%-os bont, igen, és onnantól kezdve mondjuk a következő alkalommal, ha ne adj Isten esetleg véletlenül mégis gyorsan hajtanál, akkor 10%-ot levonnak a sebességből, amit mértek.
2: De nem, szerintem ez tényleg tök jó, és az is működne, hogy akár ilyen hűségkártya szinten, tehát mit tudom, én nem akarok egyszerre sokat befizetni, hanem mondjuk ilyen havi 5000-eket, tehát én előfizetéses vagyok a rendőrségnél, ott gyűlnek a pontok, és ha tegyük azt véletlen átlépem, akkor csak levonják a keretből.
3: Na látod, és egyből megoldott a rendőrség finanszírozása is.
2: Látod, és ha dutyi kártyás vagy, akkor egyébként szerintem az is lehetne, hogy hosszú távon nem az van, hogy egybe kell kifizetned a bírságot, meg nem kell ilyen csúsztatásokat kérned, hanem hogy gyűlnének a pontok. Éva, ez lenne az igazi duty free.
3: Igen, vagy duty free, igen.
2: Imádom.
3: Sőt, figyelj, azt is lehetne, így lehetne enyhíteni a létszámhiányt a rendőrségen, hogy esetleg ledolgozod a büntit. Beállsz ilyen önjelölt járőrnek.
2: Na, én nagyon adom. Jó, hogyha rendőr hallott minket, akkor ezt a kezdeményezést lehet, hogy beindítjuk, ha nem hallott, akkor jövő héten elmondjuk nekik, ne aggódjatok.
3: Ha hallották és nem díjazzák, akkor lehet, hogy Ádi nem itt fogja befejezni a műsort, hanem egy pár méterrel arrébb a rendőrségen valamelyik fogdában.
2: Szép.
1: Buenos Morgan! Minden hétköznap

0: A tévémaci nem hoz lázba.
1: Még este is pörögnél.
0: Mondjuk a megoldást. Forrás Charter. Benne a világ és Magyarország aktuális kedvencei. Minden hétköznap este 6-tól 8-ig Zimmerer Tamással. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Szingli vagy és készülsz a nyárra?
3: A Forrás Rádió bemutatja.
2: Bemutatja.
3: Idén a pünkösd nem csak az ünnepről szól, hanem

0: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
1: Mindenki hallja.
0: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
1: www.forrasradio.hu

0: lendületes ritmusokat. Egy esemény, ahol nem csak hallgathatod, hanem át is élheted a görög kultúra pezsgő világát. Találkozzunk 2026. május 16-án, szombaton 18 órakor Oroszlányban, a Bányász Klubban. Belépő a helyszínen vásárolható. Bővebb információ a bluehill.hu oldalon.
1: KGM Korando. Új szemszögből új előnyeit fedezheti fel. Például most 7.999.000 forinttól elérhető. A május 8 és 16 közötti nyíltetünkön ajándék felszereltséget is adunk hozzá. Jöjjön el, vezesse és vigye haza azonnal. A tájékoztatás nem teljes körű.
2: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A. www.fortop.hu.
3: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Always and Forever, Chocolate Puma itt a Forrás Rádióban, csak slágerekkel, és bizony jönnek már is az érdekességek is, hiszen beszélünk egy picit Joshua Bassettről, aki őszintén beszélt arról, hogy majdnem nemet mondott a High School Musical, a musical a sorozat főszerepére, pedig végül ez változtatta meg teljesen az életét. A 25 éves sztár új könyvét promozza jelenleg, és egyébként egy rádióinterjúban mondta el, hogy egy időben már majdnem feladta a színészetet. Elmondása szerint eredetileg filmes suliba készült, és nem igazán hitt abban, hogy komoly színészi karrierje lehet. A fordulópont akkor jött, amikor meghallgatásra hívták a Zombies című Disney produkcióhoz, bár végül nem kapta meg a szerepet. Másnap azonban már az Avatar következő részeihez hívták vissza a castingra, ami aztán új lendületet adott neki. Akkor kezdtem elhinni, hogy talán tényleg képes vagyok erre. Joshua szerint abban az időszakban több mint 200 meghallgatáson vett részt egy év alatt, és szinte minden nap Los Angelesbe ingázott. A legérdekesebb azonban az, hogy eleinte egyáltalán nem akart elvállalni a HSM sorozatot, úgy érezte, hogy a Disney csak fejni akarja a franchise-t. Közben egy másik, menőbbnek és komolyanak tartott sorozat castingján is részt vett, és azt hitte, hogy az lesz az igazi nagy lehetősége. Azonban amikor a Disney megtudta, hogy képernyőtesztre készül a másik projekthez, akkor azonnal behívták másnap próbafelvételre. Wow! Na hát így alakulnak át a dolgok, úgyhogy amit nagyon akart, az lett a bukás, és amit annyira nem, az lett a siker. Hát van így időnként. Az ember tervez, Isten vége, szokták mondani. Joel Corey-val folytatjuk most, itt van a Be Alright.

Ti továbbra is a Forrást hallgatjátok, és még mindig megyünk tovább érdekességekkel és zenei érdekességekkel is, hamarosan pedig itt jön a hírekkel, úgyhogy ez az utolsó, mondhatni, negyede annak az órának, amely zenével telik el. Hát most éppen Tolvaj Renivel. Jön a Tools, aztán pedig Sophie Baxter fakad dalra, jön mindjárt a Freedom of the Night, és természetesen rátok is számítunk közlekedési információ terén is, például 0620 978 978 5. Köszi, jó utat! Most pedig Tolvaj Reni énekel.

0: vége pedig itt van, már nem csak, hogy kopogtat az ajtónkon, hanem megérkezett, Kitty pedig jön a hírekkel. Én pedig a Stick Figure dalát ajánlom figyelmetekbe. Jön mindjárt az Angels Above Me, mutatom.
1: Statisztikák, adatok, gazdasági mutatók, és mindaz, ami a számok mögött van. Ismerd meg jobban a térség üzleti életét, tarts velünk a helyi sikerek nyomában. Hallgass minden kedden délután 5 órától a For Profitot, a Forrás Rádió üzleti magazinját. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: a Forrás Rádióban.
1: 5 óra lesz 3 perc múlva, köszöntöm Önöket. Tagadták bűnösségüket a Terézvárosi házomlás vádlottjai. Az európaiak döntő többsége előnyösnek tartja az EU tagságot. Ideiglenesen módosul a vonatok menetrendje. Hozom a részleteket a mikrofonnál, Nemes Kitti. Tagadták bűnösségüket a 2022-ben a 6. kerületi Jókai utcában történt házfalomlás ügyében indult büntető eljárás vádlottjai a Pesti Központi Kerületi Bíróságon a per előkészítő ülésén pénteken. A balesetben a Budapesti Operett Színház egyik táncművésze maradandó fogyatékosságot okozó sérülést szenvedett. A tárgyaláson Tóth Nikolett táncművész is részt vett. Az eljárás szeptemberben a vádlottak vallomásainak meghallgatásával folytatódik. Az európaiak nagy többsége előnyöket lát országa Európai Uniós tagságában és a közösséget a stabilitás és a biztonság pillérének tekinti. Derült ki az Európai Bizottság megbízásából készített és pénteken közzétett Euróbarométer felmérésből. A május 9-én esedékes Európa nap alkalmából készített felmérés szerint az európaiak 75%-a véli úgy, hogy országának előnyei származnak az uniós tagságból. Az európaiak nagy többsége előnyöket lát országa Európai Uniós tagságában és a közösséget a stabilitás és a biztonság pillérének tekinti, derült ki az Európai Bizottság megbízásából készített és pénteken közzétett Euróbarométer felmérésből. A május 9-én esedékes Európa nap alkalmából készített felmérés szerint a ban és a közösséget a stabilitás és a biztonság pillérének tekinti, derült ki az Európai Bizottság megbízásából készített és pénteken közzétett Euróbarométer felmérésből. A május 9-én esedékes Európa nap alkalmából készített felmérés szerint az európaiak 70

0: komoly felhőképződéssel, délután a Nyugat-Dunántúlon kisebb számban a középső és északkeleti országrészben lehetnek záporok, zivatarok.
1: Időjárás jelentésünket a 15 éves esztergomi Kaszker kertészeti áruda támogatja. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Délutáni csúcs. Indul egy óra Bálint Lászlóval. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: És egyben mindig a legtutibb slágerekkel is. Sziasztok, szép délutánt kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Bálint Lászlót halljátok. Bizony ebben az órában, még egy órán keresztül biztosan, de a héten nem utoljára. Na erről is fogok majd beszélni ebben az órában, hiszen holnap jelentkezik a Tempomat, úgyhogy kaptok egy kis ízelítőt. Addig is viszont csak slágerek. Érkezik már is a Stick Figure itt a Forráson.

Továbbra is óvatosan az M1-el, Dance Monkey, lehet, hogy jó hangulatú közlekedés, viszont most momentán nem annyira. Tudjátok, Komáromtól már azért elég erősen beáll az autópálya Budapest irányába. Ildomos kerülni, legalábbis, hogyha nem szeretnétek idegbajt kapni, és egyébként is türelemre és óvatosságra intelek benneteket, ez a kulcsa mindennek, ha ez megvan, meg az odafigyelés, akkor természetesen mindenki egyben hazaér, és azt hiszem, hogy ez a legfontosabb vitán felül álló tény, mondhatni talán egy elvárás is egymás felé a közlekedésben. A következőkben viszont hamarosan visszatekintünk a Buenos Morgenre, előtte pedig hát ízlegessük most már azért azt a Balatont, hiszen mégiscsak május van, majdnem, hogy nyakunkon a nyár, azért elég rendesen jó idő van most már, és hála jó Istennek lassan a strand szezonra készülhetünk. Egyébként kulisszatitok, mi is készülődünk, úgyhogy idén is lesznek majd jó mókák, de mielőtt még ide eljutnánk, menjünk el a Balatonra egyelőre dalformájában, mégpedig a Bagosi Brothers Company.

0: forrást hallgatjátok csak slágerekkel, teli-steli meg időnként egy kis Buenos Morgan visszatekintővel, amelyből most egy hosszabb részletet hoztam el nektek. Ezúttal arról lesz szó, hogy milyen az a pénzéhes cukrászda, hogy van az extra zsé, és hát, hogy miről van szó, ha reggel lemaradtatok, akkor most megkapjátok az ismétlés részét.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Mennyit húzhat be ez a cukrászda ezen a mosogatási díjon? Tehát ez olyan szinten pofátlan. Úgyis addig emelik, ameddig akarják az árakat nagyjából.
3: Na jó, de ez hogy lehet, hogyha fagyiban, tehát hogyha a fagyit töltsérben kéred, akkor kerül mit valamennyibe, ha viszont kehelyben kéred, akkor már rászámolják? Nyilván így. Hát de akkor kikéri kehelybe? Hát akkor kikérem, mikor akkor meg a töltsérárát kell kifizetni. Hát meg... Ja, rafkósak ezek, rafkósak.
2: De amúgy meg akkor már fizetessék ki azt is, hogy akkor legyen, tegyük azt, benzindíj is, mert ugye el kell menniük beszerezni az alapanyagokat. Meg legyen receptdíj, mert a receptkönyvet meg kellett venni egyszer, és azt osszák szét. Tehát, hogy tenyérve bármi lehet.
4: Hát meg magának csinált rosszat, most ezen tök sok ember kiakadt például. Tehát miért nem emelt akkor az árakon annyit, hogy akkor ez úgy kijöjjön neki, hogy akkor most az a mosogatás. Tehát most ilyet kitalál, akkor persze, hogy felháborodok, hát miért én fizessek azért, igen, hogy ő most elmosogasson.
2: Legyen gatyadíj, mert hogy nadrágban szolgál ki.
3: És ha én azt mondom, hogy figyelj, én hazaviszem, elmosogatom, visszahozom.
4: Ja, vagy azért is felárat számol, hogy ha kedves, tudod.
2: A kedvesség,
4: a kedvesség plusz.
2: Egyébként azért szerintem Magyarországon
3: az
2: lenne,
3: akkor lenne, ha neked lenne helyed, ha te nyitnál ilyet, akkor az lenne. Kedvesség, hát plusz 200.
4: Ja, igen.
3: Mosolyogja kis lehet, plusz 100.
2: Ez is tök jogos, Attila írja, ezzel én is nagyon egyetértek. Én azon vagyok felháborodva, hogyha egy szállodában egy 50 ezer forintos éjszaka nem bír el egy 1200 forintos parkolást.
3: Igen, aha. És az is egyre gyakoribb amúgy, igen, valóban, hogy azért is plusz pénzt kérnek el. Móni meg azt írja, hogy ilyen terminálokon mindig van olyan opció, hogy nem az borravalót. Tudom, Móni, azt szoktam használni,
4: ja,
3: azt az opciót.
4: Ő azt nyomkodja, igen.
3: Én azt.
2: Jó, figyeljetek, csak néhány gondolat, hogy mit drágítanátok meg mondjuk egy orvosi rendelőben. Hozok három lehetőséget, melyikért szednétek pénzt? Csak próbálok így más szakmáknak is tanácsot adni, hogy akkor, hogyha így lehetne egy kis pénzt még pluszba beszedni, azt hogyan lehetne? Árazzuk-e be a stetoszkóp fellehelési díjat, tehát hogy ne legyen hideg, amikor oda dugják.
3: Jó.
2: Vagy legyen mondjuk az, hogy egy kérdés oki a dokinak, de minden további kérdés feláras. Vagy legyen-e kedvezmény, vagy extra költség arra, hogyha valaki Google-on előre diagnosztizálta magát.
3: Az mindenképp feláras, feláras, tehát okay. Dr. Google hülyeségeivel. Én nekem lenne még ötletem. Előre foglalt ülőhely a váróteremben.
4: Igen.
2: Jó.
3: Az jó. Per óra.
2: Ja, ugye? És ugye nem tudod
3: Magyarországon.
2: Meddig. Meg tudod mit? Azt befizetném. Legyen kopogási díj. Tehát, hogyha én befizetek egy ezrest, akkor bekopoghassak.
3: Jaj,
2: az
3: jó.
2: Ki van írva, hogy ne kopog.
4: Na, ja,
3: igen,
4: igen,
3: de ez jó. Ez
2: egy
3: jó.
2: Ezresért kopogok.
3: Jó, és akkor még fix ülőhelyet foglalhatsz magadnak.
2: Szülőhelyet?
3: Szülőhelyet, igen. Tehát ülőhelyet foglalhatsz magadnak a váróteremben. Szerintem ez is jó. Aztán várakozási díj csökkentő tétel. Tehát, hogy egy ilyen felár.
4: De az, ja, azért előbb bemehessél.
3: Így van. Tehát aha. És akkor azért be lehet szedni szerintem több lóvét.
2: És ez milyen lesz, amikor ez izéljen?
3: Akkor mindenki befizeti, tudod, és akkor na, milyen sorrendben írjam be
4: na,
3: őket.
4: Ez nem jó.
2: Igen, ez olyan, de szigeten volt ez a...
4: Kelt, szerintem.
2: Volt ez a VIP kapu, és mindenkinek VIP jegye volt, tehát azok a VIP sorban sorakoztak ugyanúgy.
4: Há, igen, ugyanolyan hosszú volt.
2: De amúgy izében Disney World-ben volt ilyen, hogy a sima jegyhez járt három VIP belépés, és ott az tényleg rövidebb sor volt, tehát kiválasztottál három dolgot, ahol sokkal előbb szállattál föl, mint a többiek. Tehát végül is simán lehet az, hogy egy haldokló, nyíltsebes, vérző embert megelőzöl, mert neked van egy plusz ezresed.
4: Ez mondjuk nagyon gáz lenne.
3: Nyilván, de ilyen tételekkel lehetne. Na, dosz, de még helyszínt kreatív.
2: Jó, én azon gondolkoztam, hogy a busznál ott is voltak ötleteim, hogy
4: ott is lehet ülőhelyes.
2: Hát persze, igen, ott én azt határoznám meg, vagy azért fizetnék plusz pénzt, hogyha nem ülnek mellém.
4: Aha,
2: tehát lehetne
4: igen.
2: Ilyen VIP nagy helyet venni.
4: Igen.
2: Vagy beáraznám azt, hogy VIP hátsó ajtós beszállás, tehát hogy ahol kötelező elől és így sorba kell állni, ha én plusz pénzt fizetek, nekem kinyitják a hátsó ajtót és felszállatok egyedül. Vagy még lehet, hogy fizetnék azért is, hogy ilyen panorámadíj, tehát hogy én ülök az ablakban.
3: Uh-huh. Tudjátok, miért fizetnék még? hogy valami olyan elkerített hely, ahova nem mennek be a szagok.
4: Igen, igen. Vagy az nekem is eszembe jutott egy ilyen kis burok, amiben igen. be tudsz így ülni.
3: Igen, és akkor nem tud melléd ülni, állni valaki büdös.
2: Vagy
3: igen.
2: lehet az, hogy mondjuk befizetsz 1000 forintot utasonként, akit te leszállíthatsz. És akkor ő is kapjon belőle 500-at, és az büdös, az leszáll, az nem szimpi, az sok helyet foglal. Én akarok ott ülni. 3000 lesz, uram, jó. Takarodjanak.
3: Na várjál, és hogyha a másik azt mondja, én nem fogok leszállni, akkor rádobok 1500-at.
4: És ott licitáltak egymást.
3: Ilyen licit harc.
0: 2000 lett, maradhat? De figyelj, nem maradhat, 3000?
3: Egyből megnőne a volántársaságok bevétele.
2: Nekem nagyon tetszik. Jó, edzőteremben mit áraznátok? Én biztos, hogy...
3: Nem tudom, olyan helyekre nem járok.
2: Ja, mert akkor keresek neked. Ott engem azok zavarnak, akik hangosan nyögdécselnek, de jó, akkor mi legyen? Legyen mondjuk, sok helyszínt
3: írtam. Mármint, ha férfiak, gondolom.
2: Ja, az igen. De amúgy is, az ott zavaró. Jó, mire tudnál még...
4: Hát ők meg azért ne nyögdésenek, mert az is zavarja, tudod.
3: Ja.
4: Akkor ha másra gondol.
3: Az biztos. Az, okay. Ha a vér egy helyre tódul, akkor nehéz, nehéz gyurvázni.
4: Még beakad valahova.
3: De gondolom, hogy azzal emelgeti a súlyokat. Hoppá!
1: Buenos Morgan! Minden hét

Ti még mindig a Forrás Rádiót hallgatjátok, mindig veled, és még mindig csak slágerekkel. Ami most következik a kis ajánló formájában, az a Tempomat, de tényleg csak ajánló formájában, hiszen autós közlekedős magazinunk megint csak jelentkezik majd. Ezúttal természetesen 12 órakor követhetitek figyelemmel. Szó lesz majd az év magyar autójáról, aztán szó lesz majd Svájcról, aki bizony átutazókat fog büntetgetni, de persze nem csak úgy kinézetre és éppen mondjuk jópofára vagy nem jópofára, a lényeg az, hogy ennek van egy módja. Aztán a műszaki vizsga változásáról lesz szó, a közlekedési kultúra napjáról, és némi baleseti statisztikát is hozok majd nektek. Holnap a Tempomatban 12 órai kezdettel közlekedős autós magazinunk érkezik, tehát ebben az időpontban tartsatok majd velünk akkor is. És persze most sem menjetek sehova, hiszen rengeteg sláger van még itt a tartsajunkban, ezúttal például Mark Umbertől, vagy éppen Cassettől érkezik a My Way utóbbitól.

És hát nagyon-nagyon szomorú vagyok olyan szempontból, hogy véget ért a műsor, hogy én már nem lehetek itt, mert azért azt gondolom, hogy alapvetően az ember végezi a munkákat, amiket nagyon szeret, és ezzel a rádiós műfajjal én is így vagyok, úgyhogy ilyen szempontból szomorú vagyok, de holnap megint találkozhatunk ám, délben egész pontosan Zimmerer Tamás után és Hitta Lerandi előtt még, ugye az autós közlekedős műsorunk, ahogy az iménti ajánlóból is hallhattátok, délben kezdődik majd. Addig is viszont kaptok egy kis Zimmerer Tamást, nem is keveset, 2 órányit, 18 és 20 óra között jön a klubok kedvenceivel, a Charter 20-tól 22 óráig pedig ESB a Light Sessionben hallható majd. Én pedig mára köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket, Bálint Lászlót hallottátok holnap délben a Tempomatban, Tali, addig is minden jót nektek, ciao, szép hétvégét!

0: este 8-tól 10-ig DJ Ubikkal. Az aktuális Star DJ-t keresd a Forrás Rádió Facebook vagy Instagram oldalán. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ugye nem baj, ha bajra invitállak?
0: Május 16-án szombaton este 8 órától vár téged a szezonnyitó Garden Retro Piknik. Bajon az Ördöge van piknik teraszon.
1: Az Ördöge van piknik teraszon.
0: A hangulatról DJ Hubik gondoskodik, aki elhozza az elmúlt 40 év legnagyobb retro, dance, latin és house slágereit. A helyszín tehát Baj, Ördöge van piknik terasz.
1: Baj, Ördöge van piknik terasz.
0: Tali ott.
2: Ez reklám volt.

0: hírek a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva 6 óra, üdvözlöm Önöket! Laktózmentes UHT tejet hívtak vissza, a nyugdíjbiztosítások utáni adójóváírás nem jár automatikusan, útzár lesz az esztergomi Arany János utcában. Hozom a részleteket, a mikrofonnál Nemes Kitti. Esztergomban az Arany János utcában a Kossuth Lajos utca és Simor János utca közötti szakaszán járda felújítási munkálatok kezdődnek május 12-től. A kivitelezés ideje alatt várhatóan 6 héten át a jelzett útszakaszon teljes útzár lép életben, amely érinti az északi oldali járdát is. A lezárás munkanapokon 8 és 17 óra között lesz érvényben. Kérik a közlekedők türelmét és megértését, valamint hogy a lezárás idején fokozott figyelemmel közlekedjenek. A kifli.hu Shop Kft. Visszahívta a 1,5%-os laktózmentes MIL UHT tejet. Az intézkedést a minőség megőrzési idő lejárta miatt kezdeményezték, közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság pénteken az MTI-vel. A hatóság azt javasolja, hogy amennyiben valaki vásárolta az 1 literes kiszerelésű 2026. március 12-i minőség megőrzési idővel rendelkező tejből, és az még a birtokában van, ne fogyassza el. A kifli.hu Shop Kft. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve kivonta a forgalomból az érintett tételeket, és ezeket visszahívta a fogyasztóktól. A támogatott nyugdíjbiztosítási szerződésekhez igényelhető adójóváírás nem jár automatikusan, az összeget csak azok számlájára utalja az adóhatóság, akik ezt a május 20-áig benyújtandó SZJA bevallásukban külön igénylik, figyelmeztet a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége. A tájékoztatójuk szerint az előző évben az államilag támogatott nyugdíjbiztosítási számláikra összesen 189,1 milliárd forintot fizettek be az ügyfelek. Ez szerződésenként 354 ezer forintnyi befizetés jelent, ami után 71 ezer forintos adójóváírás igényelhető. A támogatott nyugdíjbiztosítás keretében az állam az adott adóévben befizetett összeg 20%-át, maximum 130 ezer forintot ír jóvá az ügyfél biztosítási számláján, amennyiben ezt az igényét az ügyfél külön

0: a sváb dalok világát, közösen ápolva és továbbadva hagyományaikat. A meghívott vendégek német nemzetiségi hagyományőrző Kórus Gánt, német kultúr egyesület dalköre Várgesztes, valamint a vértestolnai német nemzetiségi dalkör. A program ingyenes, mindenkit szeretettel várnak.
1: Időjárás.
0: Este majd éjszaka vékony áttetsző foltokban kissé vastagodó fátyol, illetve réteg felhőzet húzódhat az ország fölé, eső nem valószínű. Szombaton már délelőtt naposra fordul az idő, a déli, majd délutáni időszakban a napsütést komoly felhők zavarhatják, ezekből elvétve lehet futózápor, de alapvetően csapadékmentes idővel lehet számolni. A hőmérséklet holnap reggel 10, délután pedig 23 fok körül alakul.
1: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Welcome, my friends.

Szép estét a zenei és a slágerlista őrülteknek, sziasztok! Indítom a Forrás Chartert, péntek van, jönnek a klubok legjobbjai a visszatek rovat, na meg Dajcsi is, hiszen a 20. az Anxiety, én Zimmerer Tamás vagyok, tartsatok velem a következő 2 óra.

20. héten Dolcsia, jó, hogy az Anxiety szólt az imént. Szép estét kívánok mindenkinek. A Forrás Chartert, a Forrás Rádió hétköznapi jelentkező slágerlistáját indítom, nem annyira hétköznapian. Egészen 8 óráig pörgetem a klubok legjobbjait, és ne felejtjétek, jön a visszatek rovat is. Itt lesz a következő órában a Clean Bandit, Sean Paul és Anne Mary közös Rockabye. Jön ESB is, a Light Session 2 órája ma az övé. Előtte pedig az Alphaville, na róluk mindenképpen mesélek, aktívak, képzeljétek el. Sőt, jön majd a Black Eyed Peas is. Addig legjobbjaink mindjárt Cat's Eye és a Gabriella, az Aria pedig most kezd a három kortyal, mert hogy a 19. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen 8 óráig velem és a klubok legjobbjaival rádiózol. Köszönöm, ha itt teszel. Jó szórakozást, kellemes időtöltést!

18. Kezőri és a D-Block Europe, a Prada volt a tiétek. A Charter szó nálatok, ez a hétköznapi slágerlista, köszönöm, hogy itt vagytok. Egy régebbi dal megint csak a Black Eyed Peas-től. Most bár ugye Fergie-t már régóta nem látjuk a soraikban, a srácok Will.i.am, Up the Up és Tabu a tehetséges G-Ray Soul-lal kiegészülve épp most hólítják meg újra a világot. Most jelentették be, hogy idén tavasszal és nyáron visszatérnek a bűn városába, hát persze, hogy Las Vegasba. A Billboard hírei szerint a Venetian Resortban tolják majd a sót, ahol a látványvilág állítólag minden eddigit felülmúl. Na most képzeljétek el egy futurisztikus utazást a legnagyobb slágereikkel. Hú, de hiányzik ez Magyarországról. A listáról viszont nem hiányzik a Black Eyed Peas dala, Anitával és a Love.

Beyoncé és David Guetta, One in a Million itt a 16. helyen. Ez a charter. Köszönöm, hogy itt vagy. Varázsolni lenne kedvetek? Hogy ne. Péntek, klubok legjobbjait, én Tamás, Lady Gagával. Az Abrakadabra a 15.

A 14. helyen állok, és Jazz Glean, a Summer's Back volt a tiétek. Ez a Forrás Rádió, a hétköznapi slágerlista szól nálatok. Rögvest a Forever Young című nagy klasszikkal, amit én Biki Csunályosan simán végigénekeltem egykoron a 80-as években, mert hogy a bakelit hátulján rajta volt az összes albumon található dalnak a szövege. No, Alpha Will, kérem szépen, Marianne Gold és csapata épp most éli a sokadik virágzását, és nem is akár hogyan képzeljétek, az utóbbi hetek legforróbb híre, hogy az énekes, aki amúgy kapaszkodj május végén ünnepli 72. születésnapját, de a hangja még mindig a régi, szóval az énekes bejelentette a hatalmas sikerű szimfonikus turnéjuk, az Eternal Yours idén is folytatódik. A hivatalos oldaluk szerint az év első felében németországi operaházakat és koncerttermeket töltenek meg, ahol a Big in Japan és a Forever Young úgy szólal meg, mint egy monumentális filmzene. Akarom, akarom, akarom! Ki szeret engem? Csak egy picit. Ha már sok pici van, akkor abból már összejön egy-egy nekem, ugye? Dobjátok már össze. Én úgy elmennék egy ilyenre. Nos, a Forever

13. a Forever Young, David Vetta, Eva Max és az Alphaville közös. Ez a Charter, köszönöm, hogy velem tartasz. A világ hello legjobbjai a terítéken, a Disturbed, a The Sound of Silence, a 12.

Már ma tudjuk, holnap mi lesz a sláger. Ez a Charter, a Forrás Rádió toplistája Zimmerer Tamással minden hétköznap este 6-tól 8-ig.

Rádióban vagy. Ez a műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Buenos Morgan, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van kapcsolva. Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Forrás Rádióban.
1: 7 óra lesz 3 perc múlva, szép estét kívánok. A várakozásokhoz közeli lett az áprilisi infláció. Nyilvánosságra hozott régóta várt úgynevezett UFO aktákat az amerikai önkormányzat. Ideiglenesen módosul a vonatok menetrendje. Nemes Kitti vagyok, hozom a részleteket. Május 8-án, vagyis ma este 22 óra 30 perctől május 10-éig felújítási munkák miatt a 2-es számú Budapest-Esztergom vasútvonalon a vonatok menetrendje módosul. Az S72 és Z72 vonatok rövidített útvonalon Esztergom és Angyalföld közötti szakaszon közlekednek. A vasútvonalat érintő vágányzári hirdet, mint az esztergom.hu oldalon találják. Az áprilisi inflációs adat nem okozott meglepetést az MTI-nek nyilatkozó elemzőknek, de a kilátások bizonytalanok és számos felfelé mutató kockázattól terhesek. A KSH pénteken kiadott jelentése szerint áprilisban 2,1%-osra gyorsult az éves infláció a márciusi 1,8%-ról. Egy hónap alatt átlagosan 0,4%-kal emelkedtek a fogyasztói árak. Az elemzők szerint előretekintve az inflációs kép kifejezetten bizonytalan. Az iráni háború hatásai a magyar inflációban egyelőre nem jelentek meg, leginkább a jármű üzemanyagárak mesterséges visszafogásának köszönhetően. Az élelmiszerek esetében szintén teljesen bizonytalan, meddig maradnak az árrésstoppok. Nyilvánosságra hozott régóta várt úgynevezett UFO aktákat, azaz számos megmagyarázatlan jelenségről szóló felvételt és dokumentumot az Egyesült Államok kormányzata pénteken. A hivatalosan azonosítatlan szokatlan jelenségeket bemutató videók és dokumentumok között szerepelnek az Apollo program űrrepülései közben rögzített felvételek is, valamint a világ több pontján az elmúlt években rögzített videók is. A nyilvánossá tett dokumentumok az amerikai hadügyminisztérium a Pentagon honlapján érhetők el, bemutató videók és dokumentumok között szerepelnek az Apollo program űrrepülései közben rögzített felvételek is, valamint a világ több pontján az elmúlt években rögzített videók is. A nyilvánossá tett dokumentumok az amerikai hadügyminisztérium a Pentagon honlapján érhetők el, a Fehérház ezekkel kapcsolatban azt hangzik,

0: Környe.hu oldalon találnak.
1: Időjárás.
0: Este majd éjszaka vékony áttetsző foltokban kissé vastagodó fátyol, illetve réteg felhőzet húzódhat az ország fölé, eső nem valószínű. Szombaton már délelőtt naposra fordul az idő, a déli, majd délutáni időszakban a napsütést komoly felhők zavarhatják, ezekből elvétve lehet futózápor, de alapvetően csapadékmentes idővel lehet számolni. A hőmérséklet holnap reggel 10, délután pedig 23 fok körül alakul.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Welcome, my friends.

10. héten David Vett, a Teddy Swims és Tones and Die. Hát persze, hogy a gong-gong-gong volt a tiétek. Szép estét kívánok mindenkinek, ma már másodszor sziasztok. Folytatom a Forrás Chartert. Péntek van, a klubok legjobbjait penderítem nektek, és persze a Visszatek Robotot, és mindjárt itt a Rockabye, a Clean Bandit, Sean Paul és Anne Mary közös. No, és ne felejtjétek ESB-t sem, ő lesz a Light Session rezidense 8 és 10 óra között. Addig pedig Ed Sheeran mindjárt énekel egy nagyot a blogban. Elsőként Calvin Harris-t és Clementine Douglas-t kell, hogy emlegessem. A Blessing érkezik, most a 9. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen 8 óráig velem, és a klubok legjobbjaival rádiózol. Köszönöm, ha itt teszel. Jó szórakozás!

A 8. Ed Sheeran és az Aziz Ama, a 7. pedig Accent, Sarah és Misha Miller, a Don't Leave volt a tiétek. Ez a Forrás Rádió hétköznapi slágerlistája. Köszönöm, hogy itt voltatok, mondom a menetrendet. Hétfő Európa, kedd Amerika, szerda hazai legjobbak, csütörtök internet, péntek Dance Chart. Ez van ma, repüljünk vissza 2013-ig. Abban az évben ezen a héten a Rockabye volt az első. A Forrás Charter színpadán a Clean Bandit, Sean Paul és Anne Marie.

A Forrás Charter mutatja be a világ aktuális kedvenceit és az újdonságokat, amikre érdemes odafigyelni. És itt van Tamás is.

Mellow és The Warning újdonság Cukorázon, alias Your Heart volt a tiétek, nagy kedvencem. Péntek klubok legjobbjai egészen 8-ig, köszönöm, hogy itt vagytok, nem sokára mesélek a mix műsorainkról, addig Alok és Bibi Rex a tuti, itt a Deep in Your Love.

két órában a dalok a főszereplők, de azért kicikizünk néhány celebet is. Erre itt van Tamás, Forrás Charter. Most a Forrásra.

A negyedik az ATB Tobig és G7 eszközös Your Love, ez a Forrás Rádió, benne pedig a Charter. Köszönöm, hogy velem tartasz, gondolom megszoktad már, hogy utána mindig jön egy mix műsor, ez pedig a Live Session a hétfői napon DJ Bólival, aztán DJ Yellow, Spy the Ghost, DJ Major Gabe és persze SB a terítéken. Vasárnap is van Live Session, 8 órakor BRK kezd, és persze utána a Launch Session is a tiétek Norbert van Dellel. És hogy mi van szombaton? Hát persze, hogy a Saturday Live Session DJ Hubik műsor vezetésével az aktuális DJ-ket megtaláljátok a közösségi oldalainkon. Na és a Club Session-t se feledjük el, ahol állandó rezidens Romin Schulz hozza mindig a Sugar Radio show-ját. Én pedig hozom mindjárt Genov újdonságát, előtte Cyril és a Stumbling In, most a klubok legjobbjai között a harmadik.

0: mindig csak a cuki.
1: Most fogjuk a labdát, majd szépen eltöri.
2: Ja, azt is lehet. De azt is, hogy inkább megmutatod azt az összefeszes mozdulat.

0: az eső ezen a héten. Hát jó, hogy a Pannonia, az Esyang Fly és Azaria közöse. Én pedig megköszönöm már a megtisztelő, sőt az egész hétre megtisztelő figyelmet. 6 és 8 óra között a Forrás Chartert, ma éppen a klubok legjobbjaival hallottad. Fogod? Hétfőn is, akkor majd az európai kedvencekkel jelentkezem. Addig is tessék jónak lenni, ha nem sikerül, akkor nagyokat rosszalkodni zenével és Light Session-nel teli kellemes éjszakát kívánok mindenkinek. Apropó Light Session, a mai 2 órában ESB lesz itt veletek. Holnap hajnali 4 és 6 között ismételjük, hétkor pedig beesek egy szombat délelőtti programra. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen ez idáig velem rádióztatok. Köszönöm nektek, ciao-ciao mindenkinek a viszont hallásra az éjszakás műszaknak. Jó munkát, kitartást, a Light Session öt pedig csúdió szórakozást. Sziasztok!
1: A Forrás Charternek már a vége, de holnap este 6-kor Tamás újra vár benneteket. Jó éjszakát!

szerintünk a jó reggel hangos, vidám és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgen! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-en. A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap.

0: kívánok! A kerti munkák megkezdésével párhuzamosan jelentősen megnő a szabadtéri tüzek száma. Élelmiszergyűjtést szervez az Élelmiszerbank, Vármegyénkben is lehet adakozni. Szombaton rendezik meg az emlékhelyek napját Tatabányán. Itt Taler Andreát hallják a mikrofon mögött. Hozom a hírperceket 2026. május 8-án, pénteken este 8 órakor. A tavaszias időjárás beköszöntével és a kerti munkák megkezdésével párhuzamosan jelentősen megnő a szabadtéri tüzek száma, mondta el rádiónknak Körtvey Fáj Dina, a tűzoltó főhadnagy, a Komárom-Esztergom vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvívője.
1: A szabadtéri tüzek száma minden tavasszal megemelkedik, illetve a nyári hőség idején is jellemzőek. A legtöbb ilyen eset a szabadtéri tüzek emberi mulasztás miatt következnek be. A tűz terjedését pedig elég nehéz megakadályozni, úgyhogy fontos, hogy elkerüljük ezeket a szabadtéri tüzeket. Tavasszal az okozza a gyors terjedést, hogy még nem zöldült ki úgy a növényzet, illetve a tavalyi évből még megmaradt a száraz növényzet. A szabadtéri tüzeknek az oltása nagyon időigényes, ezért fontos ezeknek a megelőzése. Fontos, hogy például, ha az erdőben járunk, ne dobjuk el a cigarettacsikket, ugyanúgy, ha az autóban utazunk, vagy vonatozunk, akkor se dobjuk ki az ablakon a cigarettacsikket, mert a száraz növényzet az pillanatokon belül meg fog gyulladni, illetve ne is szemeteljünk az erdőkben, már csak azért sem, mert az eldobott üveg, műanyag, fémhulladékok, azok összegyűjthetik a napsugarait, és mint egy nagyító meggyújtatják a környezetüket.
0: Élelmiszergyűjtést szervez az Élelmiszerbank. 240 település, 437 áruháza ad otthont szombat estig a Magyar Élelmiszerbank Egyesület tavaszi élelmiszergyűjtő akciójának. Országszerte 5500 zöld mellényes önkéntes kéri majd a vásárlók segítségét, és gyűjti a felajánlásokat rászoruló emberek számára. Komárom-Esztergom vármegyében 14 helyen is adakozhatnak a vásárlók. Tatabányán 4, Esztergomban 4, Oroszlányban 2, Tatán, Dorogon, Komáromban és Tátom pedig egy-egy áruházban tehetnek tartós élelmiszert a kosarukba a rászorulók számára. A jószívű Komárom-Esztergom vármegyeiek legutóbb az Élelmiszerbank karácsonyi gyűjtésén 14.452 kg-mal járultak hozzá az összefogáshoz, így nekik köszönhetően 2890 adománycsomag juthatott el Komárom-Esztergom vármegye rászorulóihoz, családsegítő szolgálatokon, bentlakásos intézményeken és nagycsaládos szervezeteken keresztül, áll a szervezet által küldött közleményben. A boltok listáját megtalálják a www.élelmiszerbank.hu oldalon a hírek fül alatt. Ezúttal Esztergom adott otthont a Vármegyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság tűzoltó napi ünnepségének, amelyen a most alakult Esztergom Önkéntes Tűzoltó Egyesületét is méltatták. Az Esztergomi Városháza dísztermében rendezett ünnepségen részt vettek a Vármegyei Katasztrófa Védelem vezetői, a társszervek képviselői, a térség polgármesterei, valamint a hivatásos, önkormányzati és önkéntes tűzoltók. Az eseményen elsőként Popovics György, a Vármegyei Közgyűlés elnöke méltatta a tűzoltók munkáját, majd Sári Ákos tűzoltó dandártábornok, a Vármegyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság igazgatója osztotta meg gondolatait. Őt követte a házigazda, Esztergom polgármestere, Hernádi Ádám, aki bejelentette az Esztergom Önkéntes Tűzoltó Egyesület megalakulását. Az ünnepségen elismerést adott át a Területi Védelmi Bizottság elnöke, a Katasztrófa Védelmi Igazgatóság igazgatója, valamint a vármegye településeinek polgármesterei, a hivatásos, önkormányzati és önkéntes tűzoltóknak. A díjak átadását követően Sári Ákos köszönetet mondott Hernádi Ádámnak, amiért a rendezvény Esztergomban valósulhatott meg, majd az igazgatóság állománya nevében Szent Flórián szobrot és emléklapot adományozott a polgármesternek. A rendezvény végén Steindl Balázs, Esztergom alpolgármestere mondott pohár köszöntőt, a műsort az Esztergom Táncegyüttes műsora színesítette. A fellépők Szijjártó Éva és Barta Zoltán volt, valamint az együttes művészeti vezetői Szene Zsuzsanna és Urbán Márton, írja a Vármegyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság honlapja. Május 1-én két helyszínen emlékeztek meg a komáromi áttörés hőseiről. Az 1919. május 1-jei vérbefojtott fegyveres kísérletben magyar katonák és civilek próbálták áttörni a megszálló csehszlovák csapatok vonalait, hogy megőrizzék Komárom egységét. A megemlékezés Észak-Komáromban a Hősök tömegsírjánál kezdődött, ahol koszorú

0: húzással és Falat Zsuzsanna muzeológus emlékbeszédével idézték fel az eseményeket. Dél-Komáromban az áttörés emlékműnél Pokornyi Gábor történész adott történelmi áttekintést, majd a Szőnyi Duna Népdalkör és a Napraforgók Citera zenekar műsora tette még emlékezetesebbé az alkalmat. A megemlékezésen részt vett dr. Molnár Attila polgármester, Cita János alpolgármester és Dombai Gábor önkormányzati képviselő is. A rendezvényt a Felvidéki Értékőrzők, a Kárpátia Sport Polgári Társulás és az Endres Csoport Egyesület szervezte. Dalos találkozó lesz Tatabánya Alsógallán. Május 9-én 16 órakor kezdődik a program a József Attila Művelődési Házban. Az Alsógallai Baráti Egyesület német nemzetiségi dalköre vendégekkel együtt idézi meg a sváb dalok világát, közösen ápolva és továbbadva hagyományaikat. A meghívott vendégek a német nemzetiségi hagyományőrző kórus Gánt, a Német Kultúregyesület dalköre Várgesztes, valamint a Vértestolnai Német Nemzetiségi Dalkör. A program ingyenes, mindenkit szeretettel várnak. Május 9-én rendezik meg az Emlékhelyek Napját Tatabányán. Számos szabadtéri program várja az érdeklődőket 14 órától a Bányászati és Ipari Skanzenben, melyek egész délutánra tartalmas kikapcsolódást ígérnek. A részletes programot megtalálják a Vértes Agórája honlapján. És végül sport. Elek Gábor vezetőedző az idény elején még álmaiban sem gondolta, hogy a MOL Esztergom 4-es döntőbe jut a női kézilabda Európa Ligában. Az Esztergom a selejtezőben a szerb Cvena Zvezdát búcsúztatta, a csoportkörben dán, a német és a francia ellenfelét is megelőzte, majd a negyed döntőben a Moson Magyaróvárt verte meg. Mint mondta, számított rá és várta, hogy a fiatal játékosok fejlődni és alkalmazkodni fognak, de nem ilyen mértékben. Az EL 4-es döntőjét a franciaországi Dijonban rendezik a hétvégén, az Esztergom pedig éppen a házigazdával találkozik az elődöntőben. A hírperceket hallották Hittaler Andreától, további szép estét kívánok, a folytatásban pedig jó rádiózást!
1: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
2: Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Esti mese helyett.
2: Legyen tánc! Indul a Light Session, a Forrás Rádió mix műsor.

Ha megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! Amikor már majdnem elfogy az energiád, mi ráteszünk még egy lapáttal. Zene, mosoly, lendület. Bálint László hozza a jókedv délutáni adagját. Csak slágerek, csak pozitívan. Délutáni csúcs minden hétköznap délután 2-től este 6-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye bírjátok még? Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora.

0: Mára ennyi volt a Light Session. A party hangulat azonban hajnalban még visszatér. Ha felbörgetnéd a korai kelést, tarts velünk minden hétköznap reggel 4-től 6-ig, amikor jön a Light Session ismétlése.
1: Ha túl sok volt a reggeli pörgés, jöjjön valami lazább. Hallgasd a koktélt Zimmerer Tamással. Sok zene, kevés duma. Minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Most pedig vissza a legjobb zenékhez.

0: espresso macchiato.
1: Forrás Rádió, mindig vele. Reggel 6-tól a Buenos Morgan indítja be a napodat. Néha finoman, néha hangosan, de mindig jókedvűen. 10-től jön a koktél, ahol nem csak zene, hanem a hangulat is frissítő. Délután 2-től a délutáni csúcs veszi át a stafétát, hogy a munkaidő vége ne csak a naptárban legyen közel. És este Forrás Charter. Toplisták, slágerek, kedvencek, majd esti mese helyett a Live Session rász fel. Ez a Forrás Rádió, csak slágerek, minden hétköznap. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

dallamok életre kelnek. Mindig veled!

Csak slágerek és sport! Hallgasd az Itzert, a Forrás Rádió sportmagazinját íj és Rolanddal! Minden vasárnap délután helyzetbe hozunk!

Ez a Forrás Rádió. Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en. Forrás Rádió. Mindig veled.

engem 4 évesen megszólított az Isten, egy igazi fegyvert adott a kezembe. Tudtam, csak ő vigyázhat rám, többet gyakoroltam vele, mint egy szamuráj. Benne bízhatok, mindig az igazat mondja vele.

Aki beszélni akar, hívja fel a barátait. Aki csak slágereket szeretne, az kapcsoljon a koktélra. Sok zene, kevés duma, minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig.